0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió ez csak igazi mai sláger megy dance pop a folytatásban. David Guetta, Jennifer Lopez és a Save Me Tonight. A dal debütálása idén áprilisben a Coachella Fesztiválon volt, és hát a nyár eddigi legemlékezetesebb, hogy úgy mondjam, keverőpult pillanata pedig az lett, hogy David Guetta és Carl Cox back-to-back szettet játszottak Ibizán, életükben először, konkrétan július 26-án, itt David Guetta volt a meglepetés vendég, ugye a Coachellán Jennifer Lopez volt Guetta meglepetés vendége, itt pedig Carl Cox szülinapi bulián Guetta volt a meglepetés vendég. Carl Cox 64 éves lett, elképesztő.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert Swiss Disco Rehab szemfett a folytatásban is a Sleep Tonight. A mai napig azt jelentik a srácok, hogy az emberek az élő fellépéseiken hallják először a dalaikat, ez az elsődleges platform nekik. Amikor jött a Covid 2020-ban, akkor teljesen át kellett írni a korábbi játékszabályokat. A turnézásnak ugyanis befellegzett, úgyhogy Dan és Nikos újra terveztek, elkezdtek gőzerővel mashup dalokat játszani, mára pedig Nagy-Britannia első számú mashup DJ-i lettek.

Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy a legforróbb nyári napokon is, és hát, hogyha van otthon klímánk, légkondicionálunk, akkor óvatosan. Ne legyen túl nagy a hőmérséklet különbség a kint és a bent között. Nagyon nem mindegy, hogy milyen hőfokra állítjuk, primán meg lehet egyébként ilyenkor a nagyon meleg nyári napokon fázni, hogyha otthon a lakásban vagy az irodában, hát csutkára fel van tekerve a klíma. A lényeg az, hogy a kinti hőmérséklettől való drasztikus eltérésre figyeljünk, hogy ez ne legyen, és akkor nem fogunk megfázni. Hát sok munkahelyen meg nem lehet mit csinálni azzal, hogyha nagyon megy a klíma, érdemes egy hosszú ujjút vagy egy kardigánt bevinni magunkkal. Hogyha nagyon fáznánk, hát remélem, hogy ezekre az élet megkönnyebbítő trükkökkel, lifehackekkel tudtam segíteni, hozom az igazi mai slágereket itt a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
1: Akár vérrák is állhat az állandósult hátfájás hátterében. Erre Ljubljanában rendezett nemzetközi mieloma multiplex konferencián hívták fel a figyelmet. Ugyan ritka betegségnek számít a második leggyakoribb vérzőképszervi daganatos megbetegedés. Magyarországon több mint 2500 embert kezelnek ezzel. A betegség alattomos, sokáig észrevétlen marad, mivel nehéz összekötni a hát- és derékfájást a vérszegénységet kiváltó sejt burjánzásokkal. A betegség gyógyíthatatlan, és a mielómások többsége 50-70 év közötti, éppen ezért sokan annak tudják be a hátfájást, hogy öregedni kezdenek. Az orvosok is először lumbágónak vélik a fájást, a vérzőképszervi daganat kimutatása akár hónapokba is telhet. A mieloma multiplex labor lelet, de röntgen vagy csontfelővizsgálat útján is kimutatható sokszor. A kezelési lehetőségek ugyanakkor sokat javultak a 30 évvel ezelőttiekhez képest. Az új célzott biológiai terápiákkal akár élethosszig tartó krónikus betegségét tudják redukálni, a diabéteshez hasonlóan a betegséget. A kezelési módszerek kombinálásával tudják leginkább visszaszorítani a betegséget, amelynek egyébként hátránya, hogy egy hosszabb tünetmentes időszak után visszatérhet. A mieloma multiplexet ritka betegségnek tartják Európában, Magyarországon évente nagyjából 500 embernél mutatják ki. Leggyakrabban itthon is a 60 és 74 éves kor közöttieknél jelenik meg, ugyanakkor több évben is előfordult, hogy egy-egy 10-14 éves gyereknél is kimutatták. A betegség felismerését utóbbi esetben nehezíti, hogy nem is okoz tüneteket. A legárulkodóbb jel, hogy a betegek jó része csont, derék vagy hátfájdalom miatt fordul orvoshoz. Gyakori tünetei viszont a fáradtság, levertség is, illetve a fertőzésekre való fogékonyság, az éjszakai izzadás vagy a hőemelkedés. A betegségről úgy néz ki, hogy a következő időszakban többet is lehet hallani, a közép-kelet-európai országok összefogást kezdeményeztek, azért, hogy a régióban az érintettek minél több tájékoztatást kaphassanak betegségükről.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi, ma is láger megy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert most egy olyan előadó, akivel együtt bulizhattunk 2026-ban a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, Sam Felt, ezt a dalt is játszott egyébként a szettjében, és a 2025-ös évben Cyril, 2026-ban pedig Sam Felt csillantotta meg a magyar tudását, ráadásul hibátlan kiejtéssel.
1: Köszönöm szépen mindent!
0: Még egy ilyen cuppanos puszit is dobott a végére, Sam Felt, Heart Like Mine, hozom a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: már nagyon jók vagytok. A kocsiba a gyerekek is már kérik rá, amikor megyik az iskolába, hogy csak tiszoljatok. Mindig tiszoltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Hey everyone, this is Cameron and you're listening to Radio 1.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, Louis és a Golden Summer a folytatásban. Brazíliától Koreáig nagyon komoly rajongói tábora van az E-generációs német énekesnőnek. Itt a Rádió 1-en a Get Lucky dala ment nagyot, egyébként ez 2,6 millió streamnél is többnél jár már, a Gold az még sokkal nagyobbat ment, 137 millió stream, a Blinding Lights is közel ilyen. Na meglátjuk, hogy ez mekkorát megy. David Puentes-zel dolgozott egy

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, nem sokára napjaink egyik legsikeresebb előadója, akinek 14 Grammy díja van már. Ő az első a történelemben, aki négyszer is elnyerte az év albuma díjat. Taylor Swift, Fate of Ophelia.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Érdemes-e néha kikapcsolni a telefonunkat, vagy nem? A Time magazin járt utána a kérdésnek, sokan esküsznek ugyanis arra, hogy éjszaka kikapcsolják a telefonjukat. Ezzel egyesek szerint az akkumulátort kimérhetjük, mások szerint viszont a biztonságunkért tehetünk. A magazin az iFixit oldal alapítóját kérdezte, aki azt mondta, éjszakára csak azért kikapcsolni a telefont, hogy meghosszabbítsuk annak élettartamát, nem sok értelme van. Az akkumulátor szempontjából ugyanis ez teljesen mindegy. A szakember szerint annak van értelme, ha bizonyos időközönként teljesen lemerítjük az aksit, ezzel ugyanis újra kalibrálhatjuk a töltési ciklust, ami viszont jobb üzemidőhöz vezet. A telefon újraindításának sincs szerinte sok haszna, ezzel ugyanis csak olyan, mintha bezárnánk a háttérben futó alkalmazásokat. Közben a Reader's Digest egészen másra jutott, az ő szakértőik azt mondják, a telefonunk magától nem zárja be a megnyitott alkalmazásokat, azok a háttérben futva gyorsabban merítik az akkumulátort, az újraindítás viszont kézenfekvőbb megoldás, főleg ha valaki sok applikációt használ. A lapnak nyilatkozó IT specialista szerint a telefonban lévő chip folyamatos írása és törlése közben olyan kódmaradványok maradhatnak a memóriában, amelyeket csak újraindítással lehet kitörölni. Mindez az androidos telefonok esetére igaz, az iPhone-nál ugyanis van lehetőség anélkül törölni a memóriát, hogy újraindítanánk a telefont. A lap által megkérdezett telefongyártó cég is azt javasolja, hogy a különböző frissítési, lapozó és más ideiglenes fájlok felhalmozódása miatt érdemes néha az újraindítás mellett dönteni. Biztonsági szakemberek egyébként hasonlóképpen vélekednek, a telefonokra esetlegesen véletlenül telepített fertőző kém szoftvert ugyanis, így akár le is állíthatjuk. Egyértelmű megoldás, tehát nincs csak vélemények, így mindenki maga döntheti el, hogy maga mellett a telefonját is elaltatja-e.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy éjszaka is. Abszolút a fesztivál szezon kellős közepén vagyunk. Nyakunkon van például a Strandfesztivál, ami ugye Zamárdiban lesz, augusztus 19 és 22 között. Kint leszünk természetesen a Rádió 1 stage-el, és az összes Rádió 1-es DJ-vel lehet majd találkozni. Például Metzger Vikivel, őt hozom a folytatásban. Az első napon diszkós, itt Lotfi Begi, Pool Maxi, Amina, Christopher, Metzger Viki, Nyuvik és Jauri. Jövünk nem sokára a részletekkel. Napközben páros belépőket lehet nyerni. Ez fontos.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy az éjszakai műszakhoz is. Vannak dalok, rádió 1-esek, ahol kár keresni a mélyebb mondani valót, mert hogy nincs. Mert nem az a dal lényege, hanem hogy érzéseket közvetítsen, például az önfelett nyár érzését. Na ez a dal pontosan ilyen, egy olasz DJ Alessandro bácsi érkezik már is, és az a Bambolé, amit először a Rádió 1-es DJ-t vezettek be a köztudatba, és szépen menetel előre a top

like it when you take control, even if you

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy. Joel Corey után pedig hozok egy másik brit előadót, Raid, sőt, hát az előbb nem csak Joel Corey, de M&K is velük volt. Ő volt a csodálatos férfi vokál, és a már is hallható Ray és M&K szoros barátságot ápolnak, sőt, munkakapcsolat is van már mögöttük, jócskán. Mindketten állandó alkotótársai voltak Jax Jonesnak, M&K társszerzője volt Ray áttörést hozó You Don't Know Me című világslágerének, úgyhogy nagyon-nagyon kedvelik egymást. Ray, Where is my husband? Ezt hozom most az igazán koránkelőknek.

Ez a Rádió 1. Itt éjszaka és hajnalban is csak igazi mai sláger megy. Nagyon meleg napok vannak, és hát az éjszakák sem tudnak annyira lehűlni. Ugye ez a 18-19 fokon alvás, ez abszolút veszett fejszennyele így a napokban. De találtam két jópofa praktikát, amit érdemes megfontolni elalvás előtt. Például vegyünk egy forró fürdőt, bármilyen hihetetlenül is hangzik. Segíthet lehűlni lefekvés előtt. A testhőmérsékletünk csökkenni fog, miután elhagyjuk a fürdőkádat. A másik pedig, ezt még sosem csináltam, de nagyon sokszor olvastam, elalvás előtt tegyük a párnahúzatot a fagyasztóba egy kis időre, és így tegyük a párnánkra. És végig gondoltam, nekem tele van a fagyasztó bolonyaival, lefagyasztott bolonyaikkal, nem biztos, hogy elférne, de ha valaki ezt meg kipróbálta a Rádió 1-esek, és működik, írja meg 0620 311 111 a számunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A rádió egy legfrissebb hírei.
2: Véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat. Gyermekrajzok a Káptalanfüredi strand kerítésén. Új generációk a Völgyben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 31-e van, péntek. Véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat. A nyári időszakban általában kevesebben nyújtják a karjukat, a kórházak vérigénye ugyanakkor nem csökken. Tordai Attila Árpád, a szervezet főigazgatója kiemelte, a véradásnak a donorok szempontjából is van előnye.
3: Azt írjuk a szlogenbe, hogy akár három életet is megmenthet, ez úgy jön ki, hogy van a vörösvérsejt, van a trombocita, véralvadást segítő készítményünk, meg van a vérplazma, és ez a három ideális esetben még akár három súlyos beteghez is kerülhet. Maga a véradó is saját magának is használ azzal, hogy foglalkozik a saját egészségével, átgondolja, hogy van-e olyan állapotban, hogy adhasson vért. Bizonyos vizsgálatok is elvégzésre kerülnek a véradás kapcsán, ami szintén az egészség megőrzés szolgálhatja. Tehát ez egy konkrét előny a donor számára, amellett, hogy nagyon sokat segít, és nélküle nem működhet ez a rendszer.
2: Az aktuális véradások helyszíne és időpontja az ovs.hu és a véradás.hu oldalakon érhetők el. Veszprémben legközelebb augusztus 3-án, hétfőn reggel 8-tól délután 3 óráig nyújthatjuk a karunkat a területi vérellátó központban. Szabadtéri gyermekrajz kiállítás várja a sétálókat a Káptalanfüredi strand kerítésénél. A színes alkotások eredetileg a Tour de Hungary Balatonalmádi rajtjához készültek helyi diákok közreműködésével, a rajzokat pedig időjárás álló formában helyezték ki. A különleges tárlat a nyár folyamán is megtekinthető, tudta meg a Veol. Első ízben nyitotta meg kapuit a Talentum Hungaricum udvar Kapolcson. A helyszín a fiatal művész generáció fontos bemutatkozási terévé szeretne válni. A művészeti labor a jazz, világzene, könnyűzene, valamint a kortárs tánc és néptánc feltörekvő alkotóinak ad nyári otthont. A mentorált alkotói térben a fiatalok ismert művészekkel közösen léphetnek színpadra. Olvasható a vasárnapig zajló Művészetek Völgye közleményében. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Igazi kánikulai idő várható térségünkben. A legtöbb előrejelzés szerint sok napsütésre és nagyon száraz időre készülhetünk. Délutánonként 35 fok körüli, helyenként ennél is magasabb hőmérséklet várható. A reggelek is melegek lesznek, többnyire 19 és 21 fok közötti minimumokkal. A szél általában gyenge vagy mérsékelt marad. Csapadékra egyelőre alig van esély. A jelenlegi számítások szerint a hőség a következő napokban is velünk marad.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Akár vérrák is állhat az állandósult hátfájás hátterében. Erre Ljubljanában rendezett nemzetközi mieloma multiplex konferencián hívták fel a figyelmet. Ugyan ritka betegségnek számít a második leggyakoribb vérzőképszervi daganatos megbetegedés. Magyarországon több mint 2500 embert kezelnek ezzel. A betegség alattomos, sokáig észrevétlen marad, mivel nehéz összekötni a hát és derékfájást a vérszegénységet kiváltó sejt burjánzásokkal. A betegség gyógyíthatatlan, és a mielómások többsége 50-70 év közötti, éppen ezért sokan annak tudják be a hátfájást, hogy öregedni kezdenek. Az orvosok is először lumbágónak vélik a fájást, a vérzőképszervi daganat kimutatása akár hónapokba is telhet. A mieloma multiplex labor lelet, de röntgen vagy csontfelővizsgálat útján is kimutatható sokszor. A kezelési lehetőségek ugyanakkor sokat javultak a 30 évvel ezelőttiekhez képest. Az új célzott biológiai terápiákkal akár élethosszig tartó krónikus betegségét tudják redukálni, a diabéteshez hasonlóan a betegséget. A kezelési módszerek kombinálásával tudják leginkább visszaszorítani a betegséget, amelynek egyébként hátránya, hogy egy hosszabb tünetmentes időszak után visszatérhet. A mieloma multiplexet ritka betegségnek tartják Európában, Magyarországon évente nagyjából 500 embernél mutatják ki. Leggyakrabban itthon is a 60 és 74 éves kor közöttieknél jelenik meg, ugyanakkor több évben is előfordult, hogy egy-egy 10-14 éves gyereknél is kimutatták. A betegség felismerését utóbbi esetben nehezíti, hogy nem is okoz tüneteket. A legárulkodóbb jel, hogy a betegek jó része csontderék vagy hátfájdalom miatt fordul orvoshoz. Gyakori tünetei viszont a fáradtság, levertség is, illetve a fertőzésekre való fogékonyság, az éjszakai izzadás vagy a hőemelkedés. A betegségről úgy néz ki, hogy a következő időszakban többet is lehet hallani. A közép-kelet-európai országok összefogást kezdeményeztek azért, hogy a régióban az érintettek minél több tájékoztatást kaphassanak betegségükről.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Most is egy olyan zenét hozok, amit a Rádió 1-es DJ-k vezettek be a köztudatba. Rádió 1-es DJ-kkel pedig a Strandfesztiválon is lehet találkozni. Jövünk nem sokára, kint lesz a Rádió 1 stage. Egyébként többek között olyan sztárok érkeznek majd, mint Robin Schulz, vagy Purple Disco Machine, ugye? Purple Disco Machine tavaly is fellépett. Szóval az első nap, az augusztus 19, Diszkósít, Lotfi, Begi, Pulmex, Jamina, Christopher, Metzger, Victoria, Newick, aztán Jauri, de mindenkivel lehet majd találkozni, World is My Radio Show, All Stars, Diszkósít és Cookies, Switch Disco, Rehab, Sam Felt és a Sleep Tonight. Ezt azon most.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Érdemes-e néha kikapcsolni a telefonunkat, vagy nem? A Time magazin járt utána a kérdésnek, sokan esküsznek ugyanis arra, hogy éjszaka kikapcsolják a telefonjukat. Ezzel egyesek szerint az akkumulátort kimérhetjük, mások szerint viszont a biztonságunkért tehetünk. A magazin az iFixit oldal alapítóját kérdezte, aki azt mondta, éjszakára csak azért kikapcsolni a telefont, hogy meghosszabbítsuk annak élettartamát, nem sok értelme van. Az akkumulátor szempontjából ugyanis ez teljesen mindegy. A szakember szerint annak van értelme, ha bizonyos időközönként teljesen lemerítjük az aksit, ezzel ugyanis újra kalibrálhatjuk a töltési ciklust, ami viszont jobb üzemidőhöz vezet. A telefon újraindításának sincs szerinte sok haszna, ezzel ugyanis csak olyan, mintha bezárnánk a háttérben futó alkalmazásokat. Közben a Reader's Digest egészen másra jutott, az ő szakértőik azt mondják, a telefonunk magától nem zárja be a megnyitott alkalmazásokat, azok a háttérben futva gyorsabban merítik az akkumulátort, az újraindítás viszont kézenfekvőbb megoldás, főleg ha valaki sok applikációt használ. A lapnak nyilatkozó IT specialista szerint a telefonban lévő chip folyamatos írása és törlése közben olyan kódmaradványok maradhatnak a memóriában, amelyeket csak újraindítással lehet kitörölni. Mindez az androidos telefonok esetére igaz, az iPhone-nál ugyanis van lehetőség anélkül törölni a memóriát, hogy újraindítanánk a telefont. A lap által megkérdezett telefongyártó cég is azt javasolja, hogy a különböző frissítési, lapozó és más ideiglenes fájlok felhalmozódása miatt érdemes néha az újraindítás mellett dönteni. Biztonsági szakemberek egyébként hasonlóképpen vélekednek, a telefonokra esetlegesen véletlenül telepített fertőző kém szoftvert ugyanis, így akár le is állíthatjuk. Egyértelmű megoldás, tehát nincs csak vélemények, így mindenki maga döntheti el, hogy maga mellett a telefonját is elaltatja-e.
0: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: hogy ki pisil bele a medencébe, és ki nem, hogy van ez a folyónál, tavaknál, dzsakuzinál, stb.
1: Aha, tehát különböző kategóriák, gyerekek. És hogy ott mennyire pisilünk. Jó.
0: De nem ér hazudni. Na tényleg tessék, teljesen őszintén tessék. Na, ki mennyire figyel oda, vigyáz a tóra, viszi haza, szemérmes, kinek hol van a határ, a vízmennyiség, vagy a fürdőzők mennyisége. Tessék, őszintén. Ha nem, azt is el tudjuk fogadni, ha igen, tessék bevallani. Jó? Kezdjük azzal, hogy mondjuk tessék Balaton vagy Velencei tó.
1: Halak hova mennek pisilni? A tóba.
0: Ez egy jó kérdés, és hogy isznak-e halak? Isznak-e, az a másik fontos
1: isznak-e
0: kérdés.
1: Isznak-e a halak, pisilnek-e? Amennyiben pisilnek, ő kijön a tóból.
0: Nem jön ki.
1: Én miért jönnék ki?
0: Zsül, egyelőre tóban vagyunk, tessék, tó.
1: Jó?
0: Na-na! A nőknek körülményesebb várjál.
1: Miért lenne?
2: Miért?
0: Elhúzod a fürdőnadrágot, és kicsit úgy kiengeded.
1: Nem tolod le a fürdőnadrágot.
0: Hogy a viharban-e?
2: Hogyan értékelik ezt azok a helyi állatok, amik azonnal a húcsőbent kötnek ki?
0: Egyébként tudod, ez eszembe szokott jutni. Csajok, tessék, őszintén. Tóba vagyunk egyelőre.
2: Abszolút belepisek a tóba, de mindenféle kérdés nélkül.
0: Te se csinálsz semmilyen kérdésről, hogy ki kell
2: menni. Én elmondom neked, hogy miért pisek bele a Balatonba, mert tudom, hogy ha kijövök és meglátom, hogy milyen vécén odakint, attól sokkal veszélyesebb az a helyzet.
0: Meg nincs egy ilyen beleengedem a végtelenbe érzésetek? Egy ilyen mérhetetlen úgy.
2: Csatlakozás a kollektív húgyhoz.
0: Úgy pisilsz, hogy ugye nem jön semmi, nem érzed, hogy jön, csak érzed, hogy megkönnyebb, nincs sugár, csak
2: érzem,
0: csak
2: jön.
0: És úgy beleengeded a semmibe.
3: Persze belepisilünk.
0: Te is.
3: Persze,
0: azért gyerekek ötből mindenki úgy, de durva.
3: Arrébb úszom, mert ugye meleggé válik a víz körülötted.
0: Hát, ahhoz nagyon sokat kell pisilned
3: azért. Hát én csak akkor, hogyha nagyon kell pisilni.
0: Hát de miért nem hívtad magadhoz, ami fürdőzött? Ugye, jó, az, hát, nem kell arrébb úszni.
2: Milyen jó meleg a víz.
0: Találtam egy meleg áramlatot.
3: Milyen jó meleg a víz.
0: Tóba így.
1: Jó, igen.
0: Ott vagyunk, hogy medence. Tessék, szűkítettünk egyet. Medence. Úsztak a gyerekek, felnőttek,
1: nem
0: ott vannak, lubickolnak.
1: Helyzetben.
0: Medence, még ez egy 50-es nagy medence. Tessék, újra kérem a válaszokat.
2: Ki a tulajdonos?
0: Igen, ki a tulaj? Melyik szállodában
1: van? Van-e úszómester? Nézi-e a vizet?
3: Nem, nekem itt parán van úszómedencében. Én kimegyek, tehát abszolút.
2: Persze, bekékül a víz körülötted.
0: Nincs
3: ilyen. Van egy ilyen, nem érdekel, akkor is van egy, nem vagy, de van egy ilyen parám, hogy ez csak elkezd elszíneződni.
0: Édesem, fehérövesek vagy.
3: Nem, én kimegyek.
0: Jó, tehát van egy kimenetelünk medencében.
1: Sima vízkék vagy termál?
0: 8-ason úszik egy csapkod egy néni, 2-esen egy gyerek lubickol egy karúszóba, 3-ason jön egy terhes anyuka, épp mászik a vízbe.
1: A 8-as pályára, odaeresztek és kiúszom belőle.
0: Tökéletes.
1: Néni elé.
0: Zsűl medence közben? Nem. 3 nemünk van. Feri, ne hagyd, hogy csalódjak benned.
1: Mondtam, hogy átúszom a 8-asra az öreg asszony.
0: Van egy igerünk, Határozott igen.
1: Hát, tehát, hogy egy
2: emlékeztek arra meghívásra, amit mondtam egyszer? Na, annak ennyi. Ennyi volt. Anna jöhet.
0: Oké, szűkítünk termálvíz, kisebb termálvízes, nagyon meleg, nagyon forró, nagyon üldögél benne mindenki.
1: Nagyon sötét.
0: Nagyon sötét, kicsit ez az igazi ilyen, mindenféle ilyen ásványanyagban gazdag, körmedence, ülnek a nyugdíjasok, nagyon 46 fokos, üldögélsz benne, tessék.
3: Úgyis büdös az a víz. Hát ott már azért, na.
0: Ott oké.
3: Okay. Ott oké.
2: Okay. Bármi belefér.
0: Termál, mert ez kicsit ez a kénes, kicsit van egy kénes illat. Jó, Zsül, termál. Termálba
3: se?
0: Hát ez egy csalódás vagy most, ugye, mert van. Jó, tessék, termál.
1: Hát persze, hát ne viccel, mert hát a medencébe belepisítsz.
0: Tudod, mi a durva, hogy szerintem addiktív. 6 fős jacuzzi, 2 vagytok benne. Nagyon pezseg, nagyon megy, ézed, nem szimpatikus, üldögél, elmélázik, ültök 2.
3: Ott nem.
0: Nem szimpatikus, aki benne ül.
2: Nekem volt egyszerűen, hogy szimpátia miatt belepisíltem egy
1: jacuzzi. Ja, hogy neki jobb legyen.
2: A szimpátia hiánya miatt
0: pontosabban. Jó, de jó.
2: Az volt, hogy egy nagyon csendes helyen volt a jacuzzi, egy ilyen tök jó, nem volt a gyerek, nem ültött senki, beültünk, és a faszi beült a telefonjával. És kihangosítón telefonált.
0: És megbüntetted egy pisivel.
2: Úgyhogy ketten ültünk benne, és itt nárogó kicsit hangos, és jó, mindjárt befejezettől, és utána, amikor lerakta, akkor pedig YouTube videókat nézett.
0: És akkor mondtad, hogy eddig és nem tovább.
2: És akkor azt mondtam, hogy you will taste my anger.
0: Big no a jacuzzi.
2: Nem, az nagyon.
1: Előfordul.
0: Mindenfajta lelkiismert furdás nélkül.
1: Vártuk.
3: De figyelj, eddig nem mondtál nemet. Azt tudod, hogy nem mondtál nemet.
0: Jó?
3: Semmire.
0: Jó, oké. Okay. Egy személyes fürdőkád a gyerekeddel.
2: Lavor.
0: Lavorra ülsz a gyerekeddel. Hát persze. Hát gyerekek, vegyes a dolog. Szóval, hogy vannak tabuk, néhány hallgatónk, van tabu, valaki a mérethez teszi függővé, hogy már medence és jacuzzi nem fér bele. Termálvíz, tó, folyó, igen. Valaki a teljes gátlástalansággal üldögél és kaján mosolyol az arcám, nyugtázza, hogy megint megtörtént. És van, aki mindent hazavisz és mindent vécére visz, ez leginkább a nők, akik azt mondják, hogy nem, hiába tó, folyó, medence, termál, nem, ők igazából inkább
2: kimennek. Fontos üzeneteket kaptunk. Itt van például valaki, aki írja, hogy 5 és 22 éves korak között versenyszeren

0: úszott, jó, majd vízilabdázott. Ez alatt a 17 év alatt soha senkit nem láttam edzés közben kimenni pisilni.
1: Na látod?
2: Tessék.
1: Alapkérdés. Alapkérdés.
2: Azt, hogy oldjátok meg, hogy úszás közben pisiltek, az nagy kérdés.
0: Például hát szerintem...
1: A rutin valószínűleg az van, hogy megtanulod. Megtanulod, mert egyébként arra koncentrálsz.
0: A futók is egy csomószor bepisilnek, nem?
1: Persze,
0: hogy ne. Szóval, hogy akkor tulajdonképpen ez ugyanaz. Ez most így a sport nagy égisze alatt ez megtörténhet.
1: Igen. Itt van velünk Gyuri, aki fürdőüzemi gépész. Hello Gyuri, jó reggel, ciao.
3: Sziasztok. Termálvizes medence volt, ahol tehát átlagosan csak felnőtt emberek vagy idősek lehetnek benne, tehát gyereket nem engedünk bele a víz összetétele miatt. Kérlek szépen, nyugodtan ellubickolnak benne a vendégek, kimennek szépen ebédelni, elfogyasztja a kis szendvicsét, kis uzonnáját, visszamegy, kiveszi a protézist, és megmossa a vízben.
1: Na,
0: hol van a probléma?
1: Te meg ott ülsz mellett, és azon gondolod, hogy belepisi vagy ne, és furdal a lelkiismeret.
3: Igen.
1: Megmossa a protézisét a termálvízben?
3: Igen, hát felragadt neki a zsemlének a morzsája, és ez volt a válasz.
1: Ezért nem biztos, hogy azért ezt így átgondolom, hogy nem a pisi a legrosszabb, én is azt gondolom.
3: Nem.
1: Azt, ami ne segít neki.
0: De látod, ők nem aggódalmaskodnak.
3: Gyerekmedencékben rendszeresen, tehát ott azért előfordul, amikor fel vagyunk arra készülve, tehát minden egyes vízünk olyan szintű előírás szigorú vízmintákat kell vennünk, 2 óránként analizátorral, számítógép elemzi, tehát fertőzés az, hogy nagyon-nagyon szigorúan fel vagyunk készülve. Rendszeresen hívnak bennünket a úgymond az emberek, hogy menjünk föl, mert van benne egy kis tankhajó, úgy hívják.
1: Tankhajónak hívják. Na jó, de a gyerekmedencében az még megkocsázó. Igen.
3: És akkor megyünk odafelé, amikor nekünk ki kell venni a vizet, levele, feltöltöníteni, ilyesmi. Van egy szülő szépen begyúl a kezével, és megfogta a tankhajót, és kilőtt a jadal, hogy jó van az úgy.
1: Hát a szülők ilyenek, azt a mindenségét neki.
2: A gyerekért.
1: Igen, azt a mindenit.
3: Ugyanez előfordul a termálvízben is, tehát már felnőttek vannak, hogy hívnak, hogy ürülék van a vízben.
0: De az a vízben, tehát az alapban benne van, hogy hozni kell bele?
3: Hát az beleúszik a felenkába, vagy a fürdők.
1: Én nem biztos, hogy megyek többet termába. Pedig nagyon szeretem ezt a nagyon forró vizet. De azért ezzel most így elgondolkoztam. Nem voltak illúzióim, hogy mi van egy ilyen vízben. Tehát azért nem gondoltam nagyon mást.
0: Jó, elmondom, az én kérdéseim a következők. Van ez a lábmosó medence, amit mindenki kikerül, mert hideg benne a víz. És guzustal. Azt miért csináljátok? Miért hideg benne a víz?
3: Kérlek szépen, nálunk nem. Nálunk az egy fűtött víz. Uh-huh. Ez az a probléma, hogy olyan mennyiségű vizet és energiát kell elpocsékolnunk. Tehát nagyon-nagyon sok mennyiségű víz, energiáról beszélek, hogy fönntartsunk, melegítsük, fűtsük a vizeket. Termálvizes medencéket előírás szerint szigorúan minden éjszaka le kell engednünk, takarítani és vissza kell töltenünk. Hát minden éjszaka.
1: Na, akkor az viszonylag tiszta, igen.
0: Tehát akkor tulajdonképpen csak arra kell figyelni, hogy azok előtt érkezzünk, akikről látszik, hogy renitensen fognak viselkedni.
3: Igen, nyitás előtt
2: érkezzünk.
1: Itt írja Dóri, hogy van, aki megborotválkozik, van, aki hívja a párja hátán a patását. Gondolom, láttál már csodát, nem belemossa a vízbe, tehát ez nagyjából alap.
3: Ez
1: hogy...
3: rendszeresen. Hát van olyan, hogy nem jön fel, nem hozott magával a fürdőruhát, és ő azt mondta, akkor is fürödni fog. Fölvette a kis szépen kis 80 éves köntösét, belement a vízbe, úgy megszívta magát vízzel, ki kellett emelnünk robottal, mert nem bírtuk kivenni.
1: Kivő robottal emeltétek ki az embert?
3: Igen, van egy ilyen mozgáskorlátozó cégünk, azzal emeltük ki.
1: Ja, ami bemegy a termának a szélén, ugye a korlát mellett, igen.
0: De víz maradt még a medencében?
3: Pótoljuk folyamatosan.
1: De bement az öreg köntösbe mesztelenül?
3: Igen.
1: Zseniális. Miért nem vette le a vízbe?
2: Mert mesztelen volt alatta.
1: Ki kellett emelni, mert nem tudod kérni.
3: Erről is tudnék beszélni, hogy személyi jogok miatt nem szabad.
1: Ezt nem hiszem el. Papa, üljön fel a kocsira, akkor kiemeljük, mert nem tudta levenni a köntösbe.
0: Csörlőzünk, papa, csörlőzünk.
1: Ekkora forma az öreg. Egyébként nagy forma.
0: De nincs fürdőben,
1: akkor is bemegyek. És bemegy köntösbe, de nem tud kijönni.
0: Jó, az alsógatyában fürdőzők, azért az is elég extrém szerintem.
1: Na most az mi a baj?
0: Hát az, hogy ahogy
1: pont tegnap voltam alsógatyában a Balatonban.
0: Igen, megszívja magát, és ugye van az a függöny, amivel ki tudod engedni a bohócodat játszani, hogy az ugye ilyenkor, amikor megszívja magát, akkor az úgy kinyílik.
1: Ja, az az alsógatya. Ja, én boxer alsóban voltam tegnap, nem kérdem átvenni. Ja, sima alsógatya. Hát Gyuri, akkor azért ti is láttok kemény dolgokat, szóval nem egyszerű, nagyon de nagyjából ezt vágtuk. Körmöt vágnak, sarkat csiszolnak, írja már
3: is. Hát az rendszeresen benne volt, tehát rendszeresen benne
1: te volt. Te bemennél ebbe a vízbe, vagy te megfürdenél ebbe a vízbe?
3: Persze. Ilyen nyitás előtt mindig.
1: De jó vagy.
2: Friss fürdős, első körös vagyok.
1: 7-kor nyitunk, rendben, 3-4-7-kor ott vagyok. Igen. Úgy az tiszta. Igen, ezt adom.
0: Mi a legextrémebb?
3: Nagyon figyelünk a higiéniára, tehát mondom nektek, nagyon szigorú a fürdő üzemének a működési elve, tehát mi nagyon-nagyon fertőzés veszélyekre fel vagyunk készülve, tehát mi nem is használunk hippót, tehát mi nem lehet, hanem klorgázzal fertőtlenítünk, szinte majdnem minden fürdő már. Termálvizes medencékhez hidrogénperoxidot adunk fertőzés veszélyekerülése miatt, és még így is vannak problémák sajnos. Nagyon rossz a fürdőkultúránk, tehát az előzuhanyzót fürdés előtt, azt merem mondani, tehát talán 50 emberből egy, aki használja.
1: Van ilyen, hogy előzuhanyzó?
2: Hát persze.
3: Le, és
1: mindig azt hittem, utána kell használni. Na jól van, Gyuri, még egyszer kérdezte, hogy mi volt a legextrémebb? Tehát, hogy van ilyen, amire én nagyon emlékszel, hogy a legdurvább volt, ha van egyáltalán mondjuk a kakinál durvább.
3: Hát az nem publikus, nem mondjuk itt rádiódásban.
0: Hát de nem tudjuk ki vagy, ezt tudjuk, hol dolgozol.
1: Hát. Mondd azt, hogy egyszer hallottad valahol. Egyszer,
2: egy másik igen. Strandon mesélték.
1: Leesett a műlába.
3: Olyan éppen nem volt, de olyan találkoztunk már, hogy a szilikon ki volt, és mert tudtuk, ki volt neki tömbben ilyen szilikon, és úszkált a vízfelszínén.
1: A szilikon a melléből kijött a melltartóból?
3: Nem, hanem ki volt tömbben a fürdőruhája, hogy nagyon látodjon a mellé, és akkor szépen kiúszott.
1: De ez egy pattanás belenyomás után egész tisztának gondolom azt a vizetemben szilikon úszkál. Nem is annyira bántó.
2: Mikor fogjátok bevezetni az elkékülést a pisire?
3: Már rendszerünk ki van ráfejlesztve, körülbelül 20 éve. Személyi jogsértelem miatt szigorúan tilos Európában használni.
1: Ne csinál!
0: Európában?
2: Bocsánat, belepisil a vízbe. Milyen személyiségi jog?
3: Személyi jogsértés miatt nem szabad, sőt, kamerafelvételt sem szabad néznünk, visszanézni.
1: Egyetértek ezzel, ne kövessen engem egy kék csík a medencében. Hagy tudjak még lelkismertudás nélkül nyugodtan belepisilni.
3: Ez még egy balna csík, hogy utána.
1: Azt azért kiviszi az ember. De ezért nem engedik Európába, hogy személyiségi jogot sért.
3: Igen.
1: Hát pedig mennyivel kevesebben pisilnének benne, ha lenne ez a kék csík, vagy elszíneződés tényleg.
3: Mindent zavarna.
1: Azt a mindenit. Na jól van, Gyuri, köszi, hogy elmondtad ezeket. Csáó, jó munkát.
3: Köszi, sziasztok.
1: Hello. Beltéri melegvizes gyógytermál kismedencében bácsika üldögél, előveszi az otthon használatos dörzs és mosogató szivacsot, és elkezdi ledörzsölni durva felével az elhált hámréteget magáról. Ezután a szivacsot belemossa a melegvízbe, és folytatja a műveletet. Na, akkor ekkor hagytam abba a fürdőbe járást. Azt a mindenségét, egyébként nagyon durva SMS-ek vannak.
0: Meg amikor elkezdik fújni az orrukat.
1: Miközben sakkoznak.
0: Igen.
1: Balatonon, a déli parton, ha rád jön bármi is, ki se érsz.
2: Igen, most tényleg hosszú.
0: Jövök, na mindegy.
2: Maradok.
1: Én megőrültem attól, hogy gyerekem sehova nem tudott fürdőruhát pisilni, mindig mindenhonnan ki kellett jönni, strandtó, tenger, könyörögtem neki, hogy pisiljen már oda. Édesem benne még él a reflex, hogy ő nem mer, vagy nem akar. De jó.
0: Az én lányomban soha nem volt ilyen reflex, azt úgy kell neki megtanítani. Konkrétan az van, hogy amikor nem is tudom, hol voltunk, mert kicsi volt még elég, és mondta, kérdezte, hogy belepisíthet-e a vízbe, és túlba voltunk, és mondtam, hogy hát persze. Csak tőlem 15 méterre volt, és majd kiabált, anya! Belepisílek a vízbe! Így elkezdtem kifelőszni.
2: Nem az enyém, nem az én gyerekem.
1: Sokan írják, hogy természetes vízbe igen, medencében nem, és van, aki mindenhova. Szóval gyerekek, vegyes a dolog, de nem állunk túl jól. Tehát, hogy nem az jött, hogy 80%-ban medencében nem. Nagyrészt igen. Tehát a válaszok nagy része az arról szól, hogy igen.
4: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám. A Balaton nyáron mindig jó választás, és a közelben vár egy város, ahol új élményekkel folytatódik a nap. Barangoljatok a megújult Várnegyed hangulatos utcáján, fedezzétek fel a Kód Digitális Élményközpont különleges világát, pihenjetek meg egy árnyas teraszon, majd kapcsolódjatok ki Veszprém nyári koncertjein és fesztiváljain. Veszprém, ahol a nyár új élményekkel vár. További inspiráció veszpréminfo.hu.
6: Menekülj a hétköznapokból! Szabadulószobák, játékszobák és egy igazi kaland barátokkal, családdal vagy a pároddal. Foglalj most a menekülj.hu-n!
5: Nem csak enni hívjuk. Degesz étterem és pizzéria, megújult étlap, új koktélok és hangulatos kvízestek Balaton akaratján.
7: Szemét.
8: Levittem.
7: Villany.
8: Befizettem.
7: Klíma.
8: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
7: Hol?
8: kaisai.hu.
5: Egy óra, ami csak rólad szól. Siófokon a Bonita stúdióban te kerülsz fókuszba. Reformer Pilates, Red Light terápia, feltöltődés. Foglalás bonitasiófok.hu.
9: 4 nő, 1 hotel, rengeteg nevetés. A játékszín sikerdarabja, a menopauza garantáltan feldobja az estédet. Humoros és felszabadító előadás nőkről, és nem csak nőknek.
10: Jegyek és információ a Siófoki Kálmán Imre Művelődési Központ Facebook oldalán.
11: Jó hír Veszprémnek! Új üzlet nyílt a Stopshopban. Megérkezett a Skechers márkabolt. Fedezd fel a világhírű kényelmes és stílusos cipőket az egész családnak. Sportos, hétköznapi vagy munkához való, nálunk biztosan megtalálod a kedvencedet. Mostantól Veszprémben is vár a valódi Skechers márkabolt élmény. Skechers márkabolt. Stop shop Veszprém. Várunk szeretettel.
4: Ma is 17 órakor a lemezjátszó.

0: más nélkül pörögnek az igazi mai slágerek. Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Minden hétköznap délután 5-től 7-ig. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert itt szólnak a legfrissebb igazi mai slágerek is. A legjobb válogatásban. A Rádió 1-en a legújabb kedvencek is megszólalnak. Ha új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Rádió 1.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió 1 legfrissebb hírei.
2: Érvényben van a harmadfokú hőségriasztás. Ürgéket telepítettek át Tihanyból. Retro hétvége idézi meg a régi balatoni nyarakat. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 31-e van, péntek. Keddig marad érvényben a harmadfokú hőségriasztás. Figyeljünk a folyadékpótlásra, hogy elkerüljük a kiszáradást. A tartós meleg komolyan megviseli a szervezetet, fejfájást, fáradékonyságot, kimerülést okozhat. Az egyik legveszélyesebb állapot a hőguta, mondta a rádiónknak Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
3: Összeomlik a testnek a hő szabályozása, a hőguta életveszélyes állapot, ami azonnali orvosi ellátást igényel. Ha valakinél felmerül a hőgutának a gyanúja, például zavartá válik, elveszíti az eszméletét, nagyon magas a hőmérséklete, kipirult, azonnal hívjunk mentőt. Amíg azonnal a segítség megérkezik, mindenképp vigyük hűvös helyre, lazítsuk meg a ruházatát, kezdjük meg a hűtését hidegvizes borogatással, ventilátorral, és az eszméletlen embert semmiképpen ne hagyjuk magára, és ne hagyjunk neki inni.
2: Ismét ürgéket telepítettek át a Tihanyi belső tó melletti állományból a faj megőrzése érdekében. A Balaton Felvidéki Nemzeti Park tájékoztatása szerint az áttelepítések célja új, életképes ürgeállományok létrehozása olyan területeken, ahol a faj korábban már eltűnt. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a befogott 100-120 egyed nem veszélyezteti a több ezres tihanyi populációt, így a turisták továbbra is ugyanúgy találkozhatnak az ürgékkel a belső tó környékén. Különleges nosztalgia program várja a közlekedés szerelmeseit augusztus első hétvégéjén. A kaposvári retro hétvége részeként a Kaposvár-Siófok vasútvonal egy szakaszán is közlekednek majd korhű szerelvények, amelyek a régi balatoni nyarak hangulatát idézik fel. A programhoz veterán Ikarusz autóbuszok is csatlakoznak, így a déli parton igazi időutazást kínál a hétvége a retro járművek rajongóinak. Írja a Sonline. Műszaki mentéshez riasztották a tűzoltókat Bakony-oszlopra, ahol felborult egy ágvágó munkagép. A sofőr a vezetőfülkébe szorult, ezért a zirci önkormányzati tűzoltók siettek a segítségére. A helyszínre egy kisbéri egység is érkezett. A férfit sikerült kiszabadítani, írja a veol.hu. Tartós hőhullámra számíthatunk környékünkön. A meteorológiai modellek szerint a napsütés lesz a meghatározó a következő napokban. A délutáni órákban 35 és 37 fok közötti csúcshőmérséklet is előfordulhat. Az éjszakák sem hoznak jelentős lehűlést, ezért a hajnalok is melegek lesznek. A légmozgás többnyire gyenge marad, így a hőségérzet még erősebb lehet. Esőre csak minimális az esély, ezért a talaj tovább száradhat. A déli időszakban nagyon erős UV-sugárzásra kell készülni.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hölgyeim és uraim!

0: legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék. Best of Balázsék.
1: Sporthír, amikor nem olvasod el az apróbetűs rész felkiáltással, nem tudom, olvastátok-e, de nagyon szeretjük ezt a történetet. Két meccs után távozott Újpestről a kanadai hokisztár.
2: Hát, jó, vettünk egy ilyet?
1: Vettünk egy kanadai hokisztárt. James Scherrer, így hívják, az UTE jégkorong védője, olvasható az újpesti csapat hivatalos Facebook oldalán. Kettő meccset játszott le, és azt mondta, hogy köszöni, neki elég.
2: Nem érezte jól magát? Nem ízlett neki az újpesti eledel?
1: Igen, baja volt a szurkolókkal.
2: Probléma volt?
1: Nagyobb stadionhoz szokott. Nem ez volt a baja.
2: Miért mehetsz el?
1: Kanadából jött, még a jég is jól csúszott. A felszerelés is
2: hiányzott a családja.
3: A szép magyar lányok?
2: Hogy jött a
3: nem
2: családja
3: voltak elég szépek?
2: Is.
1: Nem. Azt írja ugye az UTE jégkorong osztálya, hogy sajnos rajtunk kívül álló okokból kellett távoznia. Oh. És itt jön a megoldás, hogy Scherrer ügynöke ugyanis az első lejátszott meccs után telefonált, mivel elnézte az ajánlatot, majd utána a szerződést is. Jelen helyzetben viszont a bérezés nem szimpatikus nekik, mert az összeg, amit a klub a szezon végéig ajánlott, ő havi szinten szeretné megkapni. Tehát leszerződtették a csávót egy szezonra, és ő meg azt mondta, azt hitte az ügynök, hogy havi bért ír alá, és aláírt, hogy ez nem rossz havonta. És jelzett a meccs után, hogy haló, hol a pénzem? És mondták neki, hogy milyen pénz, haver, hát szezonra vagy, nem meccsre. Nem mondták, hogy akkor viszont felmondok.
3: Hát az első betutalványokat adtak.
1: A szép kártyák átmentek.
3: Átmentek, igen, és akkor még nem is beszéltünk a természetbeni juttatásokról. Szóval akkor mind a 27 000 forint átett utalva, mi van?
2: És amikor elolvasta a szerződést a csávó, akkor nem esett le neki? Mert abban azért gondom benne van, hogy hát éves díj, ennyi. Vagy ha mondjuk nincs benne az éves, tehát meg akarta vezetni az Újpest ezt a kiváló kanadai hokijátékost, akkor mondjuk az összeg nem volt gyanús. Hogy az sok, vagy kevés, vagy
3: nem. Szerintem neki valószínűleg nincs olyan ügynöke, aki ezt átnézte volna, és kicsit van ez az ilyen indokatlan magabiztossága, ránézett a számra, és valószínűleg ugye külföldön a havi bér van megadva, és akkor nem, vagy éves.
1: Na jó, ott van egy menedzser, aki azért ezt letárgyalja, és elolvas. Mit mondasz a játékosnak? Figyelj, Johnny, az, hogy elnéztem a szerződésedet, nem néztem meg az apróbetűt, hogy szarulvastam, pakoljál, megyünk vissza Kanadába. Hát azért, mint ember sem vagy jóba az ügynököddel ezek után, nem? Tehát, hogy mit mondasz, hogy hülye vagy? Tényleg nem szóltál, hogy ez nem havi, hanem éves? Tehát ez nagyon ezt, hogy tud így elnézni?
2: Figyelj, ráadásul a sportban mindig szezonos, meg éves bérekről beszélgetünk. Ugye, amikor azt mondjuk, hogy Cristiano Ronaldo most nem tudom hány milliárd forintnak megfelelő lóvét kap,
3: óránként?
2: Azért, hogy maradjon még egy évig.
1: Igen.
2: Tehát azt sose hallottad, hogy a havi fixe az ennyi.
1: Igen, ő kapott most, azt hiszem, mi az euró, ami 200...
2: Én nem mertem megjegyezni se.
1: Felfoghatatlan, igen. De hogy akkor viszont arra is számíthatod, hogy azon sem volt hiszem, hogy egy hallgatós jó felvetés, hogy dollár vagy húf. Tehát, hogy ő ránézett, és azt mondta, hogy mit tudom én, 1,2 millió. Jó.
3: De hát az infláció volt a problémája?
1: Az infláció meg rájött, tudom, amikor leszámolták nekem, hogy nyerem, bementek oda hátra, büfe, 5, 10, 15, 20, 20, és nézd, hogy ez mi az Isten. És nem voltak benne ropogós dollárok.
3: Mutatom neked SJA.
1: Echo. Társasági adó. TV. A könyvelés, a büfépénz, a parkolás.
3: Ez pedig Katikának, mert kedves volt hozzád.
1: Igen. Úgyhogy marad 23 ezer forint. Azt hitte, gólpénz írja, Kazi. Egyébként ez jó. Tehát, hogy azért ez jó hülye ügynöknek kell lenni, nem? Akkor kettő meccs után te kihátrálsz a szerződésből, fölállsz, és megmondod, hogy köszönöd szépen. Egyébként ez az Újpestnek se szerencsés azért. Szóval, ez...
2: Szerintem az Újpest tök korrekt volt, hogy elengedte. Ugyanis van egy aláírt szerződés, amiből nem lehet így kihátrálni, hogy hoppá, hát mi ezt rosszul olvastuk. Mi van?
3: Én ezt minden munkáltatónak és munkadónak mindig elmondtam, hogy annál semmi sem rossz, mint amikor ott tartasz valakit, aki nem akar ott lenni. Az egész csapatot szétzirálja, neki is rossz, neked is rossz.
1: Nálunk is így indított el a próbaidőre egy hónapra.
3: Mondtam neked, hogy figyelj.
1: Mondta, rám hozta a frászt, figyelj, hidd el, ha én nem érzem jól magam, neked is elengedtek. Mondom, úgy lesz.
2: Igen is.
1: Úgy lesz, hogy
3: én nem
1: tudtad, mit kell mondani.
3: Én nem hazudok, én nagyon egyenes vagyok. És a sokkal ijesztőbb. De tényleg így van, szerintem, hogy hagyjuk ezt abba, hogy görcsösen ragaszkodunk olyan dolgokhoz, amik nem akarnak megtörténni velünk, akik nem akarnak velünk lenni együtt, ez mindenre vonatkozik, mert nem, sose tud jó lenni, nincs jó kifutása, nem? Úgyhogy sziasztok!
1: Igen.
2: Köszönjük mindent, puszi!
1: Ti milyen sportolók lennétek, ahol nem is a pénz alapján, de világszárok lehettek valamelyik sportban? Melyik sportot választanátok? Mi az, ami azt mondta, hogy jók a csajok, jó a fizú, jó helyeken van, jókat utazom, melyik sportot választanátok, és élsportolók lehettek, de nem amatőr szinten, mint az olimpián indulnak, hanem profi, mint mondjuk a Forma 1, vagy a box, vagy nem tudom. Mit csinálnátok?
3: Te biztos, hogy szinkronuszú lennél.
1: Csipesszel az orromon, rózsaszín tangában.
3: Epilát.
1: a kis nagyon megfestett. Az a baj, a szinkronúzás tetszik, igen. De
3: nagyon nincs szűk fürdőruha.
1: Az mindig van. A Seinfeldön is volt.
3: És a vízbe csak igen kívánni, tedd be Beyoncé.
1: Nyomasd a Beyoncé, baby. Már is csápolok a lábam. Nem, én valami olyat választanék, amiben büdös nagy lóvé van. Mit csinálnék te? Forma 1 pilóta lennél? Nézzük meg, vizsgáljuk
2: hát
1: meg.
2: Hát én nem, mert ugye két kizáró oka van, az egyrészt a 194 centi.
1: Ja, most tekintsük el a születésnél beálló testi, fizikai, intellektuális
2: fogyatékosságot. Forma 1-es pilóta. Szerintem nagy.
1: Tehát most nézzük, hogy nem a realitás kerül.
2: Oké, nem látsz.
1: Bármi lehetsz. Mondom bármi.
2: Forma 1-es pilóta.
3: Ne nagyon támadni.
1: Forma 1-es pilóta. Meghalhatsz bármikor. Jók a csajok, jók a kaják. Szép környezetben vagy, de azért bennékhetsz az autóban. Biztos ez?
2: Igen.
1: Forma 1-es pilóta?
2: Az, persze, hát ennyi kis ízé kell az élethez. De gondold meg, olyan kocsikkal mész.
1: Baromi jól keresel, nagyon... sokat utazol, mindenki ismer, jókat nyilatkozol, és jó életed van.
2: Az.
1: Azt adom.
2: Ha akarod, akkor... Na, szóval, hogy ott bármit megkaphatsz.
1: Tehát forma 1.
2: Már mondjuk ízék nincsenek rajta rács lányok.
1: A grizzgöllöket már kiszedték, ugye, mert bántott sok mindenkit, már nincsenek. De akkor te forma 1-es pilóta lennél. Te mit csinálnál, Eszter? Bármi választhatsz, nagyon sokat keresel. És sztársportoló vagy.
3: Én kemény dénes akarok lenni. És azt szeretném, hogy engem, hogy ott kiabálsak a nagy izmos fiúkkal. Rosszul csinálod, add ide azonnal, jössz ki a vízből, minden nagy baj lesz.
1: Te kis csuta.
2: Megküldsem ide a térdemre egy
3: pucs. Kukorisztán fogsz telefelni, az Isten áldjon meg. És aztán akkor nyernek, akkor meg dobjatok be. Gyere, dobjál be, hogy legyek.
1: Tehát válogatott edző lennél. 53 000 forintért havonta.
2: Igen, mondjuk ott a nagy pénz.
1: Sztársportolói státuszod megingott azért kicsit. Nem lennél mondjuk, nem tudom, NBA sztárkosarlabdás csaj?
3: Nem.
1: Nem lennél indiai kriket játékos, akik világsztárok Indiában is nagyon sokat keresnek?
3: Nagyon tetszik a curling, mert indokolatlan.
1: Teljesen indokolatlan.
2: Ott várj, ott mi lennél, gurító vagy takarító?
1: A márványtömb. Hát nem érted, ő a márványtömb. Én megyek elő egy villatás ödörrel, érted? Súrolom, ő meg megy. Sikálom, sikálom, sikálom.
3: És ő csak egy segű.
1: Megsállítom. Át a falon.
3: Jó voltam, anya, jó voltam.
1: Jól csúsztam. De nem keresel jól, nem vagy világsztár.
3: Jó.
1: Nem keresel dollármilliókat vagy eurómilliókat. Curlingezgetsz ott, de igazából nem tudnék mondani egy curling világsztárt.
3: És a műkorcsolyázók jól keresnek?
2: Nem.
1: A műkorcsolyázók nem keresnek jól, és...
2: Hát ilyenbe gondolkoz tenisz.
3: Hülyeség.
1: Akkor futball.
2: Foci, így van.
1: Lesz férfi is.
2: Golf.
1: Golfozhatsz is.
3: Golfozhatsz is. Tiger Woods.
2: Igen.
1: Na például egy Tiger Woods, tessék.
3: Az nagyon tetszik, mert nagyon hülye ruhákat
2: hát
3: hordanak.
2: Nem Tiger, hanem Puma. Puma Woods lennél.
3: Igen, fi? Puma? Igen, Puma?
1: Kis Puma,
3: oké. Cica Woods. Cica Woods. Igen, tetszik nekem az egésznek a keretlensége, meg az a már rejtett feszültség, de én valami olyasmit csinálnék, hogy legyen akkor vér meg csapkodás, meg kicsit valami izgalom.
1: Vér meg csapkodás.
3: Lehetnék MMA-harcos.
1: Na, én azt választanám, én ezt akartam mondani. Én UFC-harcos lennék. Baromi sokat keresel, iszonyat szerződéseid vannak, ott vagy a UFC-vel, Makacsevvel harcolsz.
3: Semmire nem emlékszel 21-es korod előtt.
1: Brutál nagy sztár vagy, iszonyat sajtótájékoztató, a legnagyobbakkal küzdesz, és három havonta összehoznak neked egy borzasztó jó meccset valakivel, és az egész világ azt nézi, és hatalmas híró vagy a fiataloknál, és már nagyon-nagyon-nagyon sokat keresel, ha UFC top vagy. Szóval, hogy én
3: top
1: erre
3: mennék.
1: Top vagy bátom, én erre mennék.
3: Hát nem tudom, szerintem amúgy ez egy jó irány, meg az is nagyon jó, hogy minden héten elvernek, úgyhogy nem kell gondolkodnom, hogy mi bajod van.
1: Borzasztó sok munkát teszel vele, sok sérülés van, de amikor ott vagy bent a ringben, és megnyered, és egy UFC gálát azért lehozni, az egészen elképesztő, főleg egy tétmeccsen. Szóval az iszonyat ikon sok mindenkinél. Én UFC is lennék egyébként. Én azt gondolom, hogy ezt választanám.
3: Nekem ez is nagyon tetszik, meg az is nagyon tetszik. Van az a nagyon pici tornászlány, az a fekete, aki tudod, most nagyon híres.
1: Ónodi Harriet.
3: Nem.
1: Fekete.
3: Igen, és azt
1: mondod. Ja, tudom. Az amerikai tornás csaj.
2: És mitől lett híres?
3: Attól nagyon ügyes.
1: Minden megnyer. 18 éves, vagy már 20 lehet, és 43-szoros világbajnok, 75-szörös, nem tudom, kontinens bajnok.
3: Olyan kompakt a nő.
1: Csak a tornában nincs lóvé. Nem keresel sokat. Nem érdekes?
2: Szerintem azért ott nagyobb a
3: meccspénz.
1: Például utána tudnál darcolni, igen.
3: Én csak a sajtburger után tudok ekkorát pördülni. $3 millió.
1: Senki nem mond focistát, gyerekek. Egyből se lenne focista. Nem. Valahol a Liverpoolban, a Szoboszlai mellett, vagy valahol Ronaldo mellett, az arab világban, vagy Messi mellett, Amerikában. Egyik ötök senki, menő csajok, jó kocsik, brutások pénz, és
2: állandó
1: nagy...
2: fodrásznál ülni. Nem.
1: Kicsit általunk ez egy ilyen lesajnál dolog? De. Igen? De mondjuk egy Real Madrid játékos vagy, vagy egy Barcelona játékos vagy. Tehát, hogy bármi lehet.
2: Akkor már oké. Okay.
1: És ott játszol a Nokemmel, vagy a Bernabeu-on, és
3: milyen
1: világsztárokkal.
3: Milyen sportok vannak?
1: Ez így ebben a formában nehéz.
3: Sportolistáját.
2: A dárcosok is jól keresnek mostanában.
1: A dárcosok is jól
2: világban. Ott tudsz legálisan sörözni meccs közben. Az az enyém, meg vagyok.
1: Fél részegek, de nagyon, nagyon. Én nem tudom, én sokat ábrándozom ezzel, hogyha ez nem is valahova születhetek és választhatom, akkor mi az a sportkarrier, amit választanék. És az az egy, ami nagyon rossz szerintem, hogy úgy ér véget, hogy még az agyad és a teljesítő képességet birtokában vagy, de a tested ugye már nem bírja, és előbb-utóbb ilyen 30-40 évesen kell valamilyen új karriert építened.
2: Edző
1: lesz. Az nehéz, az nehéz.
3: Hát mindig ott van a rádióban.
1: Akkor visszavedlek. Akkor visszavedlek, igen.
3: Igen, igen. Na, és a szörf, itt most olvasom például, szerintem az neked jól állna. Te lehetne egy ilyen...
1: Azok, az nem vágom annyira, biztos vannak ott is nagy sztárok. Az biztos, hogy jó.
3: Igen, ilyen szőkehajú, ilyen mezitlábasok. Azt szerintem tetszene neked.
1: Igen.
2: És... Pankrátor.
3: Imádom.
1: Tényleg éled a pankrációt? Tényleg? Én ezt nem tudom, hova tenni ezt az amerikai pankrációt.
3: A magyar azt nézed inkább akkor.
1: Hogy felnőtt férfi emberek eljátszanak valamit, ami nincs, mégis nagyon professzionálisan csinálják, és rommás érülnek, és nagyon látványos, de még sincs igazi bunyó, és felnőtt amerikai férfiak a ring mellett habzó szája örjöngve imádják, hogy kamu verekedést látnak, amiközben azért mégsem kamu, mert azért közben komoly csattanások vannak. Mi ez? Mi ez a pankráció?
2: Ez szerintem ez maga Amerika. Ez mindent leír arról az országról, amit most elmondtál, hogy nem igazi a verekedés, és ettől te megőrülsz, és sztárjaid vannak,
1: és hiszel benni. És hollywoodi filmszínészek lesznek igen. utána, és kinövik magukat, és mindenki onnan jön.
3: Egy nagyon jó műsoros, aki pont múltkor néztem végig, ez nagyon vicces volt, hogy egy jött ki egy pankrátor a ringből, és valaki elvitte a kisbabáját, másfél éves lehetett, és a babát megtanították, hogy így grimaszoljon rá a pankrátorra. És tudod, ránézett, nagyon csúnya, és a pankrátor meg felháborodott rajta, ilyen, tudod, hogy felvette az izét, és visszanézett, és akkor volt köztük ilyen kontaktus, ilyen oda-vissza.
1: Egy másfél éves gyerek.
3: És annyira ügyesek ebben, meg annyira visszadják az emberek ezt a gyerekkori lelkesedését.
1: Én azon szoktam gondolkozni a pankráció kapcsolatban, hogy rohadtul nem értem, hogy összecsap két csávó, aki mind a kettő nagyon nagy neve van. De az egyik szeretne megnyerni. És szeretne jobb lenni, és világbajnok lenni. Hogy az hogy dílelik le, hogy...
2: Meg van beszélve. Tuti.
1: Na de ma egy háromszoros világbajnok közülekedés, csak azt mondják az öltözőben, hogy figyelj, Johnny, ez most nem a te éved lesz. Miért? Három évig te nyertél, de most nem fogsz lehet. Most már nyerni, mert jön az, aki a te helyedre, és ő akar. Hogy beszélik meg, hogy az egyik rohadt nagy sztár lesz, és mindegyik meccset megnyeri, aztán jön egy másik, és mi van az, hogy nem. Nem lesz. Nem adom a meccset. Érted? Mi alapján működik? Mi alapján működik?
3: Nyomozzuk ki ezt. Nyomozzuk ki. És kérjük meg Julit,
1: hogy
3: valakit, aki ezt elmondja. Legyen egy kis kutatóbog, egy kis szerkesztői utána nyúlás.
2: Van Magyarországon? Szerinted pankrációs
1: jaj, remélem nem csináljuk. Remélem nem utánoztuk le ilyen nagyon rosszul egy bicskei pankrátor stúdióban. Remélem nem csináljuk azért ezt, nagyon rosszul.
3: Hát, Hagen, itt Gévai Júlia vagyok, csak azért elfelelően. Van amúgy, nekünk van pankrátor csapatok, és nagyon jók, és el fogunk menni, mert most nézett, lemaradtunk a tavalyi véres novemberről, ami volt az összecsapásuk.
2: Véres november.
3: Van. Most nevetsz ezen, ez az egyik kedvenc hobbi.
2: Hát
3: de van. De van.
2: Azért
3: de
2: van.
3: Én voltam.
2: Van.
3: Igen, és volt olyan, hogy ráugrottak egy ilyen iskolapadra, és ott volt vér.
2: Ó, szegény.
1: Hát székeket vernek szét, meg asztalokat.
2: De
1: ez iszonyat...
2: átfűrészelt lábú
1: hát,
2: széken.
1: Valószínűleg, hogy azért ezek a 150 kilós emberek azért nagyokat esnek. Tehát, hogy bedarálnának egy pillanat alatt. Ó, iszonyatosan ügyesek, meg borzasztó erősek. De hogy ez kidönt arról, hogy egyszer csak annak a világsztárnak ott vége van, és hát hogyan? Ja. Oké, hogy ez egy koreográfia, de valakit föl kell ott építeni hosszú ideig. Tehát, hogy az,
2: hát lehet, hogy az van meghatározva, hogy milyen koreográfiát használhatsz. Tehát mi az, amit még megengednek, de már nem.
1: De a végeredmény nincs ledílelve, szerinted?
2: Nincs ledílelve, és aki látványosabb volt, aki jobbat villantott a ringben, az lesz a
1: nyertes. Na, de amikor lekopogja, és kopog kettőt a harmadiknál, mindig kicsúszik belőle, akkor ő azt elengedi, ott ért. Tehát, igen. 50 éve nézem ezt a sportot. 50 éve nézem ezt a sportot, de nem értem igazából. Tényleg. Nem tudom megfejteni, de még az alapvető szabályokat se. Vannak sportok. Igen.
3: Nézem.
2: Pedig az hol mész?
3: Ne fussá. Miért futsz? Ugyanezt érzem.
1: Vannak sportok, amik egész egyszerűen nem tudod hova tenni. Nézed, szájtátva, és nem tudod. A másik a szánkó. Ti néztetek valamit?
2: Igen. Én imád a női szánkó.
1: Mi történik abban a másfél percben, amíg ő lejön? És az a véleményem, hogy ott nagyon sok minden, de nem látok ebből semmit. Mindenki ugyanúgy jön. Mi történik? Ők mit csinálnak a szánkon?
2: Fekszenek. Ugye?
1: De hogy közben le kell jönni arról. Szerinted így fölfeküdnék ebbe a testről, le tudnék jönni?
2: Nem.
1: Hát persze, hogy nem. Tehát ők valamit csinálnak láthatatlanul.
2: De a cukit testhez álló ruhájuk jól állna.
1: Az bírom. Teljesen értelmezhetetlen. Van ilyen? Ilyen lúta, cuki ruhában vannak, befele fordított lábakkal, fura sapkában jönnek le a szánkon.
3: Ez a sportom.
1: Én elcsesztettem, sport nincs a világon.
3: Ez a sportom. Ez vagyok én.
1: Ezt imádnád.
3: Ez vagyok
1: fekszel,
3: én.
1: Fekszel, belöknek, fölugrasz a szánkorra, és kacskalábban lejössz.
2: A kacskaláb, azt tudod mi? Azzal irányít.
1: A lábával irányít.
2: Igen, persze, a szánkónak az elején van két ilyen fül, fölfelé, és azt fogja a lábával. És hogyha tolod erre, tolod arra, akkor megy a szánkó.
1: Megőrülsz. Hát valami nagy dolgot értettem meg ebből.
3: Látom, hogy interjúten rászólok a gyerekre este, hogy igen, most irányos. Már aludj, anya holnap szánkózni megy. És a rögbi?
1: Na, azt érte. De az amerikai foci vagy a rögbi?
3: Na? Rögbi.
1: Ahol be vannak öltözve?
3: Ahol vannak a combos fickó.
1: Az amerikai foci.
3: Nem.
2: Hát a rögbi is combosak.
1: Igen, de ott nincsen
2: védő öltözet. Ott nincs védőfelszerelés. Nagy válasok vagy kis válasok?
3: Kis válasok.
1: Sapkában vannak?
3: Nagy állkapcsosak. Nagy állkapcsos kis válasok.
1: Nincs rajta védőfelszerelés?
3: Nincs rajta.
1: Szinkronuszok. Az rögbi. Az rögbi. És van az amerikai foci, tudod, amikor beöltöznek ilyen nagyon nagy ruhába. Az, az amerikai
3: igen,
1: foci.
3: Igen, de az nem annyira tetszik. A rögbi tetszik nekem.
4: Forzasztó az amerikai foci. Komikusan néz neki. Nem tudom levenni a szememet a popsiukról. Tehát nem egész egyszerűen.
1: Hát olyan segge van a fekáknak, viccelsz. Hát, gyerekek, országúti bringás senki nem lenne.
3: Na jó, és a szkander, meg a pofoszkodás.
1: A pofoszkodást mindig nézem, ha földobja valamilyen fotót, de nem csinálnám.
3: A női pofoszkodás a legdurvább
1: szerintem. Felfoghatatlanul durvák.
3: Mint amikor vastagjakú asszonyok, így gyönyörű szájakkal, meg ilyen izéke, és figyelj, amiket azok kapnak, látszik,
1: hogy... Bemérik kétszer, és a harmadikra levernek egy akkora csicskalángost, és hogy nem eshet el. Itt van.
2: Na, azt kellene neked szebb sport,
1: LGL.
2: Mint ez.
1: LGL, a női osztag.
3: Nem, ez biztos, hogy nem igazi de. Sport.
1: LFL. Nem NFL, hanem LFL. Ez a női osztag. Ott tangában nyomják, megőrülsz. Védőfelszerelésben tangában vannak.
2: Tudunk erre jegyet?
3: Ez biztos, ez hogy van, ez szerintem
2: ez
3: valami...
2: Ez van,
1: CGI.
3: Ez show, de 2016-os a feltöltés.
2: Hát szerinted engem érdekel, ezt hogy show vagy
1: ilyeneket nézel, mikor a feltöltés. Hát van ott más is azért. A feltöltés... Az 2016-os az a feltöltés? Miért ilyen ennek a minőség?
3: Nem, mert nem láttunk volna erről nagyon sokat, hogy ez lenne. Nem? Van. Tele lenne a Facebook, meg minden.
2: Az internet sose hazudik, ugye tudod?
3: Ez internet sose hazudik.
1: Neki. És direkt,
3: de hozzá.
1: Direkt pucsítanak.
3: Nagyon szépek. Csinos lányok.
0: Nyugalom, nyugalom emberek! Hallom, már hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Rúz 14 étterem és vendégház Nemesvámoson, Veszprém és a Balaton közelében. Több mint 10 éve várunk családias, kutyabarát környezetben. Kövess minket Facebookon. Nyáron a Balaton és Veszprém együtt kínál igazán felejthetetlen élményeket. Egy séta a történelmi várnegyedben, egy különleges élmény a Kód digitális élményközpontban, egy koncert a csillagos ég alatt, egy fesztivál, amely összehozza az embereket, és a közös pillanatok, amelyekre még sokáig emlékeztek. Veszprém. Élmények, amelyek visszahívnak. Részletek veszpréminfo.hu.
2: Sóder Klub kedvencek Balatonfüreden. Orosz Gyuri, Magyar és Pravarna szórja a poénokat.
3: Augusztus 8-án. Neves velük!
2: Jegyek a kultix.hu-n.
4: A nyári melegben feltöltődésre vágyik. Különleges családi ajánlatokkal és gyermekkedvezménnyel várja a Vital Hotel Nautis a Velencei tópartján. www.hotelnautis.hu.
5: Balatoni panoráma, nyári pezsgés és az ízek, amik miatt mindig visszatérsz. Az északi part egyik kedvenc találkozóhelye a Balatonfüredi Dog Bistro idén is vár a város legszebb sétáján. Óriási étlapunkon ott vannak a kedvenc burgereitek, tésztáitok és persze a Dog ikonikus pizzái is. Ráadásul a klasszikus nápolyi stílus mellett már igazi New York style pizzákat is kóstolhattok, és ha egyszer ráharaptok a pizzacsigákra, nincs visszaút. Balatonfüred, Tagore sétány, Dog Bistro.
6: Ha nyílászárót cserélne, válassza az Adapaut. A jól bevált Spektrum 80 rendszer mellett már a Premium Veka 70 és Veka 82 profil is elérhető. Extra kedvező lehetőségekkel és szakértői segítséggel várjuk bemutató terminkben. Adapau Kft. A minőség a különbség. Veszprém, Tüzér utca 71. Adabau.hu.
7: Augusztus 1-én Zircikon. Családi és sportprogramok, ikonikus hazai fellépők Zircen. Az esemény főtámogatója a Nutriverzum. Részletek zircmedia.hu.
8: Augusztus 1-én Magna Cum Laude koncert Sümegen. A Kisfaludi Várkertben élőben csendülnek fel a zenekar legnagyobb slágerei. Színezd újra, vidéki sanzon, pálinkadal és még sok más. Ne maradj le a Magna Cum Laude felejthetetlen koncertjéről. Jegyek elővételben a jegy.hu oldalán és a Hotel Kapitány recepcióján.
9: Menekülj a hétköznapokból! Szabadulószobák, játékszobák és egy igazi kaland barátokkal, családdal vagy a pároddal. Foglalj most a menekülj.hu-n!
1: Miért hallgatják egyre többen a

0: Szólalnak. A új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió 1 legfrissebb hírei.
2: Jön az anyateljes táplálás világnapja. Új hűtőrendszer a Veszprémi kórházban. Részek sofőrökre vadásznak Kapolcson. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Holnap lesz az anyateljes táplálás világnapja. Várfalvi Marianna, a Magyar Védőnők Szakmai Szövetségének elnöke rádiónknak elmondta, a csecsemőknek fél éves korig az anyatej a legideálisabb táplálék. Amellett, hogy ezzel minden fontos tápanyagot megkapnak, a lelki és szellemi fejlődésben is kiemelt szerepe van.
3: Azok a kisbabák, akik legalább fél éves korig tudtak szopni, vagy akár még tovább, korbetegséggel, a középfülgyulladással, különböző szívérendszeri betegségekkel, és különböző lelki problémákkal szemben is védettebbek. Az újszülött számára élősejtes ellenanyagok, immunanyagok vannak az anyatejben, és az édesanya teje pedig szinte szoptatásról szoptatásra azt a mennyiséget és minőséget áll elő, amire az ő kisbabájának pontosan szüksége van.
2: Üzembe helyezték az új folyadékhűtőt a Veszprémi Csolnoki Ferenc Kórház traumatológiai műtőblokkjában. A korszerű berendezés a csaknem 20 éves rendszert váltotta fel, így hosszú távon is biztosítja a műtők megfelelő hűtését és üzembiztonságát. A kórházban évente mintegy 2000 nagy műtétet végeznek ebben a blokkban. A fejlesztés az Országos Kórházi Hűtés-Rekonstrukciós Program részeként valósult meg. Számolt be róla a Vármegyei Napilap. Tömegesen buktak le az ittas sofőrök Kapolcs környékén. A Művészetek Völgye Fesztivál alatt fokozott rendőri ellenőrzések zajlanak, tudta meg a Veol. Az elmúlt 5 napban összesen 28 ittas járművezetővel szemben intézkedtek a vármegyei rendőrök. Közülük 19-en Kapolcsnál akadtak fenn az ellenőrzéseken. A rendőrség emlékeztet, Magyarországon zéró tolerancia van érvényben, ezért alkoholfogyasztás után senki ne üljön a volán mögé. Megkezdődött a siófoki Rákóczi szobor környezetének felújítása. A beruházást azért hozták előre, mert a szobor alatti gépészeti akna állapota már balesetveszélyessé vált, az esőzések során pedig beázott. A tervek szerint újjáépítik a vízzáró aknát, valamint a tér locsoló rendszerének gépészetét is, írja a Sonline. Igazi kánikulai idő várható térségünkben. A legtöbb előrejelzés szerint sok napsütésre és nagyon száraz időre készülhetünk. Délutánonként 35 fok körüli, helyenként ennél is magasabb hőmérséklet várható. A reggelek is melegek lesznek, többnyire 19 és 21 fok közötti minimumokkal. A szél általában gyenge vagy mérsékelt marad. Csapadékra egyelőre alig van esély. A jelenlegi számítások szerint a hőség a következő napokban is velünk marad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Balázsék a Rádió 1-en! A legmenőbb arcoknak is kell a piherés. Most kivettek egy kis szabit, te nyugi! Senki nem marad Balázsék nélkül. Íme a legjobb pillanatok. És tessék!
5: Összeállította egy teljesen mindegy, egy csomagmegőrzéssel foglalkozó vállalat, 100 000 véleményt a világ legkiábrándítóbb turista látványosságairól. És fel vagyok háborodva, gyerekek, mert az első 5 helyen mind európai látnivalók végeztek, és egy budapesti helyszín is bekerült a legkiábrándítóbb, hát hogy is mondjam, csak helyszínek közé.
6: De mi?
5: És hát arról beszélünk majd, hogy mi volt nektek, drága hallgatók, az a helyszín, ahova elmentetek, és borzasztó nagy csalódás volt. Ez lehet Magyarországon, ez lehet külföldön, éveket vártatok rá, ott álltatok, előtte álltatok, megnéztétek, nem hittétek el, hogy itt vagytok, könnyes szemmel vártatok, és mondtátok,
7: de ez?
5: Ide álltam 4 órát sorba, és ide jöttem, és ez volt.
6: Az?
5: Na mi az a budapesti helyszín, ami bekerült? Rohadjanak meg egyébként, hogy egy csomagmegőrző cég összeszedi az európai látványosságokat, a legkiábrándítóbb látványosságokat, és beraknak minket is.
7: Miközük a csomagmegőrzőknek, mi köze a látványossághoz?
5: Hát egyébként ez egy nagyon jó kérdés, ugye? Ferenc.
6: Hogy inkább oda menjen hozzájuk.
5: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Ezt nem tudom megválaszolni.
7: Hogy leteszi a csomagját, és megnézi.
5: Nincs elég baj a Budapestnek, hogy egy ilyen nem éppen megtisztelő listára még felkerül egyébként? Komolyan mondom. Miért nem hagynak minket békén?
7: Na várjál, találjuk ki, hogy mi az a budapesti.
5: Másodikok lettünk.
7: Látványosság.
5: Másodikok lettünk, így van.
7: Jól fotózható látványosságot kell keressünk.
5: Jól fotózható látványosságot, és tudod is használni.
7: Használni.
5: Használni is tudod, tehát hogy nem csak oda mész és állsz előtt és csinálsz egy selfit, hanem
6: egy mohó automata?
5: Lehetesség?
6: Mohó automata?
5: Igen, lehet használni is. Tehát van funkciója ennek a budapesti látványosságnak.
6: De Pesten van? Benne belvárosban?
7: Hát ha budapesti?
5: Pest, egészen pontosan Pest.
7: Pest. Hmm. Pest, és tudod használni is. Óriás kerék.
5: Nincs már óriás kerék, mint a hülye.
6: Nem, a nagy sörnyító fenn a Gellért-hegyen.
5: Ja, a déli, a Deák tér?
7: A Deák tér.
5: Azt nem a Vidámparkban gondolod.
7: Nem, hát a Deák téri óriás
5: nem
7: kerék.
5: Az.
7: Nem az. Asszonyja.
6: Akkor nem a nagy sörnyító fenn a Deák, a Gellért-hegyen.
7: Nem.
5: Nem, mert az látása Budán van.
7: Biztos, hogy nem. Ja,
5: mondtam, hogy Pesten van.
6: Pesten? Pesten? Pesten? De, nekem, de ugye mindenki a vidéki.
7: Kilenc körül már velünk lesz.
5: Hát, nem tudom, igen,
6: bevéletek ők, de ki az, aki Budapestnek hívja a főváros? Mindenki Pestnek hívja.
5: A vidéki
6: hívja.
5: Nem tudja, melyik a Budapest. Pest, a budai nem tudja, melyik a cseresznye. Érted? Tehát így állunk. Erős csapat
6: most,
5: vagyunk.
6: Ez most övön aluli volt, mert Pesten, tehát minden, Pest. Mindenki Pestnek hívja, csak simán Budapestet. Nem,
5: Budapesten belül.
6: Mégis a Sebestyén Balázsnak hívja.
7: Főmegyek Pestre.
5: Pesten van.
7: Pesten van. A New York kávéhez biztos nem, mert nem, az gyönyörű, az nem okoz csalódást.
6: Pesten van is csalódás.
5: Úgyse fogjátok kitálni, elmondom. Ezek a opera. Rohadékok felvették a listára, nem a Széchenyi gyógyfürdőt. Hogy a legkiábránítóbb látványosságunk nekünk itten a Széchenyi gyógyfürdő.
7: Millió elégedett turista megy az ázott melegvizes testével ki a izéből a Széchenyiből. Miről beszélsz?
5: Kevésbé kielégítő élmény, 37% mondta. Túl hosszú várakozási idők, nagy tömeg és a megközelíthetőséget is számon kérték, hogy nem lehet odajutni.
7: Hogy ne lehet? Mivel nem lehet odajutni? Hát ott tesz le a troli mellett.
5: Rohadjanak ezek meg ott vannak.
7: Hát azért, mert te béna vagy édes gyerekem, és nem tudsz a BKK, hogy hívják, applikáció eljutni A-ból B-be, azért ne
5: benyújtjük. Hülye vagy, azért az ne fikázz a Széchenyi fürdőt. Siam Park, ott voltál a Siam Park, Tenerife harmadik nem. lett, legkiábrándítóbb, és a Trevik út is megérkezett, mert hogy hát borzasztó nagy csalódás. Las Vegas-i helyszínek vannak még, Dublini Guinness Storehouse, és a Gardatónál lévő Gardaland is felkerült, valamint a Topkapi Palace is Isztambulban. Ezek vannak fönt a helyszínen, mi a második legkiábrándítóbb helyszín vagyunk.
7: Ezek hülyék.
5: Ezek tök jó helyszínek egyébként.
6: Szerintem attól lettek depressziósak, hogy ugye a Széchenyi fürdőnek nagyon szép ugye a külső medence része meg egyáltalán, de hogyha bemész, hát azok a folyosók azért, azok nem ilyen életigenlőek, nem?
7: Hát egy kicsit benne van az elmúlás szaga. De attól
6: nem
7: még...
6: csak az elmúlás szaga van bennem.
7: Hát szagot
6: is
7: fajta,
6: igen, nem, szóval az van, hogy szerintem nincsenek erre felkészülve, hogy milyen az, amikor ilyen ódon helyekre mész. És valószínűleg megüti őket ez a, meg ugye ez az öltöző, meg minden
7: szóval. Nem mondnám, mész keresztül a Városligeten, tél van, gőzölög a meleg víz, ki van este világítva, az olyan szép, mint egy álom.
5: Európa igen. legnagyobb gyógyfürdője. Okay. És mint 100 éves, vagy mint 150 éves, nem tudom mikor adták, hát 15 körül vagy 13 körül írja a cikk. Na, az több mint 100 éves.
7: Mi
5: mit
7: a baj
5: oda?
6: Érted? Szerintem egyszerűen tehát más az elvárásrendszer nyugaton, mint itt nálunk. Mi tudjuk, hogy ez miért jó, meg hogy jó, ők meg nem értik. Nem értik. Látják és nem értik.
5: Na, nektek mi volt az, tessék? Amikor elmentél, ott álltál, nem hitted el, erre vártál, és azt mondod, hogy ez egy fos. Ez lehet magyar helyszín is. Én tudok egyet, ezt már sokszor elmondtam. Én a Bokodi tavat tovább is fenntartom. Gondoltam. Hogy az nagyon durva. Volt külföldön olyan, ahova elmentetek, megnéztétek, azt mondtad, hogy ezért, ez egy fotó, egy múzeum, egy látványosság.
6: Én ezért nem megyek Tájföldre amúgy, mert azt érzem, hogy Tájföld is ilyen, hogy küldik ezeket a képeket, ahol ilyen gyönyörű tengerpartok vannak, érintetlen természet ízével, és biztos vagy benne, hogy 15 fokkal elforgatod a kamerádat, akkor egy ilyen hajléktalan falu szakad rá ugyanerre a tájra.
7: És tényleg, így
6: és
7: van.
6: Nekem ez egy ilyen. És
7: miért az egyiptomi piramisok? Ha rossz szemszögből állsz, akkor ott van mögötte a város, meg a szeméttelen.
6: Egy Burger King.
7: Igen, értelmezhetetlen, hogyha fölmész, van egy ilyen magaslat, vagy jó pénzét tevével fölvisznek, egyébként csak nem engednek róla leszárni, ha nem a újabb 10 ízét.
5: Igen, ott rohadsz meg a tevén sokáig.
7: Na, onnan szép. De az összes többi helyről meg nem értelmezhetetlen a dolog, mert pont az, és azt a képet, amit nem tudom, miről csináltak, ahol látod csak a piramisokat, érted meg.
5: Azt sose találod meg azt a plán.
7: Olyan nincs. Nekem, ami még ilyen volt, az Kambodzsában az ősi templomok.
5: Angkor
7: Wat, mi ott voltunk, és óriási lelki felkészüléssel, hogy ez micsoda gyönyörűség lesz. átnőve a fákkal, tudod, a romok, ugráló majmocskák, meg ilyesmi.
5: Buddhista szerzetesek levitálnak valahol.
7: Az volt egyébként őszette a belépőktől.
5: Igen, belevitált egy 20 dollárra.
7: Ő ellevitált velünk, és akkor elérkezel végre az egy ilyen legikonikusabb helyszínéhez, ahol tényleg aztán majdnem teljesen éppen maradva, de a dzsungel által belőve, és nem tudtál hova lépni a turistától.
5: Tehát, aha, hogy érted? De ott nem a hely volt rossz, csak sok
7: hát
5: turista
7: volt.
5: A hely
7: az tulajdonképpen nem a volt hely
5: az adta?
7: Rossz. Hát az adta. Ú, az adta.
5: Csak
7: az
5: hogy sok a turista, és ettől kiábrándító.
6: Jó, én most magamra fogom haragítani az embereket, de nekem Erdélyben a medvetó volt ez. Hogy elmondta apám, úgy mentünk oda, figyelj, ez egy spirituális utazás lesz.
5: Ha medvetavat meglátod egyszer.
6: Egyszer. Soha ilyet még én még életben ilyen boldog nem voltam, mint a medvetó vizében.
5: És álltál.
6: Ahogy a lábujjadat beledugod, előtte a testedet a medve, és teljesen más. És megérkeztünk egy ilyen turista csapdába, ahol ugye váltásokban lehetett fürödni, tele volt kacsával és kacsatollal a felszín, iszonyatosan ilyen, valami, egy ilyen zsíros réteg úszott a vízen, ami valószínűleg gondolom az különböző
7: a különlegessége.
6: Ilyen napidőkrémeknek a keveréke volt, és közben pedig egy rettenetesen ideges közeg. És akkor, és, tehát ott a nyugalomnak nem volt semmiféle helyesem.
5: Nem érezted a szakrális erőhatást a medvetónál?
6: Nem.
5: Tamás azt írja, a London őrségváltás 3 óra átsorgása semmiért. Inkább nézzétek meg YouTube-on, még jobb is lesz. Egyébként azt meg tudom érteni. Őrségváltás. Ki az Isten vár arra 3 óra? Tök unalmas, nem? Tehát ez oké. Okay. Hollywood Walk of Fame, Hollywood Boulevard, koszos, büdös, tele van hajléktalannal, és üres üzletekkel.
7: Ez a
5: Walk of Fame.
7: Ez tényleg.
5: Te ott voltál?
7: Igen, ott voltam. Oké, keresed a csillagot, aki a számodra a legközelebb áll, akár zenész, ugye, akár izé, akár színész.
5: Hát igen, most ott egy csillagra oda menni, hogy Jack Nicholson, és ott egy csillag, igen. Hát azért ettől nem teszed a hajad, nem?
7: És tényleg az a környezet, amit mond. Üres üzletek, és mindenütt fekszek a hajléktalanok. Van olyan csillag, ami rajta.
5: Ez nem tűnik erősnek. Ez egy kihagyható dolog, igen. Istálos kői barlang, szilvás válad, a húgyszaggal kevert nyomorúság.
6: Nekem tudod, mi volt ilyen?
5: Jó, de szeretem ezeket a megfogalmazásokat. A húgyszaggal kevert nyomorúság.
6: Csodálatos, de ami még nagyon durva, szerintem az a barlangfürdő Miskolctapolcán.
5: Ami most leégett.
6: Ami most leégett. Előtte. Mi elmentünk.
5: És felállt. Nem jó?
6: Figyelj, az olyan volt, mint ilyen a purgatórium. Tehát, hogy megérkeztünk, mondjuk a lányomnak a hasi krízise volt már a bejáratban. Nem az a lényeg, hanem hogy megérkeztünk, le volt gyalulva előtt az egész terület. Nem túlzó buszokkal jöttek a lengyel turisták.
5: Nagyon népszerű, nagyon megy, persze.
6: Beküzdött magad, verekedni kellett, hogy legyen szekrényt be tudod cuccolat rakni. Olyan embertömeg állt sorba, hogy komolyan azt gondoltam, hogy most már meghaltunk, és már elfolyadott, hogy kimegy a pokolba, kimegy Mennyországba.
5: Én szeretem, hogy te ezeket még bevállalod.
6: Muszáj bevállalni, mert a gyerek. És ugye ott van a barlangos része, és az volt, annyira tele volt emberrel, tehát így néz ki a vastag beled, mintha megetted ezt a csigát.
5: sok apró sejt küzd a vastag beli kanyarokkal.
6: Közben üvöltenek mindenféle mordori nyelveken, amiket nem értesz, és ez visszhangzik abban, hogy a barlangban a gyerek így megállt, és azt mondta, én nem megyek.

0: fölkapták.
1: Igen. Dunakeszi teknős békatanösvény, zseniális képek, úgy érzed a képek alakján, mint egy padló rengetegen mennél egy ős magyar dzsungelben, és hogy csodálatos élmény gyerekekkel. Ehhez képest kiszállsz egy Tesco parkolóban, átsétálsz egy tetves pallón, amit két ember egymás mellett nem fér el, megtehetsz két irányba 30-30 métert, és vége. Dunakeszi teknős békatanösvény.
0: Már a neve is jó.
1: Egyébként ez ugyan jó, hogy elolvasott hétvégén, rákészülsz a gyerekkel. Persze, nagy program, tanösvényre megyünk, behergeled, mész, ú, de nagyon jó lesz, mit fogunk menni?
0: Mutogatod neki a fotókat, hogy nézd csak kicsi, milyen szép. Épp lesz a hétvége.
1: Olyan tanösvényre megyünk, igen.
2: De ez sosem volt jó, azért valljuk már be magunknak, nem?
1: Vannak jó tanösvények.
2: De jó, de most
1: vannak mondják, jó tanösvények.
2: A teknős béka tanösvény. Az nem egy párduc tanösvény.
1: Igen, jó,
2: az
1: hát nyilván nem jönnek dínók, persze, de van egy-két jó. Tájföld Maya Beach, mindenki, aki Tájföldre megy, onnan posztolja szép tengeri gépeket, soha nem látszik senki más, közben sorban áll több ezer ember egy kialakított úton, mire oda jutsz a tengerparhoz. 5 percet van körbenézni, fotózkodni, majd tol ki a helyről a többi turista. Tudod, ez a Maya Bay, ez ugye, ahol a Leonardo DiCaprio is forgatta a Beach című filmet. Ez tényleg olyan, hogy brutálisok turista, le is zárták most hosszú évekre, most nyitották meg újra. Siófok fordított ház, inkább egyetek egy fokhagymás lángost.
0: 2009.
1: 2001 per fő fordított ház. Siófok.
0: Ú, gyerekek, nagyon sokan írják Brüsszel, pisilő kisfiú és pisilő kislány megvan. Láttátok
1: már? Hát ez a Brüsszel egyik nagy jelképe.
0: Nagy?
1: Vagy,
0: igen, nagy? Hát, nagy hát kicsi. Azt mondtad, hogy nagy?
1: Kicsi.
0: Majd mondom neked, két így egymásba fordított ház sarkába találod meg nagy neheze, a pisilő kisfiút, és akkor tényleg egy ekkora kis szobor, de onnan még azt mondod, hogy jó, ezt megbocsájtom, megnézzük a pisilő kislányt, mert van neki párja is, pár utcával arrébb.
1: Én azt gondolom, hogy aki rá van gerjedve egy pisilő kisfiú szobor, és ezért elmegy Brüsszelbe, ez vagy pedó, vagy hülye. Nem, ki, nem mész.
0: Hát az a város jelképe.
1: Már önmagában az, hogy pisilő fiú, hát eleve Brüsszel, tehát hogy
0: ha már ott vagy
1: megnézed a
2: pisilő
1: kisfiút. Hortobágy írja valaki. Azt gondoltam, hogy a jeepekről megnézzük a 9-jükű hidat. Alig vettem észre, legalább egy fotó legyen, lementük odol fotóztunk, a vala volt fehér így, csak nyomokban tartalmazott fehéret. Valami vadi újat készítettek, de amikor elkezdtünk sétálni, a vége főútra vezetett, ott kellett visszajönni az autók mellett. A legjobb kép akkor készült, amikor a férjem egy szalmabála oldalába könnyített a hólyagán. Tündi küldte nekünk. Na jó, de azért az ikonikus. Azért az ikonikus.
2: Most lehugyozni a szalmabálát.
1: Az abszolút, igen.
2: Az nem annyira helytálló.
1: Törökország Pamukkale, alanyából 8 óra buszozás, soha többet.
0: Gyerekek, Hurgadából fölmenni a piramisokhoz.
1: Az is hosszabb. Az is korán indult. Igen, igen. Soroksári botanikus kert, gondoltuk, ha már belépős lesz valami látnivaló, gaz volt meg két rózsa. Igen, Egyiptom az összes program csalódás volt, írja valaki. Ne, azért Egyiptomban vannak jó programok. Plitvice, gyönyörű, de mordori a tömeg, a plitvicei tavak, azok is
0: az
1: szépek.
0: Új, de szép,
2: az nagyon szép, az nagyon szép, az nagyon szép.
0: Ugyanez mondjuk a Ausztria Hallstatt.
1: Hallstatt.
0: Az megvan, a tópartjának is gyönyörű, igen, falucska, igen. Egy, igen. Sor ilyen, egy sor ilyen, egy ház sor van,
1: igen.
0: Lépni nem tud semmi. A turistáktól.
1: Marokkóban oázis látogatás szervezett túrával, néhány fáradt pálma alatt lehetett pihenni, és néhány törött műanyag piknik cucc volt kirakva. Biztattak a fürdésre, de olyan volt a víz, hogy azonnali vérhas.
2: Jaj,
1: két óra oda, két óra vissza, Balatonbolgár gömbkilátó és lombkorona kilátó. 4 óra vezetésért, fél óra séta. Egyébként ez tényleg nagyon érdekes, amikor rájössz, hogy 2 órát mentél, fél órát sétálsz, és tudod, hogy van egy 2 órás hazautad. Ilyen programokra azért rá lehet futni.
3: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, 20-60% kedvezmény minden paplanra és párnára, és 40-60% kedvezmény minden matracra és fekvőbetétre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Nyári utazás? Telekomosként most még gondtalanabb, mint eddig, hiszen amíg nyaralsz, a neted ára is szabadságra megy. Aktiváld augusztus 15-éig az egyszeri 2500 forintos jóváírást otthoni internetszámládból a Magenta Momentsben, mert nálunk a jobb az alap. Telekom.
3: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
4: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar sárgarépa kilója csak 199 forint, az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Elkezdődtek az Euronics hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronics.hu weboldalon. Csap le a Kendi hűtőszekrényre 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért augusztus 12-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics, ez ennyi.
0: Reklámot hallottak.
8: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: A nyári szünetben is irány a Veszprémi Állatkert. Vár az elefánt, fóka, pingvin, oroszlán és az egyedülálló dinópark. Veszprémi Állatkert. Minden nap nyitva.
10: Jogosítvány. Jelentkezz most a Tárnai Autós Iskolához. Fizess egyszerűen otthonról és vágj bele rögtön az online képzésbe. Várakozási idő és utazás nélkül.
11: tarnaiautosiskola.hu.
12: Egy óra, ami csak rólad szól. Siófokon a Bonita stúdióban te kerülsz fókuszba. Reformer Pilates, Red Light terápia, feltöltődés. Foglalás bonitasiófok.hu.
13: Alacsony árak, magas minőség a Balatoni Aldikban is. Csütörtöktől vasárnapig fél kiló friss marinált sertéskaraj 25% kedvezménnyel csak 1499 forint. Mindig Aldi.
14: Neked is megéri fékezni. Magyaros ételeket kínáló étterem, sütikkel teli cukrászda és fantasztikus élelmiszer volt. Ha Akaliban jársz, fékezz le te is a Féküzletházban.
15: Ankónai szerelmesek Szigligeten. Egy fordulatos, pikány zenés komédia felejthetetlen olasz slágerekkel. A Turaida Színház dupla előadással érkezik a csodálatos szigligeti várudvarba augusztus 3-án és 4-én. Jegyek online már kaphatóak. Csapjon le rájuk időben!
16: Szeretnéd, ha gyermeked játék közben fedezné fel a tudomány és a technológia világát? A Tinkerlabs Veszprém augusztusban ingyenes nyílt napokat tart. Gyere el, próbáljátok ki együtt élmény alapú STEAM foglalkozásainkat. Jelentkezés www.tinkerlabs.hu. Tinkerlabs Veszprém, ahol a kíváncsiságból tudás, a játékból siker születik.
17: Nyáron a Balaton és Veszprém együtt kínál igazán felejthetetlen élményeket. Egy séta a történelmi várnegyedben, egy különleges élmény a Kód digitális élményközpontban, egy koncert a csillagos ég alatt, egy fesztivál, amely összehozza az embereket, és a közös pillanatok, amelyekre még sokáig emlékeztek. Veszprém. Élmények, amelyek visszahívnak. Részletek veszpréminfo.hu.
18: Tivafaker Kft. Asztalos műhely. Konyhabútor, nyílászárók, lépcsők, egyedi bútorok, rövid határidővel, egyedi gyártás.
19: www.tivafaker.hu.
20: General kivitelezőt keresel? Veszprém Customs. A tiédet mikor kezdjük? 0620-20-926-50. Veszprém Customs.
21: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is. A 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a kőbányai dobozos sör csak 289 forint, a Rio Sticky krém 4 darab vásárlásától pedig csak 99 forint.
1: Beni, 30 éve mindig melletted.
2: Stari, a Balaton söre. 14 féle ízben a klasszikustól a gyümölcsösig. Keresd több száz vendéglátóhelyen és a stari.hu-n. Jéghidegen.
22: Megérkezett a Cherry Veszprémbe. Fedezd fel az új modelleket a Ringautó Veszprémnél az Északkeleti útgyűrű 18 alatt.
23: Reklámot hallottak.
24: A rádió egy legfrissebb hírei.
25: Véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat. Gyermekrajzok a Káptalanfüredi strand kerítésén. Új generációk a völgyben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 31-e van, péntek. Véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat. A nyári időszakban általában kevesebben nyújtják a karjukat, a kórházak vérigénye ugyanakkor nem csökken. Tordai Attila Árpád, a szervezet főigazgatója kiemelte, a véradásnak a donorok szempontjából is van előnye.
26: Azt írjuk a szlogenbe, hogy akár három életet is megmenthet, ez úgy jön ki, hogy van a vörösvérsejt, van a trombocita, véralvadást segítő készítményünk, meg van a vérplazma, és ez a három ideális esetben még akár három súlyos beteghez is kerülhet. Maga a véradó is saját magának is használ azzal, hogy foglalkozik a saját egészségével, átgondolja, hogy van-e olyan állapotban, hogy adhasson vért. Bizonyos vizsgálatok is elvégzésre kerülnek a véradás kapcsán, ami szintén az egészség megőrzés szolgálhatja. Tehát ez egy konkrét előny a donor számára, amellett, hogy nagyon sokat segít, és nélküle nem működhet ez a rendszer.
25: Az aktuális véradások helyszíne és időpontja az ovs.hu és a véradás.hu oldalakon érhetők el. Veszprémben legközelebb augusztus 3-án hétfőn reggel 8-tól délután 3 óráig nyújthatjuk a karunkat a területi vérellátó központban. Szabadtéri gyermekrajz kiállítás várja a sétálókat a Káptalanfüredi strand kerítésénél. A színes alkotások eredetileg a Tour de Hungary Balatonalmádi rajtjához készültek helyi diákok közreműködésével, a rajzokat pedig időjárás álló formában helyezték ki. A különleges tárlat a nyár folyamán is megtekinthető, tudta meg a Veol. Első ízben nyitotta meg kapuit a Talentum Hungarikum udvar Kapolcson. A helyszín a fiatal művész generáció fontos bemutatkozási terévé szeretne válni. A művészeti labor a jazz, világzene, könnyűzene, valamint a kortárs tánc és néptánc feltörekvő alkotóinak ad nyári otthont. A mentorált alkotói térben a fiatalok ismert művészekkel közösen léphetnek színpadra. Olvasható a vasárnapig zajló Művészetek Völgye közleményében. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Igazi kánikulai idő várható térségünkben. A legtöbb előrejelzés szerint sok napsütésre és nagyon száraz időre készülhetünk. Délutánonként 35 fok körüli, helyenként ennél is magasabb hőmérséklet várható. A reggelek is melegek lesznek, többnyire 19 és 21 fok közötti minimumokkal. A szél általában gyenge vagy mérsékelt marad. Csapadékra egyelőre alig van esély. A jelenlegi számítások szerint a hőség a következő napokban is velünk marad.
23: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
27: Hölgyeim és uraim! Balázsék jól megérdemelt pihenésüket töltik. De a rádió egy hallgatói nem maradhatnak reggeli műsor nélkül. Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék!
28: Japánban egy szokatlan bár hívja fel magára a figyelmet, azzal, hogy átilakítja a hagyományos munkai kultúrához fűződő viszonyt, a hely különlegessége, hogy kifejezetten azoknak szól, akik fontolgatják, hogy ott hagyják a munkájukat. A vendégeket arra ösztönzik, hogy nyíltan osszák meg az érzéseiket a kiégésről, a frusztrációról, vagy a karrierükkel kapcsolatos kétségekről. Beszélgetned kell, a személyzet speciális képzésben részesül, hogy ítélkezés és nyomás nélkül hallgassa végig a történetedet, hogy mennyire kocsma, vagy kiégve. Ez egy bár tulajdonképpen, most lehet, hogy vannak snackek, vagy tudsz enni, de hogy kiképzett személyzet vár téged azért, hogy egyrészt jó sok sósmogyorót, sört és minden más fogyasszál, hogy benyújtsák a szemlát. Kettő, ugye az van, hogy akkora baj a kiégés Japánban, hogy a hosszú munkaidő, a merev hierarchiák és a magas elvárások miatt oda vannak a japánok már egészen fiatalon a mentális egészségük. És kitalálta ez a bár, hogy nyitnak egy ilyen coaching jellegű, kicsit ilyen terápiás jellegű helyet, ahol szakemberekkel tudsz beszélni, hogy miért vagy kiégve, ne legyél öngyilkos, mi az, ahogy meg tudsz ebből lépni ebből az élethelyzetből, hogy tudsz ebből kijönni. És,
0: a legjobb helyre viszed a problémádat, egy kocsma.
28: Egy kocsmában.
0: Mindig megoldás. Ugye ez a japánoknál ez azért érdekes, mert ott ténylegesen az van, hogy inkább beülsz valahova, és nem mész haza, hogy a család előtte nagyon jó embernek tűnjél, hogy mennyit dolgozol. Tehát a jó ember mérték egysége a Japánban az kicsit az is, hogy megrohad a munkahelyén. Tehát náluk ez egy különösen érzékeny pont, és tényleg az van, hogy egy csomóan szeretnének váltani, de inkább nem váltasz, mert mit fog mondani majd a család, a környezet, hogy ezt ne csináld.
28: Iszonyat magas az öngyilkosság, ugyanakkor az van, hogy ők úgy vannak ugye kondicionálva, hogy nem nagyon beszélhetsz erről. Tehát ez nem illik sem kiadni, sem elmondani a nyomorodat, a kiégésedet, a problémáidat, és nem nagyon tudják megbeszélni. Tehát ez egyfajta tiszteletlenség kérdezni, a másik az, hogy fél látom, nem vagy jó pazban, mi van. Kettő, hogy nem szokták meg a panaszkodást, meg ezt a fajta kitárulkozást. Magadban tartod, megoldod, vagy beesel a metró elé, ha akarsz, csak ne délután négyig, mert akkor te akadályozod a forgalmat. Borzasztó magas az öngyilkosság, ugye? Tehát hihetetlenül kicsekkolnak, nem bírják. De hogy hagyományosan tabunak számít az a téma, hogy az elégedetlenségről szóló beszélgetések nem panaszkodnak. Ami nem tudom, hogy jó eszély, de én nem merné a kiönteni a lelked, meg kicsit elmondani, hogy miben vagy, azért az jó érzés, mert egy kicsit úgy érzed, hogy megkönnyebbülsz.
3: Ez a csapos vajon mitől más, mint egy hagyományos csapos?
28: Itt nem csak csaposok vannak, hanem ülnek bent rendes terapeuták, bent ülnek szakemberek.
0: Azért mondtam, hogy a kocsma a legjobb terep, és igaza van Julinak. Mert az valahogy, ha bemész egy kocsmába, várd a haverjaidat, vagy egyedül mész be, az biztos, hogy ha letámaszkodsz a pulthoz, 2 percen belül a csaposnak mindent elmesélsz. Mindent.
28: Valami, mi így éltünk, ugye?
0: De szerintem nagyon sokan, valami késztetés van benne, azért, mert ott van egy ember, aki bár hivatalból is nyilván a borla valóért, de meghallgat téged, és nem ismer, és az egy olyan jó föloldozás.
28: Igen, vagy idegennek tudod elmondani.
3: Megitat. Tehát, hogy pont azt az első italal átüti a gátakat, és rögtön megnyílsz. Tehát, hogy hát beszélni akarsz.
28: Abszolút, igen. És hát Szabi el is küldte ugye a lényegét. Ennek jobb egy kócsma, mint holnap egy kócsma. Szabikem, nagyon esélyes, hogy arra, hogy te ezzel naphallgatója legyél.
3: Nagyon jó.
28: Mely munkák leginkább okozzák a kiégést itthon szerintetek? Ha mondanatok kéne 3 szakmát, ami tényleg nagyon kiéget, akkor hol vannak leginkább kiégve az emberek szerintetek?
3: A körmösöm.
28: Egy körmös? Szerinted egy körmös?
0: Nem már.
28: Minden melóban ki lehet égni, ami ugyanaz?
3: Atya, úristen, milyen sztorikat mesélnek, hogy mik... Hát ez egy aranybánya.
28: De várj, de hogy ő jó sztorikat nem, hall, vagy hogy ki van égve?
3: Ez borzasztóan fárasztó lehet minden nap végighallgatni. Igen, a gyerek most hasmenést kapott. Nem,
28: de várj, ilyen alapon minden munkában ugyanazt csinálod. Itt mondjuk még van, vagy egyfajta kapcsolódban.
0: Szerintem a szolgáltatóiparban vannak ilyenek, tehát a fodrász, mert a fodrásznál is az van, beülsz, és elkezded mondani, hogy ja, már megint a izé, ez meg az, meg amaz. Tehát az összes ilyen szolgáltató, aki emberekkel találkozik, akkor az kiégett?
3: Hát én szerintem egy idő után mindenképpen. Én már nem terhelem őt a saját kis siralmaimmal, úgyhogy inkább csak befogom a számot.
28: Inkább meghallgatod őt, és te égsz ki közben.
3: Nem, tehát én szerintem vannak, akik igen, így azért járnak ilyen terápiai jellegűen, oda járnak és elmondják a problémáikat. Azért ülnek le, hogy valaki meghallgassa őket. Szerintem a másik ilyen, aki egy borzasztóan
28: sokat hallgat. Igen, tehát úgy mondjad a munkát, hogy nem tudjuk, hogy ő neki tényleg kiégése, csak így azt gondolod, hogy szerintem ez a szakmában nagyon ki lehet égni. Úgy mi?
3: Házi orvos, hallod. Hát oda szerintem a nyugdíjasok így járnak. Hát ez egy program.
0: A miénk nem. Irénkedéni imádja. Azt figyelj, mindenkit, anyámat beviszem, ezek mindent megbeszélnek. Én szerintem ő nem.
28: Én inkább azt gondolom, a monoton munkák.
0: Úgy van. Én is
28: tehát,
0: azt mondtam,
28: a monotonitás.
0: A gyár, a sor, ahol 10 éve ugyanazt az egy alkatrészt rakod össze.
28: De várjál, és lehet, hogy mi az unalmat keverjük össze a kiégéssel, és közben jobban kiéget az, ami érzelmileg igénybe van, ahol stressz van, ahol meg kell felelned, ahol nagyon nagy a nyomás rajta. Tehát sokszor ugye mi a monotonitással mondjuk, hogy kiégek abban, hogy teszek egy csavart. De zéró felelősség nem tudom elrontani, megszoktam monoton, de lehet, hogy egy üzemorvos, vagy egy orvos, vagy egy belgyógyász, vagy egy tanár, vagy egy mit tudom én, tehát, hogy ahol nagyobb a felelősség, az valahogy jobban fel is perzsel közben, mert hogy a végletekig ki vagy használva érzelmileg, fizikailag, mentálisan, mindenhogy.
0: De
28: nem biztos, hogy a monoton munka...
0: De várj, abban van feladat, érted? Tehát az legalább izgi, ott legalább van felelősséged, benned van a továbbfejlődés lehetősége, egy csomó minden. Mi a francot fejlődsz tovább, abba, hogy a 8-as anyát pakolod a gépsorra?
28: Oké, mondjuk mondok, oké, ezzel be lehet, akkor ügyfélszolgálat, tessék. Ülök 8 órát, és hülyék telefonálnak, hülye kérdésekkel, hülyeségeket beszélve kiégsz, vagy mindig mással beszélsz, pörget a dolog, vagy ezek ilyen időszakos munkák, hogy egy ideig bírod.
3: Én szerintem ez csak egy ideig lehet bírni. Szerintem egész egyszerűen az néha felhívnak, megkeresnek ilyen marketingesek, és én mindig nagyon udvariasan küldöm el őket, elnézést kérek, nem érek rá, dolgozom, határidős munkám van. Vannak emberek, akik csak simán elküldik őket az anyjukba olyan minősítetetlen stílusban, hogy tudod, csak így nézel.
28: Hogy nagyokat, miért, aha.
3: És tudod, ebből van neki 120 egy nap. És nem mond nekem, hogy ez nem folyik át. Tehát, hogy ez megdagad egy után, egy
28: szerintem a multinál is nagyon kiégsz. Tehát, hogy a multi is egy olyan, hogy egy katona vagy, csinálod, nem látod, hogy miért csinálod, ki vagy zsigerelve, bent vagy, gépezetben vagy, egy nagy monstrumot viszel, de igazából tényleg egy ilyen kis szolga vagy. A nagy multik azért ugye éreztetnek bizonyos dolgokat, de sokszor nem érzed, hogy hol dolgozol, mert nem vagy úgy kezelve. Az is borzasztóan pörgethet, tehát az is egy olyan meló,
3: de
28: nem?
3: De most arról beszélünk, hogy az a fárasztó, hogy más embereknek a problémáival kell foglalkozz, és ők szívják ki az energiádat, vagy arról beszélünk, hogy egész egyszerűen olyan munkakörben
28: dolgozol. Mindegy, a végeredményéről beszélünk, hogy 5 év után, 10 év után az van, hogy atyaisten nagyon borzasztóan ki vagyok égve. Tehát szerintem nem feltétlenül a monoton munka éget. Ha szereted, és te abban jó vagy, és te minden nap elmész, és visszaszítót szeresz valahova, és te élvezed az ügyfelekkel a kapcsolatot, akkor 30 év után se égsz ki, pedig monoton munkát csinálsz, leszeded a szűrőt, berakod, és azt mondod, hogy egy év múlva itt vagyok, jövök. De szeretem, csinálom.
0: Se kéne kiégnie a Juli körmösének, hiszen ő is a körmöt építeni, valószínűleg szereti meg festeni, meg lakkozni, meg mit csinálnak ők. De a Juli azt mondja, ugye, akkor így a vízcsapszerelő ember, akit te mondtál, az is kiéghet abban, hogy már megint meg kell hallgassak valakit a nyomoráról, míg szerelem a csapot.
28: Aha, igen. Ez érdekes.
0: Habitus kérdése is.
3: Volt olyan melótok, amit gyűlöltetek?
28: Én soha nem dolgoztam.
0: És nézd meg, meddig jutott, látod?
28: Én tök komolyan mondom. Igen. Tehát azon ki, hogy egy nyári munkán elmentem építkezésre dolgozni, én 20 évesen elkezdtem csinálni ezt a valamit, amit még most is csinálok, de minden nap megkérdezem, hogy valójában mi ez? Valójában azért kapunk pénzt, mert beszélünk.
3: Olvasd el
28: a munkaszerződésre. Benni minden nap elmondja, apa nem csinál semmit, csak beszélsz, azt mindenki tud. De én nekem soha nem volt munkahelyem.
0: Tehát nekem se olyan egyébként, nekem se.
28: Kinek ki vagyok égve, de
0: nem. Akkor
3: miben égtél ki?
28: Hogy ne lehetne?
0: Ebbe, persze, 30 év médiázás,
28: hát felperzsel, hát feléged.
3: Elmondtál mindent.
28: Még 6-szor elmondtam mindent, és 8-szor olyat, semmit nem akarok, érted? Hát csodálkozok.
0: És meg is írják. Na az éget igazán, amikor nem értik.
28: Hogyne, hát szerintem a mi szakmában is
0: mi nem csináltunk szerintem. Én csináltam középiskola utolsó évében, egy hónapig a BHG-ben egy ilyen elektromos cuccokat szerelő gyár volt Békés Csabán, és ilyen rohadt nagy szürke szerelő szekrényekbe kellett bekötni egy darab kábelt. És én a második héten azt mondtam, hogy én ezt nem akarom csinálni.
3: Meg akartál halni.
0: Meg akarsz halni, hogy minden nap ugyanazt a sárga kábelt oda teszed, becsavarod, eltolod a dobozt. Új doboz, sárga kábel oda tesz, becsavarod, elt. Na, én például azt gyűlöltem, hogy az annyira monoton volt,
28: hogy
0: arra azt mondtad, hogy nem, soha.
3: Nekem a hostess meló volt ilyen. Egy időben hostesskedtem, kóstoltattam.
0: Na, de ott is más csináltam mindig, nem?
3: Hát, amikor 6-8 órát állsz egy ilyen külvárosi ilyen raktárházban, egy pult mellett, amit te vittél oda, te szereltél össze, és egyszer csak megindul egy ilyen horda föléd, hogy megkóstolja a parizeres zsömlédet, vagy kipróbálja, hogy felszívja a Pampers, a magja, a nedvességet, és így állsz így szerencsétlenül egy ilyen pelenkával a kezedben, és locsolgatod a pelenkát, akkor azt érzed, meg akarsz halni.
28: Szerintem a magas stressz faktor is nyilván benne van, tehát hogy ha nem tudom, mit tudom, én tényleg olyan munkahelyet dolgozom, mint ápoló vagy, és magas a stressz és felelősség rajta, az is a kiégés. Akkor jöttem rá, hogy ki vagyok égve, 20 éve dolgoztam vendéglátásban Olaszországban, nagy forgalmú turista helyen, amikor mosolyogva tudtam volna a vendéget egy székkel agyonverni, némelyiknek meg ott a teraszon belepisilni a tányérjába evés közben. Igen. Akkor vettem észre, pontosan akkor tudatosult bennem, hogy kiégtem, amikor tusolás közben elvesztettem az
3: eszméletem.
28: Bocsánat, nem kirőgjük. A megfogalmazása jó, hogy van benne irónia, önirónia, tudod, tetszik, hogy igen, gyerekek, nézzünk rá magunkra kívülről. Amikor elájultam az zuhany alatt, szerintem kezdtem gyanakodni, hogy valami nincs.
0: Baj van.
28: Volt, hogy naponta többször kiégtem, üdv egy BKV busz. Köszönöm. Hát nagyon jó.
3: Édesanyák rengetegen írnak.
28: Édesanyák.
3: Kisgyerekes. aki otthon van 0-24-ben egy vagy két kisgyerekkel.
28: Jogos, és lehet, és érezhetik, és ne utálják magukat, és abszolút jogos, amit éreznek, és tökre benne van. Tehát ez a fajta érzelmi kiégés, igen, ez abszolút benne van. Mom burnout, ugye ez egy létező pszichológiai fogalom. Tehát állandó nyomás van, borzasztó kialvatlan vagy, iszonyatos érzelmi stressznek vagy kitéve, mert ott van egy kicsi síró gyerek, amivel még azért nem nagyon tudsz mit kezdeni, nem érted a jeleit. Izolálva vagy, hormonváltozásod van, szülés után még szorongsz, depressziós, és lehet, hogy jól csinálod el, tehát ez a mom burnout, ez abszolút létező. Protokollos rendezvényekkel foglalkoztam, akkor lett gyanús, hogy kezdek kiégni, amikor a kint parkoló céges kocikhoz lépve az első sofőrtől azt kérdeztem, te melyik faszkalapot hoztál?
4: Júj, de őszinte elszólás, óriási.
28: Júj, de jó, mennyire tipikus, igen. Katonának lenni 8 éve teljes kiégés, ráadásul fel sem mondhatok, tényleg semminek semmi értelme, minden haveri alapon működik, és abszolút örökzöld, ami kocka, azt gurítjuk, ami kerek, azt visszük. Vámos voltam az ukrán határon, az monotonitás, amikor minden útlevélből kiveszem az eurót?
0: Nem, az kellemes érzés.
28: Akkor sem jöttem rá, hogy mikor égtem ki, mikor sírva keltem, sírva aludtam el, olyan volt, mint egy zombi robot üzemmódban dolgoztam, amikor teljesen összeomlottam, csak akkor kértem segítséget, akkor hallottam először a burnoutról. Ez 13 éve volt, igen.
0: Van egy olyan SMS-ünk, aki irodai hallgat, vagy igen, irodában dolgozik, és állt az egyik reggel a buszmegállóban, és 4 busz ment el, és nem volt képes felszállni. Állsz, tudod, hogy erre a buszra föl kell szállni.
28: De nem teszed meg.
0: Nem, azt mondta, hogy azt írja, hogy nem működött a teste. 4 busz ment el.
3: Ó, de durva.
5: Hú, de izgalmas ez a téma! Hamarosan folytatjuk!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: A Balaton nyáron mindig jó választás, és a közelben vár egy város, ahol új élményekkel folytatódik a nap. Barangoljatok a megújult Várnegyed hangulatos utcáján, fedezzétek fel a Kód digitális élményközpont különleges világát, pihenjetek meg egy árnyas teraszon, majd kapcsolódjatok ki Veszprém nyári koncertjein és fesztiváljain. Veszprém, ahol a nyár új élményekkel vár. További inspiráció veszpréminfo.hu.
3: Jó hír Veszprémnek! Új üzlet nyílt a Stop Shopban. Megérkezett a Skechers márkabolt. Fedezd fel a világhírű, kényelmes és stílusos cipőket az egész családnak. Sportos, hétköznapi vagy munkához való, nálunk biztosan megtalálod a kedvencedet. Mostantól Veszprémben is vár a valódi Skechers márkabolt élmény. Skechers márkabolt. Stop Shop Veszprém. Várunk szeretettel!
4: Reggeli rohanás, edzés vagy munka? Frissülj fel a Drink 81 funkcionális vitamin italaival. Drink 81. Boost your body and mind.
5: Autóbontó Berhida. Gépjárművek forgalomból történő kivonása akár 65 forintos kilogrammáron. Rozsdás Patkó Kft. A MOHU szerződéses partnere. Autóbontó Berhida.
6: Brada Faloda. Menüzd nálunk füredet, napi menü, paleo, diétás, vegán, gluténmentes, ráadásul házias ízekben. Brada Faloda. Balatonfüred.
7: Bradafaloda.hu.
8: Az Annagóra Aquaparkban 15 vízi csúszdával és óriási hullámmedencével várjuk az egész családot. Merülj el velünk az élményekben Balatonfüreden. Annagóra.com.
9: Szeretnél a nyaralásból egy új budapesti otthonba hazatérni? Most akár 19 millió forint kedvezménnyel és akár 5% áfa visszatérítéssel választhatsz új építésű living otthont Budapest népszerű kerületeiben. Fedezd fel a Living exkluzív, limitált ideig elérhető nyári ajánlatait. Részletek living.hu.
10: Kalandra Vágysz! Irány a Balatoni Élménypark és Minicity csopakon! Próbáld ki az óriás csúszópályát, az ejtőgépet, az óriás ingát és a rengeteg izgalmas játékot! Balatonélménypark.hu.
1: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói!
11: Alfa Echo Bravo! Landing, s'il vous plaît!
12: Leszállási engedély megadva. Irány az 1-es pálya 17 óra magasságában.

0: Öveket bekapcsolni? Lassan indulunk. Reklámot hallottak.
1: A rádió egy legfrissebb hírei.
2: Érvényben van a harmadfokú hőségriasztás. Ürgéket telepítettek át Tihanyból. Retro hétvége idézi meg a régi balatoni nyarakat. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 31-e van, péntek. Keddig marad érvényben a harmadfokú hőségriasztás. Figyeljünk a folyadékpótlásra, hogy elkerüljük a kiszáradást. A tartós meleg komolyan megviseli a szervezetet, fejfájást, fáradékonyságot, kimerülést okozhat. Az egyik legveszélyesebb állapot a hőguta, mondta a rádiónknak Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
3: Összeomlik a testnek a hőszabályozása, a hőguta életveszélyes állapot, ami azonnali orvosi ellátást igényel. Ha valakinél felmerül a hőgutának a gyanúja, például zavartá válik, elveszíti az eszméletét, nagyon magas a hőmérséklete, kipirult, azonnal hívjunk mentőt. Amíg azonnal a segítség megérkezik, mindenképp vigyük hűvös helyre, lazítsuk meg a ruházatát, kezdjük meg a hűtését hidegvizes borogatással, ventilátorral, és az eszméletlen embert semmiképpen ne hagyjuk magára, és ne adjunk neki inni.
2: Ismét ürgéket telepítettek át a Tihanyi belső tó melletti állományból a faj megőrzése érdekében. A Balaton Felvidéki Nemzeti Park tájékoztatása szerint az áttelepítések célja új, életképes ürgeállományok létrehozása olyan területeken, ahol a faj korábban már eltűnt. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a befogott 100-120 egyed nem veszélyezteti a több ezres tihanyi populációt, így a turisták továbbra is ugyanúgy találkozhatnak az ürgékkel a belső tó környékén. Különleges nosztalgia program várja a közlekedés szerelmeseit augusztus első hétvégéjén. A kaposvári retro hétvége részeként a Kaposvár-Siófok vasútvonal egy szakaszán is közlekednek majd korhű szerelvények, amelyek a régi balatoni nyarak hangulatát idézik fel. A programhoz veterán Icarus autóbuszok is csatlakoznak, így a déli parton igazi időutazást kínál a hétvége a retro járművek rajongóinak, írja a Sonline. Műszaki mentéshez riasztották a tűzoltókat Bakony-oszlopra, ahol felborult egy ágvágó munkagép. A sofőr a vezetőfülkébe szorult, ezért a zirci önkormányzati tűzoltók siettek a segítségére. A helyszínre egy kisbéri egység is érkezett. A férfit sikerült kiszabadítani, írja a veol.hu. Tartós hőhullámra számíthatunk környékünkön. A meteorológiai modellek szerint a napsütés lesz a meghatározó a következő napokban. A délutáni órákban 35 és 37 fok közötti csúcshőmérséklet is előfordulhat. Az éjszakák sem hoznak jelentős lehűlést, ezért a hajnalok is melegek lesznek. A légmozgás többnyire gyenge marad, így a hőségérzet még erősebb lehet. Esőre csak minimális az esély, ezért a talaj tovább száradhat. A déli időszakban nagyon erős UV-sugárzásra kell készülni.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Betölt a Matrix! Balázsék kidőltek!
5: Balázsék, most felvételről szólnak!
4: Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék!
6: Egyszerű kérdést szeretnék nektek föltenni, ne lesz a monitoromról. Légy szíves, képzeljétek el egy gyönyörű hajóutat.
7: Megvan.
6: Oké, megvagy. Tudod, sok emeletes, oké, ez is meg.
7: Royal Caribbean? Nem mindegy, mivel megyünk.
6: Carnival Cruise Sunshine-on.
7: Nem, Rosdin, csak Royal Caribbean. Nem. Mindegy,
6: jó, oké, most véletlenül ide keveredtél.
7: Hát nem értem a plebsz, hogy tud ezzel a hajóval utazni, nem mindegy, nem számít, menjünk ezzel.
6: Oké, mész a Karib tengeren, csodálatos tájak, tudod, hogy fantasztikus ellátás, minden van a hajón, amint csak akarod, és egyszer csak lemész az ebédlőbe, és azt látod, hogy verik egymást az emberek.
7: Imádom. Azonnal filmesztelre vetközöm, és jó, bevetem, és bevetem magam a tömegbe.
6: Tehát fogalmad nincs, hogy miért verekszenek.
8: De te már
7: vetközöm. Én levetközöm esztelere, abból nem, abból nem is sose volt baj. Igen, hajj, bugyó van nekem esztelere, ne kellene. Terekek, legyünk esztelerek, ez innen indul. De várj, de mi az, hogy össze egy hajón?
6: Egy hajón, egy ilyen nagy szálloda hajó, tényleg csodálatos berendezéssel, aranyak.
7: De tehát azt gondolod, minden... hogy tudod, mindenki jól fölöltözve, szépen megy vacsorázni, parfümhegyek, szép ruhák, Diorba mindenki, nagyot vacsorázunk, foglalt asztal, öntjük a pezsgőt, a kaviárt, nagyon, nagyon elegánsak egy vagyunk, hajózunk a Karib-térségben, fú, de fancy. Mind tudnak összeverekedni.
6: Ugye várod a kapitányi vacsorát, ahol kiöltözsz.
7: Igen, azért van egy kiöltözős vacsi.
6: Már tudod, hogy a következő célállomása nem tudom milyen karibi sziget lesz, ahol majd a kókuszpálmák között a hófehér tengerparton sétálsz, és ebben a piacban leérsz az ebédlőbe, ahol emberek ütik, verik, rúgják egymást.
7: Azt a mindenit! Azt nem, ide nem biztos, hogy mesztelen vagyok. Ez egy kicsit komolyabb bugyó, mert azt gondolom, a papa, mama meg néhány verekednek. Itt elég komoly bugyó van.
6: Nem, olyannyira komoly, hogy a biztonsági őrök itt az egyik az elment. Tehát, hogy azt mondta, hogy ez gyereke kezelhetetlen ez a történet. Jász le nyugodtan még egyszer, Zsül.
7: Egészen durva bugyó.
6: Ott jel, látod, ő itt fut.
8: Igen,
7: svédasztalos kaja. Én nem tudom, hogy itt két banda esett egymásnak, vagy mexikóiak, vagy feketék, itt mindenki van.
8: És fentről a pult tetejéről meg drukkolnak, és kamerázzanak.
7: És vannak a kamerázók, akik azért felveszik a bunyót, hogy bármi lehet. De az apropót nem is tudják, hogy
6: de
7: mi volt?
6: De tudjuk.
7: Mi verekedtek össze?
6: Elfogytak a csirkeszárnyak.
7: De egyébként ezt Magyarországon sem nem képzelni.
6: Elfogyott a csirkeszárny.
7: Jó, de jó, hogy ez máshol is megtörténik azért.
6: És én pont arra gondoltam, hogy végre egy csillogó fény a vaksötét éjszakában, hogy nem csak mi vagyunk ilyenek, hogy amikor ehetnél egyébként lazacot, ehetnél, nem tudom, rántott húst, akármilyen, oké, van egy nagy adag csirkeszárny, roppanósra sütve, pirosra, és az utolsó három maradott, amit te ki akarsz venni, ám jön valaki, aki elveszi előre.
7: Én ezt úgy tudom elképzelni, hogy úgy indul, hogy beáll eléd egy csávó, te már figyeled, hogy nagyon kevés van, de még abba bizony, hogy pár marad, és a csávó fölpakol egy halmot a tányérjára, és végignézed azt, hogy elfogy, annyit vissza, mennyit sose tud megenni, és ott eldurran. Tehát ott jön a Michael Douglas összeomlás, és ott eldurran, és mondod, hogy nagyon nem. Adjál át egy pár, és a csávó mondja, hogy nem, de elfogyott, adjál pár, és ott elindul a bunyó. Tehát valószínűleg az a fogyás pillanatában indulhatod.
8: Én a Cornetisnél szoktam ezt érezni.
7: Hogy nézed a legváros túrost, ne jöjj hozzá.
8: És hallod, hogy már nyitja a száját, hogy abból a sajtosból szeret, nem visszadál. Ez utolsó.
7: A csirkemájashoz nem nyúlsz. Megöllek.
8: De hát ne vieskedj, mert egy luxushajón, hát oda olyan emberek mennek, akiknek hát valószínűleg megengedhetik maguknak azt, hogy tehát, hogy jó módúan.
7: Hát meg azt gondoltad, hogy el is fogy, akkor azért viszonylag gyorsan visszatöltik. Tehát, hogy erre azért megvan az infrastruktúra, nem? Hogy elfogyott, oké, várok két percet, visszatöltik. Tehát, hogy mennyire éhesnek vagy elvetemültnek kell lenni, hogy leteszed a tányérod, odaszólsz az asszonynak, hogy na, fogd meg a söröm, és elindulsz verekedni, hogy szerezél magadnak csirkeszárját. Mennyire alantas, miközben kifizettél 4000 dollárt, hogy hajózzál a Karib térségben. Nem?
8: Egyébként annál bosszantóbb nincsen, amikor egy ilyen svéd asztalos asztalnál ott áldogálsz a kis tányéroddal, te jönnél, és tényleg az utolsót veszi ki előled, és ott állsz kicsit csalódott.
7: Jó, ki hogy viselkedik svéd asztalán, tessék? Kinek mi a túlélése, kinek mi a stratégiája, ki hogy megy? Éhes vagy, ott vagy, all-inclusive nyaraláson vagy, 6 óra, fogod a tányér és elindulsz. Ugye elindulsz vadászni, ez innen indul, vadászol.
8: Felméred, hogy mit lehet enni. Igen. Az első.
7: Te az vagy, aki először körbe
8: mész. Én először körbe járok, megnézem, hogy mi a kínálat.
7: Amatőr vagy. Júj, de profi!
6: Nem, amatőr.
7: Tesz egy kört, hogy hát, mit akar enni.
6: Jó. Hát nem jó, mert addig kiszedik. Hát, érted? Mire kiszúrod, visszaérsz, nem lesz mit enned.
7: Te vagy az üres tányérra köröző. Csak kaját szemléző.
8: Körbejárok.
7: Igen.
8: Kicsit mérgesen nézek a gyerekekre, akiket elküldenek azért, hogy szedjete le a tányérját, és tudom, hogy annyit tett ki, hogy nem fogja.
7: Rohadt ideges idő a svéd asztalnál. Egy gyerek a kis spagettit szed előtte, felrugdosnám őket.
8: És barominek pazarlás is, mert tudod, hogy nem fog annyit megenni.
7: Picit a könyökén mindig lökni kell.
6: Hopp, nézd már,
7: hogy elszaladt ez a tányér.
6: Szedd csak föl, kisfiam, addig
8: érzem. Ennek megvan a rendje. Én cirkálok, Miró addig asztalt foglal.
7: Jó. Új, de profik vagytok, a cápázók, oda nézd, te felpásztázod a kaját.
8: Felpásztázom, igen, és utána váltjuk egymást.
7: Ő te foglalod, és ő pásztázik. Meg ilyesen mentek haza, ha folyamatosan pásztáztok, és asztalt kerestek, sokat nem esztek.
8: Pásztázok, Miró már ott ül az asztalnál, tartja a helyet. Én odaülök, leülök, leveszem a tányéromat, ő is elindul pásztázni, összeszedi az előételt, és utána váltunk, és néha találkozunk az asztalnál.
7: Én teljes magányosságba vonulok. Ott hagyom a családot, és elindulok. Én vadászom. Tehát, hogy vadászom, borzasztóan szemtelen vagyok, iszonyatosan tolakodsz. Rettenetesen parasztba nyom. Én figyelj, ha éhes vagyok, én olyan könyörben telembe tolok át minden svéd asztalnál, engem nem érek az idős néni. Én úgy lököm föl, hogy semmi.
8: Te veszed el az utolsó csirkeszárnyat?
7: Ha nagyon ideges vagyok, kiveszem a tányérjából. Látom, hogy elvitte az utolsó szeret görögdíjét, komolyan megcsinálom. Sokat jártunk régen Törökországban, ilyen iszonyatos all-inclusive szállodák. És azt látod, hogy egyébként ez Magyarországon is így van, bármilyen fogadás van, ott mindenkinek vérben forog a szeme. Tehát a svéd asztal, ez egy harc, ott vagy harcolsz, vagy eltaposztál. Szerintem ott két választásod van, vagy megölnek, vagy ölsz. Én az vagyok, aki ölt. Tehát ha nagyon ilyes vagyok, mészárolok, megnézem, hogy hol a leghosszabb a sor, biztos, hogy bemegyek keresztbe, beállok a legelejére, átnyúlok keresztbe, figyelj!
8: Fú, de gyűlölnél.
7: Most ott áll köntösbe, papucsba, érted? 3-4 órát vár. Beállok mögé.
6: Na, hát nem.
7: Nem mész oda cápázni? Hát de hogy nem.
8: És te vagy az, aki amúgy a fél panziónál, vagy teljes panziónál már a kapunyításkor ott áll?
7: Nem. Az nem. Megvár, mindig abban bízom, mondjuk 6-tól van vacsi, 7-8-kor leürül. Lemegyek, és látom, hogy never. Ez nem fog leürülni. Akkor viszont harcolunk. Na, gyertek. Egy lapostányért. Utálom, barátaim. Egy lapostányért. Ez egy csata. Szerintem ott vagy harcolsz, vagy eltapod. Nem így
6: ott
7: van?
6: Nincs ott nincs idő. Ott azonnal beszedsz mindent.
8: De nem szedett be, mert azonnal. Korlátozott a gyomrom kapacitása.
7: Akkor neked van egy előjátékod.
6: Az all inclusive, ott a gyomor végtelen.
7: Igen, tényleg.
6: Nincs ilyen.
7: És miért van az, hogy mindenki sokos állapotban van a svédasztal? Tehát ott egy ilyen pszichotikus állapotban vagy. Magyar szállod a külföldi, ott egyszerűen betépsz.
8: Mert a bőség szarú.
7: Betépsz, sokkal éhesebb leszel, mint ami vagy valójában, és tudod, hogy ha az a roseibli elfogy, nem lesz több. Tehát,
8: pontosan tudod, hogy 3 perc múlva újra töltik.
7: Ugye, a csirkemás risotto elfogy, kész. Az annak a néni kiveszi, nem lesz több. És akkor harcolsz.
8: De hogy egyébként tök durva.
7: Nem az, vagyok egyet, senki nem vagyok tekintete. Gyerek, idős,
6: beteg, rokkad, mindegy.
7: Ha be, semmennyire nem érdekel.
8: Ha be van fizetve a félpanzió, vagy az all inclusive, azt le kell enni.
7: Nem is ez, hanem hogy legyünk túl gyorsan a vadászaton, tudod, és jön a jó része, hogy együnk. Harcoljuk meg, amit meg kell, és tánam, távozzunk a csatamezőről. A robokat hagyjuk hátra, és menjünk.
6: A maradékon meg persze,
8: de akkor te vagy az, aki egy tányérre teszi az előételt, a főételt, a desszertet.
7: A gyümölcsöt, a desszertet, leöntöm egy kis ivólével, ráütöm a kólát. Ráadom a forró
6: húst,
7: rádobok egy kis somlóit, tehát én ezt menjünk, csapassuk.
8: Mert többször van megyek. Van ebben valami biztos.
6: Ezért tanulsz meg egy kézzel három tányért vinni, hogy gyönyörűen föl tud tenni. Ott nincs olyan, hogy majd visszajövök. Nem lesz, és nem fog ugyanúgy kinézni. Testemmel árnyékolok, oké? Okay? Testemmel árnyékolok, 3 tányér pincérfogásba összefog, és ahogy mész végig elejétől, attól végig mindent fölpakolsz. Ott utána, ott nincs én olyan, hogy majd elvisznek valamit. Nem vagyok bunkó.
8: A csévingből az egész.
7: De tényleg, most elmész például a desszertes részhez, fagyis rész. Kiemeled az egész. Azt látod, hogy a kisgyerek folyik a takony az órán. Na, próbálj megfogni ezért ilyen szedőt, a fagyi szedőt. Azt se tudja, hogy kell olyan béna. És próbálj egy nyomó, hogy arcé kiszedni a vaníliafagyit. Te meg állsz ott.
8: Én olyan, hogy segítek.
7: Fogom a kanalamat. Belerakom a kanalamat. Na, Pistikem! Most majd kiszeded ezt a rohadt fagyit. Eltakarodsz ide nagyjádba. Érted? És ott áll, és negyed óráig szed egy darab gombócot, miközben a diszkréten elhízott apuka mögötte már fenni a fenét arra, hogy 13 gombócot akar kiszedni. Most beelőzöm őket, vagy megöregedek? Hát persze, hogy beelőzöm őket. És azonnal elkezdesz harcolni. Ugyanez van a levesnél. Megy a tökölés, szed, forró a tárgyért, kiszedi. Figyelj, őrület. Tehát az csak így lehet szerintem.
8: Az a baj, én ilyenkor ilyen anyaüzemmódba kapcsolom.
7: Az mit jelent?
8: Az, hogy a gyerekeknek... Igen. Leülök.
7: Tejed,
8: leülök a
7: tejed.
8: Svéd asztalra, és
7: elfolyik a tejed, vagy mit
8: nem, csinál? Hogy beindul egy ilyen gondoskodási ösztön, és elkezdek segíteni a gyerekeknek.
7: Tehát, ne, nem Jézusom, tudja... a svéd asztalnál?
8: Igen, hát ott áll, eddig ér neki a személygér az asztal.
7: És akkor?
8: Nyúlkál bele, de nem tudja kiszedni.
7: Semmi, rácsapsz merőkanállal a kezére.
6: Kezére, húgy, old meg, kicsim. Majd én kiszedtem, utána annyit bénázolom, amennyit akarsz.
7: Kézzel, koszos körölvel, taknyos kézzel. Na,
8: de előbb végzek, úgyhogy segítek neki kiszedni a spagettit, mert úgyis azt
7: segítesz kiszedni a spagettit. Én csak azt mondom, adod a segítek, elveszem a fogót.
8: És már viszed.
7: Hopp, kisfiam megint ilyes maradsz. Hát az élet kegyetlen. Az élet egy harc, jól megtanulod. Hát ilyes leszel ma is. Na jó. Ne, segítesz a gyerekeknek.
8: Hát segítek neki, igen, mert hogy az egy dolog, hogy mellé szedi az egészet, sokkal többet szed, mint amit meg tud enni, úgyhogy inkább szedek neki én, és utána elküldöm.
6: És ott állsz egész vacsora alatt, és jószolgálati nagykövetként, mint az Ábel, érted, Tamási Áron. Ő se Amerikában, ő csapolt a vizet, vagy mi volt már a regényben. Ott állsz.
8: Igen. Igen, a desszertes pultnál, a fagyisnál.
7: A fagyis. Hát ott milyen szerencsétlenkedés megy.
8: Hát azért én oda állok néha, és akkor segítek a gyerekeknek kikanalazni a fagylaltot.
7: Na, ez cuki.
8: Vagy benyúlkál,
7: nincs bennem részvét. Ilyenkor, ha éhes vagyok, nincs, semmilyen részvét nincs bennem.
8: És megkérdezem, hogy miért szeretnél.
7: Még meg is kérdezed, hogy mit szeret. Hát dobjál oda neki egy gombot.
9: Cukorszóra, ez van.
7: Cukorszóra,
9: szétszakadhatok bele.
6: Mi vagy te, fagyis néni?
7: Nem akarod a taknyoszorodat megtörölni, pisztiket. Húzzál már fagyis bödöntő, mert ugyanád verek kettőt. Segítesz, cuki vagy, nem? Szerintem ott harcolni kell.
8: Annak a gladiátor vagy?
7: Meg nem bírom a nyomakodást, és gyorsan túl akarok lenni rajta. Tehát ez a verekedés rossz, tudod, és hogy valahogy menekülni akarsz.
8: De hát te vagy a verekedő.
7: Ezért verekedek én is, hogy legyek rajta túl, önvédelem csak. Mindenki, minél előbb ki akarsz onnan menni, mert ott mindenki lögdösödik, mindenki gyorsan legyek rajta túl.
8: Mindenki kultúráltan állna a sorba, és végig is állják a sort, és mindenkinek jut, te vagy az, aki előre megy. És mivel te előre mész, ezért a többiek vérszemet kapnak, és mennek utána.
7: Egy dolog nincs miattam, sor. Tehát, hogy
8: a... hát ez az. Megpussál
7: se. Érted, aki sort csinál, az nem én vagyok. Én megfogom, kiszedem, ott se vagyok. Kész.
6: Vali már a személyzet előtt ott van a reggeli nyitásra.
7: Hatkor verem az üveget. Nyissátok ki.
8: De szobába fel nem rendeled a kaját akkor?
7: Nem, mi szeretünk így lemenni, meg szerintem az tök jó. Meg a szobába tudod mindig egy ilyen kis részét kapod meg. Tehát néha mondjuk egy-egy reggelit nem rossz felkérni, de én szeretek így lemenni vadászni.
8: Szereted a hangulatát?
7: Van ennek, persze, nem? Hát azért, most elfogy a Petre Zselymes krupli, hát azért ez mi... Azért ez milyen izgalmas. Oda érted, ott az utolsó csepp ivólé. Hát azért csak megharcolunk az utolsó barackos ivóléért.
6: Jó, megjött a legprofibb. Én oda viszem a széket a svéd asztalhoz.
7: Az jó. De hogy tényleg mi megy ott, egyébként tényleg mi megy. De török szállodákban és magyar szállodákban is. Tehát, hogy ott mindenki nagyon éhes, mindenki nagyon ellenséges.
8: Rosszul lét.
7: Tessék?
8: Oroszok.
7: Is. Oroszok nagyon durván tolják.
8: Azok mekkora tahók. Törökországban.
7: Borzasztó.
8: Egyiptomban brutál.
7: Elképesztően
8: tolják. Fie, nem le van osztva. Tehát mi professzionálisan csinál.

0: legyen lá.
1: Ültess le valamelyik
0: gyereket. Vegyek ki,
2: hát és de... mi, hogy addig üljön ott a gyerek? Hát ő is éhes.
1: Ezért kell minimum ketten menni nyaralni. Hát az egyik foglalja az asztalt?
0: De nem foglalsz asztalt, lerakod a szobakártyát, vagy a telefonodat, vagy arrébb rakod kicsit a zsebkendőt, vagy nem tudom.
1: Na ott... hát én viszont ebben vagyok kérlelhetetlen.
0: Leülsz oda, ahol le van foglalva? Hát na van. Szerintem az sokkal prostóbb, mint izé verekedni a krémesért.
1: A teraszon ülni, nem bent a izében a az
0: de hát a szobakártya, a telefonod azt jelzi, hogy vége van a haver. Vége van a
1: kicsi.
0: Arrébb rakod, az kemény. És én vagyok a paraszt, érted, a van ide a gömbben, meg a fasírozottan. Miközben te arrébb rakod a cuccomat az asztalnál. Hát nem tudsz mit lerakni egy szállodában, nincs nálad nagyon semmi. Mert a mobiltelefon, ha olyan a hely, akkor azt lerakom, de ha nem, akkor az necces, de a szobakártyádat tudod lerakni. Nagyon nincs más nálad, nem egy szállodában. Komplett menüvel foglalják az asztalt. Pékárúval, narancslével, meg ízével.
2: És olyan utána... nincs, hogy egyik őtök addig ott marad, míg a másik kettő vissza nem tér?
3: Nem. Elmegyünk, három portja. Kész.
1: És milyen érdekes, hogy hajlamos vagy, amikor ilyen befizetett kajád van, hogy túlzabálásra. Tehát addig eszel, amíg rosszul nem leszel. Tehát, igen. Nem az van, hogy van egy ilyen mértékletesség, tartod a diétádat, vagy minden, de ha be van fizetve, akkor...
0: Én például pont az ellenkezők mérni meg. Azt veszem, hogy a svéd asztalnál hamarabb jól lakom, mert annyi kaja van, és annyira eltelsz attól, hogy amennyit látsz, hogy szerintem vizuálisan már a felével jól laksz. Én például nem tudok sokat enni. Tehát, hogy borzasztóan, prostontolom, de nem ilyen megrakott tányira, nem bírok sokat. És rájöttem, hogy nem kifizetődő. Tehát, hogy én például svéd asztalos, ilyen, nem tudom, török szádában voltunk, nem tudsz annyit tenni, mert végig szeded, megnézed, és a felével eltelsz. Nem eszem sokat, fura.
1: Akkor neked már az all you can eat sem olyan.
0: Az all you can eat, hát én azokban nem nagyon járom. Amerikában van sok all you can eat. Ott van ez a rendszer kialakulva, de az nem is. Ez az $5 befizet, mint a kaszinóba, és akkor annyit eszel. Ez Magyarországon annyira nincsen.
1: Van Magyarországon, ugye van egy nagyon híres lánc, ilyen 3 vagy 4 étterme van itt Magyarországon, és van egy ilyen grillpult, ahol a nyers húsokat teszik ki, és te neked ki kell szedned a nyers húst, és el kell vinned a grillpulthoz, hogy megsütni.
0: És utána szóltak csak, hogy megkérdezni. Jaj, ne!
1: Visszatolja a csirkemet.
0: Ne, Juli!
1: És szóltuk neki, hogy
0: ne!
1: Ez
0: kicsit most egy kicsit inasabb. Kivel jártok ebédre, és én vagyok a tűrhő. És rámondjátok, hogy nyersen eszitek a csirkehúst a társaságban.
1: Akivel voltunk, és szóltunk neki, hogy hát ezt még meg kell sütni, el kell vinni a grillpulthoz. Ő összeszedegette a nyershúsokat. Furcsa volt neki, kicsit az állag.
2: De biztos ez valami új divat.
0: Még ez a sztori, ez viszi a végét, nem? Leűsz Józsi a kazsátot, hogy nyerselezi a csirkehúst. Hát azért.
2: Ilyen jó, kellemetlen szólni a haveroknak.
0: Először vittétek étterembe, nem tudta.
1: Zavarba jött.
0: Kicsit megilletődött a tömegtől.
1: A sok kaja.
0: Igen.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Tim

0: Figyeld a műsorvezető, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
0: És nyerd meg páros napi jegyet a Strandfesztiválra.
2: Bulisz a Rádió 1 Jack Daniel Stage-en a legjobb DJ-k szettjeire. A nyár legnagyobb bulián a Balatonparton. Strandfesztivál augusztus 19-22. Jön a vadi új Rádió 1 Jack Daniel Stage. Egy klub a strandon, Tali Zamárdiban.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, 20-60% kedvezmény minden paplanra és párnára, és 40-60% kedvezmény minden matracra és fekvőbetétre. Kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
6: Ez itt az Aranykosó.
7: Halló, Aranyka?
6: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
7: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kirakott.
8: Elég. Kofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%-a. Tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a kofidis.hu-n.
9: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most 10 dekagram minden nap sajt 179 forint. Két termék vásárlásakor a 24 darabos Nescafé 3 az 1-ben klasszik kávé specialitás 1599 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
10: Új Star Trek küldetés, csak a Sky Showtime-on.
11: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
10: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
12: Mentsük meg a barátainkat!
10: És lépj közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
13: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
10: Star Trek, furcsa új világok legújabb évada. Streamed most, csak a Sky Showtime-on.
14: Megnyitotta az Egri Corona Wine Garden. Csobbanj a termáltóban egész évben, élvezd a díjnyertes borokat és a kiváló gasztronómiát az új prémium szárnyban is. Foglald le most kedvezményesen a Demjéni Egri Corona Wine Garden-t a maiutazás.hu-n.
0: Reklámot hallottak.
2: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
15: Álomotthon elérhető áron. Riba Italia Kft. Olasz csempék és járólapok széles választékban. RibaItaliaKft.hu, a szakértelem otthona.
16: Egy jó tanács, 11 és 15 óra között lehetőség szerint kerülje a tűzőnapot. Élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel, keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
17: Szerelem, napsütés és fergeteges félreértések. Az Erkel Színház produkciója Ankónai Szerelmesek. Olaszos hangulat, slágerek és kacagtató pillanatok egy ellenállhatatlan komédiában Siófokon.
18: Jegyek és információ a Kálmán Imre Művelődési Központ Facebook oldalán.
16: Nyáron a Balaton és Veszprém együtt kínál igazán felejthetetlen élményeket. Egy séta a történelmi várnegyedben, egy különleges élmény a Kód digitális élményközpontban, egy koncert a csillagos ég alatt, egy fesztivál, amely összehozza az embereket, és a közös pillanatok, amelyekre még sokáig emlékeztek. Veszprém. Élmények, amelyek visszahívnak. Részletek veszpréminfo.hu.
19: Amfi Alsóörs. Augusztus 8-án felejthetetlen TNT élő koncert. Énekeld velünk a legnagyobb slágereket egy varázslatos nyári estén.
6: Jegyek amfi.hu.
0: Családi kikapcsolódás, varázslat és felejthetetlen presszertalok. A Padlás című musical Nagyvázsonyban augusztus 8-án. pannonvarszínház.hu.
9: Tudtad, hogy a Haribo nemesvámosi gyára a régió egyik legstabilabb munkáltatójaként most több nyitott pozícióval is vár? Tervezz a Haribóval hosszú távra, keresd állás lehetőségeinket a weboldalon. Haribo.com.
20: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
21: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
20: A Mohus szerződéses partnere. nagyautóbontó.hu.
22: Végre itt vagy. Már vártalak. Hallgasd a vízszavát. Gyere komppal, menetrendi vagy sétahajóval. Egy cseppjáték bármikor belefér. Ugye sosem láttál még ennyire szépnek? Ismerd meg a Balaton legszebb arcát a Bahart hajóival. A Balaton a vízről az igazi. www.bahart.hu.
23: Bakonykötőelem. Csavar, szeny, pulhab, szerszám. Amire szükséged van, nálunk kedvező áron megkapod. bakonykötőelem.hu. Megnézted már?
24: Megérkezett Siófok új kedvence, a Galérius fürdő. A Balaton melletti fürdőben igazi strand hangulat. Wellness és gasztroélmények találkoznak. Kültéri medence, árnyas pihenők, élménymedencék, csúszdák, játszótér, szaunák és a bisztrólabokkal mediterrán hangulata vár. Galérius fürdő. A nyár új találkozó helye Siófokon.
25: Reklámot hallottak.
26: A rádió egy legfrissebb hírei.
27: Jön az anyateljes táplálás világnapja. Új hűtőrendszer a Veszprémi kórházban. Részek sofőrökre vadásznak Kapolcson. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Holnap lesz az anyateljes táplálás világnapja. Várfalvi Marianna, a Magyar Védőnők Szakmai Szövetségének elnöke rádiónknak elmondta, a csecsemőknek fél éves korig az anyatej a legideálisabb táplálék. Amellett, hogy ezzel minden fontos tápanyagot megkapnak, a lelki és szellemi fejlődésben is kiemelt szerepe van.
28: Azok a kisbabák, akik legalább fél éves korig tudtak szopni, vagy akár még tovább, korbetegséggel, a középfülgyulladással, különböző szívérendszeri betegségekkel, és különböző lelki problémákkal szemben is védettebbek. Az újszülött számára élősejtes ellenanyagok, immunanyagok vannak az anyatejben, és az édesanya teje pedig szinte szoptatásról szoptatásra azt a mennyiséget és minőséget áll elő, amire az ő kisbabájának pontosan szüksége van.
27: Üzembe helyezték az új folyadékhűtőt a Veszprémi Csolnoki Ferenc Kórház traumatológiai műtőblokkjában. A korszerű berendezés a csaknem 20 éves rendszert váltotta fel, így hosszú távon is biztosítja a műtők megfelelő hűtését és üzembiztonságát. A kórházban évente mintegy 2000 nagy műtétet végeznek ebben a blokkban. A fejlesztés az Országos Kórházi Hűtés-Rekonstrukciós Program részeként valósult meg, számolt be róla a Vármegyei Napilap. Tömegesen buktak le az ittas sofőrök Kapolcs környékén. A Művészetek Völgye Fesztivál alatt fokozott rendőri ellenőrzések zajlanak, tudta meg a Veol. Az elmúlt 5 napban összesen 28 ittas járművezetővel szemben intézkedtek a vármegyei rendőrök. Közülük 19-en Kapolcsnál akadtak fenn az ellenőrzéseken. A rendőrség emlékeztet, Magyarországon zéró tolerancia van érvényben, ezért alkoholfogyasztás után senki ne üljön a volán mögé. Megkezdődött a siófoki Rákóczi szobor környezetének felújítása. A beruházást azért hozták előre, mert a szobor alatti gépészeti akna állapota már balesetveszélyessé vált, az esőzések során pedig beázott. A tervek szerint újjáépítik a vízzáró aknát, valamint a tér locsoló rendszerének gépészetét is, írja a Sonline. Igazi kánikulai idő várható térségünkben. A legtöbb előrejelzés szerint sok napsütésre és nagyon száraz időre készülhetünk. Délutánonként 35 fok körüli, helyenként ennél is magasabb hőmérséklet várható. A reggelek is melegek lesznek, többnyire 19 és 21 fok közötti minimumokkal. A szél általában gyenge vagy mérsékelt marad. Csapadékra egyelőre alig van esély. A jelenlegi számítások szerint a hőség a következő napokban is velünk marad.
25: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
29: Hölgyeim és uraim! Balázsék jól megérdemelt pihenésüket töltik, de a rád

0: gyerekek, Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
1: Best of Balázsék.
2: Fiatalkori életünk,
3: igen?
2: Amiben ugye fölnőttünk, és általában azért, ha belegondoltok, minden lakás közel egyforma volt.
3: Igen.
2: A szocializmusban, még a 80-as, sőt szerintem még a 90-es évek elején is, és akkor most egy cikkben összefoglalták, hogy a mennyire vagy proli életérzést, az hogy vittük át a saját mostani életünkre, mert ugye lapozgatod az ilyen lakberendezési újságokat, és ott mindig minden el van pakolva.
3: Gyönyörű minden.
2: Gyönyörű minden. Igen. Gyönyörű minden. De van egy-két olyan jel, ami hát gyakorlatilag bizonyítja azt, hogy te továbbra is alsó középosztálybeli proli maradtál.
3: De már a cikk címe is nagyon most látom. 8 dolog, amit mindig megtalálsz alsó középosztálybeli szülők Napóleonjában. Na gyerekek, most lehull a lepel.
2: Ja, hogy tulajdonképpen nem sikerült ebből kitörni. Bármi is lett belőled, bármilyen házban érsz, te maradtál az, aki voltál 80-as években alsó középosztálybeli.
3: Jó,
2: proli.
3: De akkor nézzük meg, hogy őszintén ki az, akinek még most is benne van.
2: A persze.
3: Tehát ez a, boly, ez nézd a meg, hogy benne. Most benne van, nem? Mert akkor egy alsó középosztálybeli proli vagy még mindig. És már nem a szüleidre fogod, ez már a te nappalidban is benne van.
4: Jó, ne tekerj bele, miket mondanak vajon.
3: Hát én szerintem az ilyen nagyon közhelyes dolgokat mondanak, mint a műgyümölcs, vagy a porcelán üvegtigris, vagy a porcelán tigris, ami ugrik, vagy a világjárók sorozat a szülőkkel, amikor azt akarták mutatni, hogy olvasottak. Tehát én valami ilyeneket tennék bele. Szökőkút mekkora divat volt régen.
4: Igen.
3: Mindenkinek ilyen csovogója volt, és az volt, és közben pannelba laktál, másfél szobában, de volt lávalámpád és szökőkutat, hogy te egy kicsit nem vagy alsó középosztálybeli szülő.
4: A horgolt terítő a tévé tetején.
3: Tökéletes. Hát
2: az a baj, hogy most már nem tudod a tévé tetejére tenni, mert egy centi a tévé.
3: Na mondj egyet, tessék!
4: Óriás poszter.
3: Óriás poszter. Na jó, várjál, az nagyon 80-as évek.
4: Nem igaz.
3: Az 80-as évek.
2: Nincs már,
3: nem
2: már.
3: Nem,
2: már
3: poszter. Poszter, nem már.
4: Micsoda, hol olyan?
2: Jársz, Júli?
3: Alsó középosztálybeli vagy?
2: Nem, ő alsó
4: erősen gondolkodom.
3: Mindig az maradtál? Nem sikerült kitörned a szegény szakból, Júli? Hát nem hiszem el.
4: Fotótapéta, ezt most már úgy hívják, és egyébként olyan kínálat van belőle.
3: Na jó. De nem úgy néz ki, mint régen, hogy mindenkinek
4: a pálmafás
3: és a vízesés az erdőbe, illetve a patak az erdőbe őszint fal, lehulló fa levelekkel. Tehát, hogy nem így néz ki.
4: Prolia a lábtörlő, amire rá van írva, hogy üdvözlünk nálunk.
3: Nagyon. Igen. Szerintem igen. A kis vendégváró, igen, kis koszorú, igen, az kedves. Szerintem a lábtörlő az olyan...
2: A feliratos lábtörlő, a tudod, kedves vendég, remélem hoztál pálinkát, akkor bejöhetsz feliratú, az pedig a
3: nagyon kellemetlen. Nagyon jó tír már most, igen, mondjad?
2: És hogyha ha olyan lábtörlőd van, ahol a családodból készült a lábtörlő, hogy fogjátok most egymás kezét...
3: Jaj, ne! És abba beletörlitek a kutyaszoros lábatokat.
4: Most készülök rendelni.
3: Jaj, ne! Rajta lesz az egész család. Tényleg? Úristen! Lábtörlőnc, megán, mikor veszekszel, amiről az... Nagyon jót írtak, még nem látták a cikket, de Mános, bárpult, nagyon jó. Mindenkinek volt a 90-es években bárpultja, és a szekrény tetején piás üvegek szintén alsó középosztálybeli szokás volt, hogy az üres sörös üvegeket fölrakta apád, vagy te, mert gyűjtötted, vagy hogy lássa a rokonság, hogy te gazdag vagy, és ittál ilyet. Ugye? Hát azért voltak kirakva, kicsi, ezért voltak kirakva a sörös üvegek. Háromszög formában a szekrénynek a tetején. Nagyon alsó középosztály.
2: És már az üres dobozok voltak.
3: Üres doboz volt.
2: Tehát amit megittál. Érted? Miért?
4: Déri nép porcelánok?
3: Az nem volt, de ide valaki ledes optikai száras lámpa, annál inkább. Simogattad, és gazdagnak érezted magad. Azt mondtad, ez már maga a nyugat. A LED lámpás, optikai szálas lámpa. Na, mit ír a cikk, tessék?
2: Na, gyakorlatilag jó nyomon járunk, de ők ugye annyit finomítottak, hogy például a porcelán figura, meg a szuvenírtányér, meg az elegáns borospoharak, ez igazából nem kell, hogy benne legyen, de ha a lakásodban bárhol van egy olyan vitrin,
3: igen.
2: Vitrinszerű tárgy, amiben...
3: Volt anyámiknak vitrinje. És volt, most is van át a vitrin. Alsó középosztálybeli vagy. Van vitrinetek? Ne csinál, de mit tartasz benne? Van vitrined?
2: Na, és itt az érdekes, hogy mi van benne?
4: A gyerek első fogai.
2: Ugye? Tehát, hogy a hozzád közel álló dolgokat...
3: Te érzed ezt a szagot?
2: Ha, persze.
3: Ez már az alsó középosztálybeli... Ez már az...
2: A maradiság szaga.
3: Ez az alsó középosztálybeli szaga, ami Júliból árad. Van vitrinetek? Üvegvitrin?
4: Van üvegvitrin, de most már inkább könyvek, meg egyéb ilyen fotók vannak benne leginkább, de igen, de ezeket a csecsebecséket odarakom el, amit
2: igen,
4: nem akarok
2: tehát ugye
4: kidobni.
2: A lényege, igen, hogy vannak csecsebecséid a saját családodról, gyerekfog, egy-egy kirándulás emléke, és ez nem baj, a baj az, hogy azt egy üvegvitrínbe kiteszed.
3: De hogy annál már van, igen, szóval hogy ez a vitrín, már annál azért vannak olyan ékesebb darabok, hogy mondjam. De lehet, ez egész szobátok egy kicsit antik jellegű, nem tudom. De
4: egész jó pecunk van, de ez mindig jó beszélgetés, indítás. Odállunk a vitrín elé, és megkérdezi, mi ez?
3: Ez
4: a kép hol készült?
3: Ez a gyökértömöt hatos fogadat. Csak ide. Na Mária, kivesszük.
4: Hogy mutassam meg a Milánka első levágott hajtincsét.
2: Ha már maradunk a vitrines kategóriánál, akkor azt is meg kell kérdeznem, Juli, tőled, hogy ez egy örökölt vitrin?
3: Az örökölt vitrin. Egyébként a anyukám meg is a nagymamámtól tehát ez az örökölt vitrin.
2: Ami?
3: Ettől alsó középosztálybeliek vagyunk, hogy van egy örökölt vitrin.
2: Igen, igen, mert úgy örökölt a vitrin, illetve olyan vitrint örököltél, ami nem illik a lakásodba. Tehát se stílusba, se méretbe, semmiben nem illik oda, de te ragaszkodsz ahhoz, hogy ez egy örökölt tárgy, és akkor azt ott ki kell állítani.
4: Megtaláljuk a módját, hogy hova tegyük, tudjuk elhelyezni. Igen. Úgy, hogy
3: jó, egyből egy. Tehát Júlia adja a vitrin. Okay, egyből
2: kettő, mert maga a vitrin és maga az öröklés.
3: Jó, mitől vagyunk alsó középosztálybeliek?
4: Hatalmas fali óra.
2: Az is nem rossz,
3: az mindenkinek volt szájkórája.
2: Magával a családi fotóval, ha ezeket kiteszed, semmi baj nincs.
3: Igen.
2: Abban az esetben alsó középkategóriás vagy, ha ez műtermi családi fotó.
4: Ó, nem, olyan nincsen.
2: Nincs műtermi, ne mondd már, hogy nem mentetek közös fotózásra.
4: A kutyával.
3: Nekünk van műtermi. Nekünk is van műtermi
2: ott
3: családi fotó.
2: Ott is alsó középosztálybeli.
3: Alsó középosztálybeliek vagyunk, Piki, csak szóra.
4: Várjál csak, Balázs, mi?
3: Illetve pontosabban azok voltunk, de hogy nem sikerült levetkőzni.
4: Mi ez a szag?
3: Ez az alsó középosztálybeli.
4: Belőle egy őt.
3: Érzed ez, Zsűr? Érezted már valahol rajtam az alsó
2: középosztálybeli?
3: Alsó középosztálybeliek vagyunk, ha van műtermi fotónk.
1: Nem, csak
3: műtermi fotónk. És van műtermi fotó. Kicsi volt a Noel.
1: Fényképes lábtörlőnk is van.
3: Úristen, hát a személy akkor... De az nincs kirakva. De nincs kirakva, nem használjuk. Kivarakva?
2: Csak egy másik bejárat, amit te nem használsz.
4: De hova mész haza?
3: Mit csináld? Melyik ingatlan előtt? Lehet, hogy egy...
2: Hol tároljuk
3: a fényképes... Fénykép... Mely? Hol? Tényleg? Fényképes lábtörlő? Lehet, hogy hát én mindig a garázson keresztül vagyok be.
2: Ezért nem láttam még soha.
3: Ezért közlekedek én a garázson keresztül. Fényképes lábtörő. Nagyon alsó középosztálybeli vagyok. És műtermi fotónk van, 2009 Beni születése. Mit csinálsz? Elmész, fotó, alszik a gyerek. És... Ja nem, bocsánat, várjál, meg vagyunk mentve, a lábtörlőt hallgató küldte. Ez?
2: Na jó,
3: följöttem középosztálybeli?
4: Kiraktátok?
3: Jó, de kim van? Oké, kim van, de legalább nem mit csináltatnuk, hanem a hallgató küldte.
4: De a műtermi fotóról hagyj kérdezem meg, ami Szala ír, hogy mezitlábas?
3: Karácsony felőtti? Nem.
4: Nem.
3: A Beni a lényeg, tehát fogjuk a Benit, és akkor ilyen összeborulva ott valahogy vagyunk.
4: De fehéringben, farmerban.
3: Nem volt ilyen. Ja, nem, ez a mezitlábas, bundás szőnyegen üldögélő. Nem. Alsó középosztályban egy műtermi fotó?
2: Így van. Alsó középosztályban. Juli,
3: ott vagyok
2: már.
3: Az alsó középosztályban.
4: Lambériátok van?
3: Na jó, persze. Linoleummal.
2: De ugye, mert egy ilyen műtermi fotó lehet egyébként egy tök modern, szép lakásban, de ez önmagában árulkodó, hogy ti elmentetek erre. Ne. Hogy te a kutyával, az meg mindent elárul.
4: A két gyereket meg a kutyát.
3: Na mitől vagyunk még alsó középosztálybeliek?
2: Kérlek szépen, igen.
4: Én közben rájöttem.
3: Igen. Ugye,
4: és biztos nálatok is van, és lehet, hogy ez csak magyar sajátosság. A zacskó, amiben van zacskó, és amiben még egy zacskó van, és a zacskó a zacskóban benne
2: de
4: van.
2: De azt eldugod.
3: De azt elrakod. Az nincs a nappaliban. Kitartjátok a nappaliban, nyugtass meg, hogy nem tartod ki a nappaliban.
4: Nem, de hát ez a legnagyobb ploriság. Tehát, hogy ott van egy fiók, ami tele van zacskóval.
3: Jó, ennél mondok durvábbat. Most itt hallgatom, nagyon jó konyhában lévő golyós függöny. Mennyire jó volt, hogy golyós függönnyel mentél be a konyhába?
4: Igen, és mindig hallottatok.
3: Mi értelme volt?
2: Hát, hogyha a szagot nem fogta meg. Semmit, a legyet nem tartotta bent, vagy kint.
3: De mindig jó a gyerekén, igen, tudod, végig széthajtogattad a golyós függöny. Mennyire alsó középosztálybeli
2: volt. Hát meg ha hátrohantál, akkor ugye utána a golyók összecsattantak, és volt egy ilyen izgi hangja az
3: egésznek.
4: De akkor már lehet a paprika füzér is. Az mindenhol van, soha nem használod.
3: Na mi van még? Mit ír még a cím?
2: Minden egyes alsó középosztálybeli lakásban.
3: Most is ott lesz nálad, figyelj.
2: Vagy az előszobában, vagy a konyhában. Van egy polc, van egy felület, ahol a túléléshez nélkülözhetetlen tárgyakat tartod. Biztos, hogy van egy... Várjál, van egy bicska, van egy zseblámpa.
3: Igen.
2: Oda téve, van... Nincs ilyened?
3: Azt megúsztuk.
2: Na, de van!
3: Juli!
4: Juli! Előszob a cipőszekrény.
3: Azon tartotok ilyen csetreszeket, hogy zseblámpa meg bicska.
4: És egy idő után szeretnéd úgy rendszerezni, hogy ne legyen akkora káosz, azért veszel tálakat, amiket be...
3: Mennyire alsó középosztálybeli vagy? Figyelj, az összes jel, ami van, az rád ott van. Van egy ilyen csetresztálatok, amiben benne van ilyen...
4: Amit nem akarsz kidobni, igen.
2: A jó lesz az még valamire, ha baj van. Elemlámpa, bicska, villogó. Hogy hívják, van benne spárga, van összekötözve, no biztos, no így össze.
4: Vannak ilyen dolgaim.
3: Pár apró, a pici apró, 20-20 forintosok, egy 500-as mondjuk, két öngyújtó.
4: Van egy kis poharunk külön aprónak.
3: Figyelj, Júli, igazából az van, hogy nem a szülők nappali alsó középosztálybeli,
4: hanem
3: ez a cikk ez rólad szól, annyira alsó középosztálybeli vagy, érted? Tehát, hogy ez nem 8 dolog, nem 8 dolog, 16 dolog, ami van a Júliék lakásában, ha alsó középosztálybeli vagy. Átmentettél egy csomó mindent sikeresen a szülőktől akkor,
4: így
3: tulajdonképpen.
4: Erősen rögzítettek ezek a dolgok.
2: Kézzel készített, vagy személyre szabott ajándékok, akár a gyerektől is, általános iskola alsó osztálya másodikban volt egy kézműves órájuk.
3: Na ezt nem adom, ezt szemétség, hogy ezt ide bevették. Kíván... Ez tök cuki dolog, hogy a hűtőre kim van egy rajz, hogy csinált valamit, az kim van. Ez alsó középosztályban rohadjon meg. Ő nem tesz ki semmit a gyerekétől. Ezt szerintem ez kedves, hogy a hűtőn kim van egy rajz, amit csinált az egyik gyereked, 6 éves, egy szeretlek anya, és akkor az ott úgy kim van. Tehát ez ettől lesz otthon az otthon, nem?
4: Nekem voltak, de most már leszettük őket.
3: Igen, elolvastad a cikket. A vitrin megmaradt, meg a nem tudom, de a rajzokat leszették. Ezt nem adom. Szerintem ezek kedves dolgok, hogy ezek kimarok, vagy ez proli.
2: Hát cuki a vitrin is, nem arról van szó, hogy nem cuki.
4: Ezek emlékek. Ezeket megőrzik.
3: Igen, szerintem ezek kedves dolgok.
4: Meg az a baj, hogy tele van a lakásunk, ilyen jó lesz még valamire dologgal. Amiket nem akarsz kidobálni.
2: És ezért sosincs rend. Igen. Vallási vagy kulturális szimbólumok.
3: Házi áldás.
2: Házi áldásotok.
3: Ahol lélek, ott szeretet, ahol szeretet az Isten, ahol Isten ott
4: otthon.
3: Isten ott szükség nincsen. Kim van?
4: De ikonunk van.
3: Szűz Mária.
4: Ikonosztázunk.
2: Ja, nem, hát ott ugye a szerb.
4: Ne, hát ez
3: ja, hát várja, ott a szerb vonal bejátszik.
4: Ott azt fel kellett.
3: Júli, ezt a cikket rólad írták. Alsó középosztálybeli vagy. Szóval el is azt írja, hogy nem lehet, tehát hogy nem, ha kín
2: hát,
3: van.
2: Hát igen, valószínűleg, ha van kint egy kereszt a falon, ugye a mély vallásosság azért a mai embernél már szerintem nagyon ritkán van meg. De valamiért, ugye anyádéknál is kín volt, nálad is kell lenni, vagy egy keresztnek, vagy egy szentképnek, vagy egy Lenin szobornak, ha esetleg az érdeklődési köröd, akkor nyilván arra felé mész.
3: De most oké, de például egy hűtőszekrény kirakva a hűtőmágnesekkel.
2: Az... Menekülsz, igen. Haver. Nekünk is van.
3: Mindenhonnan egy emlék, kim van egy fotó, itt jártál, hoztad, kaptad, az egész hűtőt beborítja, alsó középosztály, beli.
4: Egy ideig, na ez például, én ezt most leszettem a múltkor, mert tele
3: de pont olyan szint. Dolgokat hagysz kint, ami nagyon, nagyon alsó középosztály, és pont olyan dolgokat, aminek lelke van. Hát az...
4: Mert hogy inkább kirakok fotókat.
3: Ja, hogy a hűtőre teszel fotót.
4: Nem, a falra.
3: Nem. Ezért leveszed a hűtőmágnest a hűtőről. Aha. Érdekes.
4: A hűtőmágnest leveszem, viszont a falunk tele van fotóval.
3: Szerintem a falon fotó az cuki. Tehát abban semmi olyan nincs, hogy ez. Sőt, ez inkább most divat, mint a szüleink még nem raktak ki rólunk fotókat.
2: Nem,
3: de
2: hogy volt.
3: Volt, vagy nem volt, hanem igen, kidobtak a Kodak 36-os kiraktad, igen. De szerintem egy lakásba bemész, és ott vannak ilyen gyerekes, nyaralós, családi képek, attól úgy érzed, hogy úgy egyben vannak,
4: iszonyú
3: nem?
4: Sok fotónk van kint, és kint vagytok egyébként ti is.
3: Oh. Kim vagyok a nappaliban? Aha. De nem akarok egy alsó középosztálybeli nappaliban lenni. Vegyél le, légy szíves.
2: Hát nem oda való.
3: Körbenéztem a fotón így balra-jobbra, és láttam, hogy ez nagyon alsó középosztálybeli dolog. Ez a proliskodás itt.
2: Mondjuk remélem, a mesztelen fenekes fotónk
4: hogy,
2: van
4: persze,
2: kint.
4: Persze. Egyszer eljönnétek hozzánk, egy csomó dolog, egy csomó helyen ott vagytok. A falunkon például ott vagytok.
3: Ezt mondjuk megnyugtatom, hogy beraktál a nappalitban.
2: Van-e olyan bútorotok, Júli?
3: Na?
4: Miért nem zsült?
3: Igen. Tehát ez is a nyolc dolog között, amit alsó középosztályban
2: most már az utolsókat rúgjuk, hogy hát gyakorlatilag régen nagyon nagy divat volt az összes bútort, mert hosszú távra gondolkoztak. Megtartani is, és éppen ezért védeni. Védeni.
4: Fóliával?
2: Akármivel, ami egy ilyen védelmi funkciót szolgál, tehát, hogy a kanapét leterítjük egy izével, egy ilyen szép pokróccal.
3: Tehát, hogy nem használjuk a kanapét, húvjuk, és ezért valamivel be van vonva. Aha.
4: Ilyen nincs, viszont van viaszos vászonterítőnk.
3: Megint érzem.
2: Szerintem az ugyanaz.
3: Megint érzem az alsó középosztálybeli szagot. És ventilátoros mennyezeti lámpátok, az egy ugrás már csak.
2: Mennyire?
4: Soha semmi értelme nincsen, mert nem keringeti rendesen a levegőt, tehát hűlni
3: a gazdagság szimbóluma volt igen. Egykoron a ventilátoros lámpa igen. A nappaliban.
4: Egy idő után már csak porfogó. És ha sokáig nem használod, és beindítod, akkor szétspritzeli a port, ami rajta van.
3: Igen, de ha beindítottad, és ott a rokonság, csodáltak. Hogy micsoda gazdagság van itt, kérem szépen, Kaszásdűlőn, vagy Békásmegyeren. Júj, micsoda gazdagság. Szóval akkor nincs ilyen bútorod bevonva valamivel?
4: Nem, nincs. Olyat láttam már ismerősöknél, hogy például a távirányítót rakják bele ilyen kis nejlózacskóba.
3: Felfoghatatlan.
2: Mi történik?
3: Felfoghatatlan.
4: Hogy ne kopjon el a gomb.
2: Mi ne kopjon el?
4: A gomb.
3: Igen.
2: Mert akkor nem fogod tudni, hogy melyik a volume.
3: Nem. Képzeld el, hogy én is látom sokszor, hát most már azért hál' Isten egyre kevesebb szer, de hogy berakja egy nejlomba a távirányítót, ezáltal amikor megnyomja, akkor az egyesről nem kopik le az egyes, ami egyébként 33 év alatt kopik le. Nagyjából ezért be van rakva egy nejlomba a távirányító.
4: Ilyen nincs.
3: Borzasztóan alsó középosztálybeli. Tehát, hogy, tehát érted? Meddig volt, Júli, mikor vettétek le?
4: Tavaly.
3: Mikor elolvasom ezt a cikket, megmutattam a bírónak.
5: Ez ugyanaz, mint autóba valakinél van olyan, hogy a gumiszőnyeg, az be van még pluszba csomagolva ilyen nejlomba, hogy ne kopjon. Ne legyen koszos, csörög, zörög. És lenéztem, és mondom, hogy ezt nem
3: vette. Hogy ne kopjon az egyébként 3000 fontos gumiszőnyeg.
5: Én azt hittem, hogy akkor vette. És mondta, hogy nem, ez nagyon praktikus, de mondom, hogy mi? Arra van, hogy használd. Nem, a nejlon, mert akkor nem kopik, és akkor rajta marad a kosz.
3: Jézusom, jó fali szőnyeget mikor vettétek le, Júli, tessék?
4: Még mindig fent van.
3: Fent van? Meleget ad praktikus, és eltakarja a lambériát. Fali szőnyeg, mi értelme volt?
2: A fokosotok van?
4: Nincsen. Mi? Fokosunk? Nincs.
5: Nekünk volt, gajatetőn volt, fokos.
3: De a fali szőnyeg azért volt, hogy az egy hidegebb fal, amit nem fűt, ez kicsit melegített, nem? Vagy melegebben tartott, elvileg valamennyit szigetel.
5: Meg a koszfoltokat eltüntette a falról.
3: Igen. Ahol a tapéta koszosodott, oda fölrögtad a fali szőnyeget.
4: És remegül bepenészedett mögöttem.
3: Csodálatos. Na jó, szóval akkor mi a megfejtés?
4: Van még a listán? Ennyi volt a nyolcas?
2: Meg vagyunk.
3: Erősen alsó középosztálybeliek vagyunk? Azért elmondom, hogy ki nyert, Júli. Elmondom, Júli, hogy azért itt, hát úgy, hogy is mondjam csak. Hogy is mondjam csak. Van azért itt egyfajta ítélet.
4: Kifestünk, és egyszer eljöttök hozzánk egy grillpartira, és nagyon meg fogtok lepődni, hogy milyen jó kis pecónk van.
3: Igen. Tévedsz, Balázs, nekem 6 éve lekopott a szám a távirányítóról.
2: Na, tessék.
4: Ugye?
2: Igen. Akkor túl zsíros az ujjad.
3: De vagy... ez a típus tényleg, fóliázza be az ülőgarnitúrát, és tesz fóliát a gumiszőnyegre. Tehát ez egy típus valójában. Abszolút. Nem? Ez egy típus.
4: Olyan étkészletetek van, amit soha nem vesztek elő?
5: Nincs.
3: Én megmondom, hogy szintén nagyon rosszul őrzöm ezeket a családi hagyományokat, meg a nagymamám dolgait, inkább anyukám viszi tovább. Vikinek sok minden ilyen van az Viki anyukájától. Én ebben nem vagyok jó. Tehát, hogy...
2: Pedig milyen szép karácsony a nagymamájéból lenni, nem?
3: Az úgy rendben van, hogy igen, annak van egy hangulata, de mit tudom én, át még anyukámik hozott, ennek így története van minden. Ezt cájgnak, meg tányérnak, meg eszköznek, de hogy én ezt nem nagyon élem. Megmondom őszintén.
4: Kincses dobozatok sincsen?
3: Én mindig mondtam anyáméknak, figyeljetek, ha meghaltok egyszer, semmi bajom lesz. Hozatok ide egy konténert. Lerakatom azt a konténert. Nem tudok tárgyakhoz ragaszkodni, semmilyen szinte. Semmi, de hogy majd a könyvgyűjtemény, meg a Shakespeare gyűjtemény, meg az evőeszközök, meg a déd nagymamád evőeszközök. Aha, mondom, hallod ezt a csörömpölést? Hallod ezt az eszcájk csörömpölést? Nem, nyilván most a nagymamák kedvenc tárgyait nem, de hogy ők nagyon gyűjtik a mindenféle ilyen csetresz, meg emlék, meg minden, de hogy valahogy engem ez annyira nem vonz.
4: Emlékeztek, hogy volt egy időben a Tudásfája kiadvány.
3: Igen.
4: Amihez volt lefűző.
5: Igen.
4: Oldalanként kellett megvenni, és akkor egy nagy tudásfája lefűzőkkel volt tele mindenkinek a polca. És akkor pontosan tudtad, hogy ez az ember nagyon művelt.
3: Igen, volt
4: a Ridge's Diet
3: válogatás. Ha az volt, és arra elő voltál fizetve, akkor te burzsúinak számítottál. Mert ugye tudtuk, hogy azért havonta 1500 forintért jön a válogatás. Egyébként jó sztorik voltak benne, nem volt rossz. Én azt olvastam ideig. Volt ilyen krimikre, kis történetek, ilyen világ összes cucca. Nem volt az egy rossz válogatás. De fölraktad, összeraktad, hogy hát azt a gyűjteni kell.
5: Milyen kiskolába végezte, bejöttem a suliba.
3: Júli, még egy, tessék, melyik szobában van? 1000 darabos puzzle a falon bekeretezve, hol van nálatok? Tessék, valljál, mi van rajta? A Taj Mahal.
2: Az igazi, ha a családod van rajta.
4: Igen, azt is lehet.
3: Kínai nagy fal a Taj Mahal, vagy a fogyóhold, mi van rajta, és hány darabos?
4: Egy ilyen sincsen, viszont egy időben például csináltunk ilyet, hogyha volt valami célállítás, azt mondják, hogy ez az agykontroll szempontjából tök fontos, hogy ha vannak céljaid, ha valahova szeretnél eljutni, vagy vannak ilyen nagy álmaid, azokat ki kell nyomtatni, és ki kell rakni a lakás stratégiailag fontos pontjaira.
2: Ez volt Tesszaloniki.
4: Így van. És el is jutottunk, látod?
3: De van egy célom.
4: Igen.
2: Azaz jutni mondjuk, nem tudom, Indiába. Aha. Vagy
3: Kambodzsába. Ja, értem, és akkor naponta az... teremted igen. Azzal, hogy ott van előtted, és kirakod Kambodzsát.
2: Így jutottak el Tesszalonikibe, Juliék. Kitette a képet.
4: Ott voltam? Ott voltam.
2: Vagy nem?
4: Működik.
3: Hány évig volt a Tesszaloniki nagy kép a hűtőmágnesben, és a hűtők főrak a 6 éven keresztül teremtették Tesszalonikit. De működött.
2: Amit nagyon jól Laci írta, a már letört ajtajú kazettás magnó, rádióként funkcionálva a konyhában.
3: Az már nagyon proletár.
2: Hát erről
3: az már alsó középosztálybeli szülői öregség. A már nem működő kazettás magnum még rádióként.
2: Igen, vehetnél 4000-ért egy jó kinéző kis rádiót, amit kiteszel a konyhában.
3: Igen, de kötődsz hozzá. Igen, vagy a szüleidé volt, vagy neked igen. Gyerekkorodban, és ez van azért egy ilyen erős érzelmi kötődés. Ezt mondjuk egyébként adom, tehát hogy valahogy megszereted azt a magnót.
4: Tengerpartról a kövek, kavicsok?
3: Ez, igen.
2: Nem szabad hazahozni.
3: Ez van. Ezt adom, pici üvegben még homok is. Tehát ezeket azért éljük mi is. A kagyló kőgyűjtemény. De azt adom, az egy emlék, nem? Tehát az, attól az nem lesz baj.
4: Hát, mint a gyerek fotója fent a hűtőn.
3: Igen.
4: Rubik kocka a polcon, de soha senki sem tudta kirakni.
3: Miért raktuk Rubik kockát? Mit mutatott?
2: Mert az ugyanaz az intelligenciádat. Még akkor sem nem tudtad kirakni. Nekem volt olyan ismerősem, aki az egész család évekig próbálta, nem tudták, végül ő szétszette.
5: Igen,
3: hátra.
2: És az onnantól kezdve le volt téve a nappali legszentebb helyére, hogy tessék, mi ezt kiraktuk. És aztán kiderült, hogy életükben nem rakták.
3: És átragasztotta.
2: Hát vagy ugye szét tudtad szedni magát.
5: Igen,
2: szétletett.
3: Tehát tulajdonképpen az lehetett ennek a magyarázata, hogy mindenki 1+2 félszoba, kis túlzással, nem tudtad mivel kitűrni, lenyűgözni, ezért a lakásomról kellett valami kis szökőkút és rubikocka kirakva, amivel te egy picit mást üzentél arról az 1+2 félszobáról, nem? De, tehát ez igen, lehetett nagyjából.
5: És a Rubik kocka mellett közvetlenül a Bábel torony. A Bábel torony, az pár évvel később jött ki, ott tudod, a sorozatokat, igen, a színeket kellett.
3: A
5: golyós kis ott, a Bábel torony.
3: Gondolkoztam, hogy Bábel torony, mondom, hál' Isten, ez nem volt, ebben nem vagyok érintett, de akkor megvan a színkirakós.
5: A színkirakós golyós. Hát ez nagyon menő volt.
3: Marilyn Monroe, Budi ajtón, Juli, vállalt be. Nem? Semmi? Nincs?
4: De már tervezem, hogy beszerzem.
3: Ja, Istenem. Na jó, hát ja, nagyon jókat kaptunk.
2: Ez is nagyon jó, hogy mikor plusz pénzt fizetsz az S-Line ülésért a kocsiba, ami bőr és nem tudom mi, és ahogy kigurulsz a szalomból, az első utad vezet egy olyan helyre, ahol lehet rá védőhúzatot kapni, úgy, hogy életedben nem látszik többet.
3: Jaj, az nagyon figyelj. Az volt már 80 milliód, akkor már... Az már nagyon,
2: akkor
3: igen. Az nagyon kellemetlen.
2: Egy ilyen szúgykot.
3: Igen.
4: Ami ilyen szintén szuper proli, az, amikor a WC mellé oda van készítve egy ilyen újságos tand.
5: Ja, hát az nagyon kemény.
3: Én azt kicsit adom. Szerintem ez nem egy rossz ötlet. Hát most vagy a telefonoddal mész, ugye, hogy böngészed, ott van 3 perc lyuktod, vagy ott van egy újságot, azt mondom, nem, azt nem adom. Kis magazinokat bedobálva.
4: Oly, ritka pusztustalan.
2: És akkor ott fogdosod, igen, ugyanazzal hát a kézzel fogod.
3: Na, persze, ez nem jutott eszembe, úgyhogy ugyanazzal a kézzel.
2: Hát
3: először még...
2: Igen.
3: De mindig, várj, ha belegondolsz, mindig tiszta kézzel fogod meg, mikor bemész, akkor még tiszta a kezed, nem csinálta semmit, lerakod, utána már nem fogod meg.
4: Ezt úgy hívják, hogy székletszórodás. Amikor lehúzod a WC-t, akkor kispriccel a tartalom, amit te nem látsz, csak ilyen, mert ilyen mikroszkopikus méretű, na az ráül az újságra.
3: Valószínűleg a fogkefénél jobban zavarna azért.
4: Ezért kell lehajtani a WC-t.
3: Tehát akkor a permet rám száll?
4: Igen.
3: Tehát 38 éve egy permetbe vagyok.
5: Igen. És látod, élsz, ez egy csodálatos dolog, és élsz.
3: Egy szar permetbe.
5: Hát ez egy
3: most kell megtudom, hogy alsó középosztálybeli cikknél, hogy én vagyok a leginkább alsó középosztálybeli. De ilyen alapon akkor tele kéne, hogy legyünk fertőzésekkel, vagy azok ilyen jó mikrobák, meg jó baktériumok, amik szállnak.
5: Ugyan már. Nem kell ezekkel foglalkozni.
4: A te immunrendszered már, a te altájad már mindent
5: kibír. Nem mi ez, Bali. Hagyd el.
0: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Szeretnél a nyaralásból egy új budapesti otthonba hazatérni? Most akár 19 millió forint kedvezménnyel és akár 5% áfa visszatérítéssel választhatsz új építésű living otthont Budapest népszerű kerületeiben. Fedezd fel a Living exkluzív, limitált ideig elérhető nyári ajánlatait. Részletek living.hu.
3: A Balaton nyáron mindig jó választás, és a közelben vár egy város, ahol új élményekkel folytatódik a nap. Barangoljatok a megújult Várnegyed hangulatos utcáján, fedezzétek fel a Kód digitális élményközpont különleges világát, pihenjetek meg egy árnyas teraszon, majd kapcsolódjatok ki Veszprém nyári koncertjein és fesztiváljain. Veszprém, ahol a nyár új élményekkel vár. További inspiráció veszpréminfo.hu.
4: Ha nyílászárót cserélne, válassza az Adapaut. A jól bevált Spektrum 80 rendszer mellett már a Premium Veka 70 és Veka 82 profil is elérhető. Extra kedvező lehetőségekkel és szakértői segítséggel várjuk bemutató terminben. Adapaut Kft. A minőség a különbség. Veszprém, Tüzér utca 71. adabau.hu.
5: Brada Faloda. Menüzd nálunk füredet, napi menü, paleo, diétás, vegán, gluténmentes, ráadásul házias ízekben. Brada Faloda. Balatonfüred. bradafaloda.hu.
6: Menekülj a hétköznapokból! Szabadulószobák, játékszobák és egy igazi kaland barátokkal, családdal vagy a pároddal. Foglalj most a menekülj.hu-n!
7: CT, MR, röntgen, modern technológia, tapasztalt szakemberek. Gyors, pontos diagnózis Veszprémben. Kistó27.hu. Képet adunk a gyógyuláshoz.
8: Augusztus 1-én Magna Cum Laude koncert Sümegen. A Kisfaludi Várkertben élőben csendülnek fel a zenekar legnagyobb slágerei. Színezd újra, vidéki sazzon, pálinkadal és még sok más. Ne maradj le a Magna Cum Laude felejthetetlen koncertjéről. Jegyek elővételben a jegy.hu oldalán és a Hotel Kapitány recepcióján.
1: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
9: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
10: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
9: Ahol.

0: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk. Reklámot hallottak.
1: A rádió egy legfrissebb hírei.
2: Véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat. Gyermekrajzok a káptalanfüredi strand kerítésén. Új generációk a völgyben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 31-e van, péntek. Véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat. A nyári időszakban általában kevesebben nyújtják a karjukat, a kórházak vérigénye ugyanakkor nem csökken. Tordai Attila Árpád, a szervezet főigazgatója kiemelte, a véradásnak a donorok szempontjából is van előnye.
3: Azt írjuk a szlogenbe, hogy akár három életet is megmenthet, ez úgy jön ki, hogy van a vörösvérsejt, van a trombocita, véralvadást segítő készítményünk, meg van a vérplazma, és ez a három ideális esetben még akár három súlyos beteghez is kerülhet. Maga a véradó is saját magának is használ azzal, hogy foglalkozik a saját egészségével, átgondolja, hogy van-e olyan állapotban, hogy adhasson vért. Bizonyos vizsgálatok is elvégzésre kerülnek a véradás kapcsán, ami szintén az egészség megőrzés szolgálhatja. Tehát ez egy konkrét előny a donor számára, amellett, hogy nagyon sokat segítés nélküle nem működhet ez a rendszer.
2: Az aktuális véradások helyszíne és időpontja az ovs.hu és a véradás.hu oldalakon érhetők el. Veszprémben legközelebb augusztus 3-án hétfőn reggel 8-tól délután 3 óráig nyújthatjuk a karunkat a területi vérellátó központban. Szabadtéri gyermekrajz kiállítás várja a sétálókat a káptalanfüredi strand kerítésénél. A színes alkotások eredetileg a Tour de Hungary Balatonalmádi rajtjához készültek helyi diákok közreműködésével, a rajzokat pedig időjárás álló formában helyezték ki. A különleges tárlat a nyár folyamán is megtekinthető, tudta meg a Veol. Első ízben nyitotta meg kapuit a Talentum Hungarikum udvar Kapolcson. A helyszín a fiatal művész generáció fontos bemutatkozási terévé szeretne válni. A művészeti labor a jazz, világzene, könnyűzene, valamint a kortárs tánc és néptánc feltörekvő alkotóinak ad nyári otthont. A mentorált alkotói térben a fiatalok ismert művészekkel közösen léphetnek színpadra. Olvasható a vasárnapig zajló Művészetek Völgye közleményében. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Igazi kánikulai idő várható térségünkben. A legtöbb előrejelzés szerint sok napsütésre és nagyon száraz időre készülhetünk. Délutánonként 35 fok körüli, helyenként ennél is magasabb hőmérséklet várható. A reggelek is melegek lesznek, többnyire 19 és 21 fok közötti minimumokkal. A szél általában gyenge vagy mérsékelt marad. Csapadékra egyelőre alig van esély. A jelenlegi számítások szerint a hőség a következő napokban is velünk marad.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Betölt a Matrix! Balázsék kidőltek! Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék!
5: Időjárásunk?
6: Nem esik.
5: Köszönjük szépen!
0: Az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
5: Egy hosszú cikk jelent meg arról, hogy elegem van abból, hogy az anyámat kell pénzzel támogatnom, rossz ember lennék, vetette föl. Valaki egy hosszabb cikkben, ami arról szól, hogy a szülőket hogyan támogatod, hogyan várják el, mennyire nyomasztanak ezzel, ki hogy áll a szülői támogatással, és ugye itt megszólaltat a különböző egyéneket, 29 éves menedzsereket, 30-35 éves embereket, hogy nekik mit jelent az, hogy a szüleiket kell támogatni, és kiderült, hogy nagyon komoly szélsőségek vannak a véleményekben a cikk szerint, mi szerint ugye kinek teljesen természetes, kinek viszont nagyon komoly szorongás, ki viszont presszióban van, hogy az anyja igenis elvárja, és látja, hogy milyen életkörülmények között él, és mi az, hogy ő ebből nem kap, nyomást helyezve a saját gyerekére.
6: Hát, vagy meddig van a határ, ugye, az is egy érdekes kérdés, mert egyértelműen hálával tartozol azért, hogy ő, amikor te gyerek voltál, akkor ők finanszíroztak téged, ezt illik visszaadni.
5: Igen.
6: Vagy majd te a te gyerekedre finanszírozol? Tehát az a normális ebben a gondolkodásban?
5: Jaj, nem visszafele, mindenki lefele finanszíroz.
6: Mindenki lefele. Hát aha. Ugye a szülőség az egy ilyen biznisz, gyerekek, hogy ott van egy lefele finanszírozás.
7: Judás biznisz.
6: Igen, ő finanszírozott engem, én finanszírozom a gyerekemet, vagy adsz-e vissza édesanyádnak.
5: Aha. Na?
6: És meddig az?
7: Szerintem nagyon rátapintottál a lényegre, mert én úgy vettem észre a rövid pályafutásomat, hogy kettőféle nagyszülő létezik. Van az egyik, aki úgy van, hogy jaj, nekem ne, nekem ne hozzá semmi, nekem nem kell semmi, nekem én ezen a kicsin el vagyok, jaj, a gyereknek, mindent a gyereknek, és az utolsó 10 000-est is odaadja az unokának, meg van az, amelyik ilyen, máshogy öregszik meg a kívül, mert eljött az én időm.
5: Most én mindent visszaadsz.
6: Jól keresel, kicsim.
7: És én mikor legyek boldog? Hát eddig boldogtalan voltam, főleg miattad. Elvetted, hát mindenemből odaadtam neked mindent, hát most akkor nem jár egy kicsi nekem is.
5: Igen, itt ugye arról van szó, hogy valaki megvonná a támogatást, de hogy rossz ember ne gondolja magát. Van, aki a lelkiismeret furdalásról mesélt, hogy bizony, amikor ő nem tudott fizetni az anyjának, vagy az apjának, vagy a szüleinek, akkor nagyon rossz embernek érezte magát, illetve van, aki azt mondja, hogy akkora teher ez rajta, hogy nagyon nehezen tud a nyomással mit kezdeni, nem csak saját magát, vagy a saját családját kell eltartani, hanem a szülők felé is van egyfajta presszió, vagy elvárás, hogy bizony támogasd őket. Főleg, ha látják, hogy mondjuk nem tudom, jó körülmények között élsz, vagy hogy megteheted.
7: Azt írek itt szabó, hogy én a 3%-os hitelt tudom felajánlani.
6: Mama tör leszel, legyen kedves.
7: De ez nagyon érdekes, mert ugye itt sok szerepet játszik az érzelmi kérdés is, nem? Tehát, hogy milyen a viszonyatok a mamával?
5: Egyáltalán, bár igen, milyen a viszony, de hogy alaptézis az, hogy kell támogatni?
6: Hát alaptézis az, hogy igen.
7: Törvényben van foglalva, Balázs.
5: Törvényben
7: hát
5: van foglalva, hogy kell támogatnod a szüleidet. Tehát ha nem adsz, lenne, de nem adsz, akkor rossz ember vagy?
6: Igen.
7: Büntetés.
5: Tehát mondjuk rászorulnak, de te nem adsz, de megtehetnéd, akkor csúnya dolgot csinálsz, mert hoztál egy olyan döntés, hogy nem akarod.
6: Nem is értem a persze, hogy egy utolsó ajadék vagy.
7: Igen, ám, de
6: hát ők neveltek föl, aha. Ők tám, még akkor is, ha nem túl jól.
7: De nem
6: azért csak
7: tudni.
6: Adott
7: de
6: neked.
7: Szerintem van olyan kapcsolat, ahol nem fér ez be, hogy te még a gyányádnak. Tehát biztos, hogy van.
5: De hogy a mama miatt nem fér bele, vagy egyszerűen neked nem fér be, hogy adjál anyádnak.
7: Érted, hogyha mondjuk egy ilyen kegyetlen szipírtyó, aki folyamatosan bántalmaz téged, meg a gyerekeidet, meg mit tudom én mindenkit, akkor azt azért nyilván nem akarod támogatni, nem?
5: Tehát függ attól a támogatás létjogosultságától, hogy milyen volt a gyerekkorod, és milyen anya volt az anya.
7: Vagy hogyan járul hozzá most a családhoz, mert nyilván az idősek sokfélék tudnak lenni, tehát azért. Feri, mit nézel?
6: Belenéztem az SMS-ekbe.
7: Jújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújúj
6: Az a baj, hogy én ez idillikus kapcsolatból
7: indultam ki. De úgyhogy neked sincs olyan, akkor miről beszélsz?
6: De, hát de azért mi meg vagyunk a mamával, érted?
7: Meg vagyunk, nem mersz más meg mondani, hallgatja?
6: Mamám, nem, ilyenkor alszik még bőven. Tehát, hogy jól vagyunk a mamával, akkor azért csak visszaadod azt, amit kaptál gyerekkorodban.
5: De tartozunk valamivel azért, mert ők fölneveltek? Most azon úgy értem, hogy anyagilag kell ezt visszaadni? Hát kérted, hát hogy gyere, jöttél.
6: Jaj, nem áll!
5: Megterre csak kérdezem, tehát, hogy...
6: Olyan rossz
5: csak, ezek most csak kérdezem, hogy te megért, nem akartál jönni. Fölneveltek, fizetned kell azért?
7: Egy fülletészakából ez lett, azt akkor fizessek egy életen át. Tehát...
5: Kell ezért fizetned, mert te tartozol? Hogy...
7: Azt gondolom, hogy amíg nem volt gyerekem, teljesen máshogy láttam ezt a helyzetet, most meg van gyerekem, és én például nem akarnám, hogy engem támogasson a gyerek. Azt akarom, hogy mindig gazdagabb legyek nála.
5: Igen, sose keresel annyit, mint én.
7: Ezért, soha, ne keresel annyit, mint én.
6: Kicsit anyuka, de...
5: Igen. A Markomban tudom
7: tartani.
5: Tudja, ki
7: a főnök.
5: Igen.
7: Nem, tehát az van, hogy szerintem az nagyon... Tehát én nem érzem azt, hogy nekem tartozna a gyerek. Nincs ilyen viszonyom vele, hogy így... Hogy, tehát ő egy tőlem független entitás, amiben meg akartam élni a saját érzéseimet.
5: Hát
7: hogy...
5: gondolom, az anyukák vagy az édesanyák akkor szoktak kérni, mondjuk, ha látják, hogy jó körülmények között él a gyerek, megcsinálta, működik, de neki kevesebb jut nyugdíjút, és akkor egyszer csak beállítanak, hogy már pedig jöttem. Kölcsön kérni, vagy miért nem adsz, vagy miért nem segíted az anyádat, nem?
7: Hát de miért nem beszélünk azokról, akik azért szült egy gyereket, hogy befektetési jelleggel legyen, aki támogassa őket. Hát ilyen is rengeteg
5: és
7: van.
5: Ezt a gyerek már tudja, hogy ha fölnövök, akkor fizetnem kell, mert azért jöttem.
7: Ugye ők kondicionálják elég komolyan, plusz ugye ott általában feltételes a szeretet is, tudod. Tehát, hogy nem úgy nőnek fel, hogy minden csodálatos körülöttük, hanem már akkor vannak kis üzenetek, tudod, hogy ha jól tanulsz, majd akkor foglak szeretni. Ha kimagasló, teljesen nem, majd akkor foglak szeretni.
5: Itt a cikk arról szól, hogy én gonosz ember vagyok, hogy én nem támogatom az anyámat. Tehát itt érzelmi viszonyra hivatkozik, hogy igen, megtehetném, de olyan az érzelmi viszonyunk, hogy nem támogatom, aha, mert nem adta meg azt, amit én gyerekkoromban szerettem volna. Szeretetet, melegséget, kedvességet, odafigyelést, jó szót, rideg, hideg.
6: És most csak
5: anya
6: a pénzért
5: volt.
6: Jön a mama.
5: Nem is feltétlenül a pénzért jön, de hogy úgy gondolja, hogy ő nem akarja támogatni, még ha látja, hogy az anya rá is szorulna, mert hogy egyébként nem volt olyan a viszony.
7: Hogy rászorulsz gáz, szerintem, mert hogy tehát emberileg én ezt mondja, hogy idegennel szemben se szívesen teszem meg. A másik, de megteszem, tudod.
6: Nem szívesen.
7: Igen, a másik meg, hogy ott van az a része is ennek, hogy tehát, hogy van köztetek egy kötelék. Tehát, hogy mindig azt egy dolgot szoktam felhozni, például Tarantinót, Mert Tarantino nagyon szeretne, hogy a filmrendező lenni, és az anya azt mondta, hogy soha nem lesz filmrendező, egy nagyon tehetségtelen gyerek vagy, soha nem lesz belőle semmi, ez egy hülyeség. És Tarantino gyerekként megfogadta, hogy a filmrendező lesz, és meggazdagszik, soha egy dollárt sem ad az anyjának ebből.
6: És tartja is.
7: És tartja. Képzeljétek el, ismerek olyat, aki egy kockás füzetben vezette, hogy mennyit költött a gyerekére, amíg gyerek volt.
5: Mi is beszéltünk egy ilyen hallgatóval. Igen. Itt volt, egy pár éve elmondta, hogy ő vezeti azt, és pontosan tudja, hogy ha egyszer a gyerek felnő, akkor ő mennyit költött a gyerekre. Egészen megdöbbentő
7: vélemények vannak. És akkor visszafizetni, vagy infláció nélkül? Vagy hogy van ez?
5: Hát ez egy jó kérdés, hogy romló pénzzel inflációval együtt kell visszafizetni. A gyermekvédelmi törvény szerint a szülő azzal, hogy felnevel a gyermekét, a saját magát a vállalt költségekért teljesíti. Amikor váltam a második gyerekem, tudtam, hogy a dolgom anyagilag és érzelmileg támogatni, nem várom el, hogy majd ők is ezt tegyék.
6: Ha. De törvényszabályzás meg az, hogy ugye a rászoruló szülőt a jól kereső gyerek támogatni, kell, hogy támogassa. Tehát ez le van írva.
5: Hogy neked támogatnod
6: igen,
5: kell.
6: Igen. Aha. Nem olyan... Itt valószínűleg a mérték a kérdés. Tehát ha látod azért bármilyen szar kapcsolatban vagy a szüleiddel, anyáddal, apáddal, már lehet, hogy nem is beszéltek. Annyira összerúgtátok a labdát. Ha látod az anyádon, hogy fagyoskodik, hogy éhezik...
7: Hogy rossz a frizurája.
5: Oké, okay, de az egy szélsőség, na, igen, de, a fagyoskodás, éhezés.
6: Akkor segítesz, aha, de már a repülőjegyet azt nem veszed meg neki, hogy gyerekkori álma megvalósuljon.
5: Van, akit jó esemesek, az sem mindent, hogy mire adod. Cigire, sőre, unikumra, vagy fűtésre, kajára fontos.
6: Na,
5: nem elég a 14. havi nyugdíj, még a vérem is kell. Krisz küldte nekünk. Nekem apám alkoholista volt, elvette minden zseppénzem meg, hogy eligya, agyvérzést kapott, bekerült otthonba, jött a számla az intézménytől, hogy fizessem a havi díjat, mert nem elég a nyugdíja. Pert indítottam, és így, hogy nyertem, nem kellett tovább felelősséget vállalni érte. Azért ez is milyen kemény, nem? Kriszta küldte nekünk, hogy egészen odáig jut.
6: És
5: hogy...
6: nem tudok Kriszta ellen
5: hát
6: menni,
5: nem, hát mert ebben
6: az esetben, hogy minden pénzedet elvette, így kapott agyvérzést az italtól.
5: Nem jár, ezt igen, mondom, hogy nem jár alanyi jogon. Tehát az minden. Nem egy jó érv, hogy azért, mert az apád, azért, mert az anyád segíteni kell. Alkoholista volt, bántott, érzelmileg megnyomorított, nem feltétlen kell abba belekapaszkodni, hogy de az apám segíteni kell. Tehát én pont ezt akarom mondani, hogy nem így van. És ez egy jó SMS arra, hogy igen.
6: Most már más az olvasat.
5: Bekerült az otthonba, pert indított, mert nem akarja fizetni, mert egy gram szeretetet nem kapott, az egész életét megnyomorította. Kell akkor neked segíteni? Csak azért, mert a vérszelinti szülőd, hát miközben az egész életet megnyomorította? Kicsit igen,
6: de ez a kicsin túl van.
5: Somi azt írja, hogy általában, ahol a gyerek szeretetben nő fel, és egészséges a kapcsolatot, fel sem merül, hogy a gyerek felfelé finanszírozon, mégis segíteni fog, ha kell. Tehát, hogyha jó a kapcsolat, akkor a gyerek magától észreveszi, hogy segíteni kell. Anyukámmal biztos, hogy segíteni fogom, apukámmal nem tudom, hogy mi lesz. Egész gyerekkoromban bántott, csúfolt, gúnyolt. Én vagyok a mai napig leghátul a gyerekei sorában, ez ki is mutatja, mióta felnőttem. Kihasznál, és egyértelműen vesz minden segítséget, ha valamire véletlen nemet mondok, rám teszi a telefont, és hallgatással büntet. Papa keménybe van.
7: Ja, Istenem.
5: Papa keménybe van.

0: az otthonról, ezt így magunk mögött akarjuk hagyni. Tudod, hogy ez így, hogy ennek itt vége, hát ez most lezárodott a függőségi viszony ezzel, ugye innentől kezdve saját sorsunknak vagyunk a kovácsai, nem szabad haragudni, meg nem szabad a múltban élni, meg ilyeneket szoktak mondani egymásnak az emberek, akik nem bírják hallgatni a másnak a panaszkodását. De ott van az, hogy onnantól kezdve, hogy eljössz otthonról, elkezdesz dolgozni magadon, és folyamatosan falakba ütközöm, hogy abban az érzelmi készletből dolgozni, amit otthonról hoztál, és sokszor a magunkról alkotott véleményünk arra alapszik, hogy hogy gondolnak ránk a szüleink. Tehát, hogy ezt nem tudjuk így tudatosan, de hogy az a belső hanga, hogy te magadról, magaddal beszélsz,
1: az a szüleid
0: az anyádnak
1: hangja.
0: A hangja.
1: Igen,
0: vagy igen.
1: Abszolút.
0: És hogy ez ugye lehet egy jó ilyen motiváció arra, hogy túl teljesíts az életbe, általában nyilván túl is teljesítenek, akiket nem megfelelően szerettek, de hogy azért ez egy hiány. Tehát, hogy
2: értem, hogy csak, az, okay, igen. Ha ennyire így fogod meg ez ebből, akkor nem mondhatjuk azt, hogy az anyánk csak azért volt ilyen velünk, vagy az apánk, mert ő nem lépett rá erre a megvilágosodás útjára, mint te már
0: hát
2: rajta vagy?
0: Hát az első generáció szerintem, aki ezzel nagyon-nagyon foglalkozik, ők ugye még nem foglalkoztak ezzel, de közben az van, hiszen azért nehéz az embereknek eldönteni, hogy mi a helyesebben, mert a világ nem megy el ezek mellett az emberek mellett. Tehát ott vannak a nyugdíjasok a Facebookon, kirakják az idézeteket, hogy a legszebb út az őszintesség és a szeretet, meg a Jézus Krisztusról a képet, meg ilyesmi. Igen, igen, igen. Az örök elfogadás úgy meggyőzi.
1: De mit akarsz ezzel mondani?
0: Azt akarom mondani, hogy miközben ugye eljátszák azt, hogy ők ezeket megértik, ezeket az üzeneteket, és hogy őket is éri ez az új éra, tudod, hogy dolgozz magadon, és legyél elfogadás.
1: Hát nem az a
0: nem
1: generáció,
0: gyakorolják.
1: Persze.
0: És hogy ezért folyamatosan ugye egy ilyen ambivalencia van a kapcsolatban, hogy itt van, fizikailag létezik, tudod, de hogy nem akar veled egy húron pendülni, hanem mindig olyan, mint lenne benne valamiféle tartozás, vagy valamiféle ilyen deficit. És szerintem az emberek ugye ezt élik meg nagyon nehezen, hogy hogyan támogassak valakit, aki nem a legnagyobb szurkolóm, például, mm-hmm. tudod. És miközben amúgy, érted, lehet, hogy anyád nem tud már palacsintát sütni, mert mit tudom én, az összes keze már hólyagosa, fogalmas nincs mitől, de hogy attól még tud téged mondjuk szeretettel támogatni, és ilyesmi, és hogy ezt meg nem szívesen teszik meg. Tehát egy csomó embertől hallom azt, hogy ők nem szeretnek, az ő szülék, tehát hogy ilyeneket mondnak, hogy hát ők nem ilyen dicsérgetésfajták, ők nem szoktak dicsérgetni.
1: De hogy a szülők nem voltak igen. azok, vagy
0: igen,
1: nem azok.
0: Igen, aha, tehát hogy
2: tőle is mentik gondolj még bele, nincs benne az eszközkészletükben egy ölelés, egy puszi, az, igen. hogy szeretlek, kisfiam.
0: Miközben tőled megköveteli, hogy te meg fejlődjél nagyot, te legyél nagy ember, te legyél megbocsátó, te legyél elengedő, te tudod, tehát, hogy sőt, minden a maximális szinten történjen meg. Hát te lépjél át a nagy sérelmeiden, stb. Miközben meg nem hajlandó. És ezt nagyon sok ember mondja, ez nagyon sok embernek a problémája, és nyilván a pénz, amúgy, ha van pénzed, akkor nem probléma adni pénzt, de amikor mondjuk az van, hogy azt kell eldönteni, hogy a gyerekednek adsz-e, vagy az anyádnak adsz-e, vagy az apádnak adsz-e, aki
1: hát akkor nyilván
0: volt,
1: egyértelmű a sorrend, persze.
0: Tehát, hogy ez a negyed nehéz, és közben ott van, nyilván senki nem akar szar ember lenni. Meg hálátlan lenni, meg ilyesmi, csak ugye ez nem a mi problémánk, akinek mondjuk Balázs adsz anyukádnak egy, nem tudom, egy nyaralást az Ibizán, vagy nem tudom, hova szeret járni anyukád.
1: Ibizát nagyon szereti, nagyon csapatja. Iszletesen dobálja az ekiket, és nagyon vereti.
0: Igen, ez nem azt jelenti, hogy Benninek nem lesz tavasz a bicikliet. De hogy nagyon sok embernek, meg ugye igen. És hogy ezen a szinten nagyon nagy dilemma.
1: Igen. Anyánk bejelentett, hogy eladja a lakását, hogy fent tudja tartani magát, ezért inkább fizetjük a rezsijét 4 éve a tesómmal. Amúgy lefelé adsz, és fentről kapsz, nem tartozol semmivel azért, mert világra hoztak. Hát ez is egy vélemény.
2: És ez is egy jó kérdés.
1: Hogy?
2: Az a te örökséged, az a lakás. Mit mondasz akkor, amikor a mama bejelenti, hogy figyelj kicsim, van egy belvárosi 40 négyzetméteres lakásom, az most 60 millió forintot ér, ez lenne az örökséged, de én ezt most eladom, mert utazgatni akarok még, van 5-10 évem hátra, na mit mondasz?
1: Hát az az ő döntése. Amíg él, az az ő döntése.
0: Az, aki azt
1: mondja, anya, ne utazzál, mert az majd az enyém lesz, ha meghalsz.
2: Sokan nézik.
1: Az az ő lakása, ha szerencsés vagy örökölsz, így. Hát így biztos, hogy így nézik, de hogy menjen, utazzon, az most ő még azt csinál alanyi jogon, amit akar.
2: Így van.
0: Nekem őszintén ezzel nincsen olyan szempontból a bajom, hogy ez egy őszinte tiszta kommunikáció, tudod, ahol elmondja azt, hogy az ő most úgy érzi, hogy az ő igényei fontosabbak, mint az enyémek, és azt szeretné, hogy ez történjen meg vele. És erre azt mondom, hogy hát figyelj, rendben van, hát menni kell.
1: Igen.
0: De
2: csinálj,
0: igen. Plusz szerintem már nagyon sokan elengedték a saját ingatlannak a gondolatát,
2: ja,
0: tehát hogy ez most már így kezd.
1: Igen. Mert eladnám anyukám vagy apukám egyetlen gondtalan mosolyáért, és minden vasárnap főz anyukám a gyerekeire, unokáira, 11 fő, soha semmit nem kér cserébe, csak annyit, hogy szóljunk időben, ha mégsem tudunk menni, Nem kell nyomasztani senkit, hogy menjen. Az unokáknak annyira ez normális, hogy reklamálnak is, ha nem megyünk a mamáikhoz ebédre. A Helena küldte ezt nekünk. Világéletemben csórók voltunk hóvégén, jó, a kenyére futott, de emellett szüleimnek a napi pia, cigi kombó mindig megvolt. Felnőttként sikerült ebből kitörnöm, így most általában minden hónap végén jön az üzenet. Fiam, tudná kölcsön.

0: adni 100-150 ezeret. Értitek? Nem 10-20-at. Írja a hallgató, úgyhogy tudják, hogy 3 gyereket nevelünk, és emellett lakáshitelt fizetünk. Persze a piacigi tipmix kombó továbbra is nagyon megy nekik. Milliószor megfogadtam, hogy többet nem adok, mégis mindig utalok.
1: Na.
2: Igen.
1: Na hát ez... tudod, mert... ott azért van, mert a lelkiismereted azt mondatja. Úgyhogy tudod, hogy mire fog elmenni, hogy elpiázzák.
0: Ez sem ilyen egyszerű, nem feltétlenül lelkiismeret. Lehet, hogy nem húzod meg a határidat, nem mersz nemet mondani. Elhiteted magad, hogy neked te jó gyerek akarsz lenni, és cserbe hagyod őket, és akkor a jó gyerek image. Egyébként én minden nap adok, minden hét hónap végén adok, de minden hónap végén el tudom mondani, hogy milyen jó, hogy adok. Ez is egy játszma. Tehát itt azért sok minden van, nem csak az, hogy most akkor te mégiscsak utalsz, mert hogy de lehet az is, hogy egyszer bele kínálsz, azt mondja, hogy figyelj, nem, nincs több. Igen. Most nem. Tehát ti eljátszátok, nekem a gyereknek meg mit a ebédpénze kell. Akkor a kettő között mi a jó? Tehát, igen, hogy meg... lehet erre is nemet mondani, nyilván nem könnyű, de a piacigi tipmix kombóra adsz te minden hónapban 150 ezeret, a felnővés egy része egy időben kimondhatod, hogy nem adok.
1: Hogy nem,
0: mert nem kötelességed ezt finanszírozni.
2: Meg ilyenkor szerintem, amikor az ember így ad, hogy tudja, hogy a másik visszajelezzel, akkor kicsit...
0: Igen, itt azért ez egyértelmű. Ez piacigi tipmix kombó, miközben két gyereket nevelsz, azért ott hamar ki lehet mondani azt, hogy figyelj, erre biztos, hogy nem. Vagy adj egy számlát, befizetem, vagy adod a nem tudom, a közös költségedet,
1: vagy
0: kifizetem, vagy a bevásárlás megcsinálom, hogy odaadom cashbe, amit aztán elversz, hát az nem annyira jó. Szerintem nem feltétlenül a szeretet. Szülők válása óta nem nagyon találkoztunk az apánkkal. Ha igen, mi megyünk hozzá, tudja, hol lakunk. Első unokára is azt üzente, hogy boldogságot a családnak, még nem is találkozott a picivel. Örökség hitel, még a dugó kihúzását is másra bízom. Nem kell tőle semmi, még egy zsíros kenyér se, Zsolti. Küldte nekünk ott ilyen a viszony. Anyám sosem mondta, hogy szeretlek. Miután rendeződött az élete 50 évesen, kb. 50 évesen. Akkor egyszer megpróbálta, de olyan szarul hangzott. Ő is érezte. Ez milyen jó. Ő is érezte.
1: Az első nehéz átesni, igen. Az első ilyenen.
0: A gyerekeimnek napi 100-szor vagy 1000-szer mondom, de először nagyon nem állt rá a szám. Ő megpróbálta egyszer 50 évesen az anyja.
1: Ő is érezte, hogy ez nem oké. Ugyanez volt, gyerekek. Amikor először ezt így kimondta, és már felnőttek voltunk, tudod, úgy mindig érezted a szeretetet.
0: De hogy nem adott ennek hangot,
1: nem,
0: igen.
1: Azt meséltem, hogy nekünk ez nem volt nagy divat. És valami egy 15 évvel ezelőtt mentünk valahova, és akkor így magához ölelt a mama, és el is pityeredett, hogy én úgy szeretlek.
0: És mondta, anya, beteg vagy?
1: Anya, mi van veled, mama?
3: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A rádió egy bemutatja. Porádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ez itt az Aranyka Show.
4: Halló, Aranyka?
3: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
4: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kirakott.
5: Elég. Kofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%-a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a kofidis.hu-n.
6: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a Zott Jogovella ivójoghurt 249 forint. Mobilabb kuponnal a 825 ml-es Kártedor joghurt erdei gyümölcsékrém 1699 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
7: Komfortos és tartós megoldás az Intim Flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
8: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
9: Na Mézu, jöhet újra egy nagy sláger? Válaszd a tripla sajtburgert a nosztalgiázáshoz július 21 és augusztus 31 között. Csak megkiappos kuponajánlatként.
10: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal vizetni lehet.
11: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
12: Jó választás! Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd szíves bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cip.hu per fizetőgyűrű. Cip Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
13: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
14: Nem sírok, csak az allergia.
13: Ó, kipróbálta már az Eye Juice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
14: Megjegyeztem, Eye Juice Allergy.
13: Allergia esetén a Goodwill Farmától. Orvostechnikai eszköz.
2: Reklámot hallottak.
1: Rádió egy Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
15: Stari, a Balaton söre. 14 féle ízben a klasszikustól a gyümölcsösig. Keresd több száz vendéglátóhelyen és a stari.hu-n. Jéghidegen.
16: Jogosítvány. Jelentkezz most a Tárnai Autós Iskolához. Fizess egyszerűen otthonról és vágj bele rögtön az online képzésbe, várakozási idő és utazás nélkül.
17: tarnaiautosiskola.hu.
18: A nyári szünetben is irány a Veszprémi Állatkert. Vár az elefánt, fóka, pingvin, oroszlán és az egyedülálló dinópark. Veszprémi Állatkert. Minden nap nyitva.
19: Családi kikapcsolódás, varázslat és felejthetetlen presszert dalok. A Padlás című musical Nagyvázsonyban augusztus 8-án. pannonvarszínház.hu.
14: Neked is megéri fékezni. Magyaros ételeket kínáló étterem, sütikkel teli cukrászda és fantasztikus élelmiszer volt. Ha Akaliban jársz, fékezz le te is a fékűzletházban.
0: General kivitelezőt keresel? Veszprém Customs. A tiédet mikor kezdjük? 0620 20 926 50. Veszprém Customs.
3: Négy nő, egy hotel, rengeteg nevetés. A játékszín sikerdarabja, a menopauza garantáltan feldobja az estédet. Humoros és felszabadító előadás nőkről, és nem csak nőknek.
20: Jegyek és információ a Siófoki Kálmán Imre Művelődési Központ Facebook oldalán.
21: Megérkezett Siófok új kedvence, a Galérius fürdő. A Balaton melletti fürdőben igazi strand hangulat. Wellness és gasztroélmények találkoznak. Kültéri medence, árnyas pihenők, élménymedencék, csúszdák, játszótér, szaunák és a bisztrólabokka mediterrán hangulata vár. Galérius fürdő. A nyár új találkozóhelye Siófokon.
22: Egy óra, ami csak rólad szól. Siófokon a Bonita stúdióban te kerülsz fókuszba. Reformer Pilates, Red Light terápia, feltöltődés. Foglalás bonitasiofok.hu.
23: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is. A 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a kőbányai dobozos sör. Csak 289 forint. A Rio Sticky krém 4 darab vásárlásától pedig csak 99 forint. Penny. 30 éve mindig melletted.
4: Álomotthon elérhető áron. Riba Itália Kft. Olasz csempék és járólapok széles választékban. RibaItaliaKft.hu a szakértelem otthona.
5: Barátokkal egy jó este. Tegesz étterem és pizzéria, izgalmas kvízestek, finom ételek és új koktélok Balatonakaratján.
6: Sobrióska élménypark. Csobbanj bele a kalandokba. Több mint 50 játékelem, kikapcsolódás a család minden tagjának. Élmények földön, vízen, levegőben. Sobriélménypark.hu.
5: Újdonság Veszprémben. Megérkeztek az új Cherry modellek a Ringautó Veszprémhez. Modern design, innovatív technológia és élmény minden kilométeren.
7: Ne csak halljon róluk, ismerje meg őket személyesen.
5: Várjuk a Ringautó Kft-nél Veszprémben az Északkeleti útgyűrű 18 szám alatt. Cherry, most már Veszprémben is.
24: Reklámot hallottak.
25: A rádió egy legfrissebb hírei.
26: Érvényben van a harmadfokú hőségriasztás. Ürgéket telepítettek át Tihanyból. Retro hétvége idézi meg a régi balatoni nyarakat. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 31-e van, péntek. Keddig marad érvényben a harmadfokú hőségriasztás. Figyeljünk a folyadékpótlásra, hogy elkerüljük a kiszáradást. A tartós meleg komolyan megviseli a szervezetet, fejfájást, fáradékonyságot, kimerülést okozhat. Az egyik legveszélyesebb állapot a hőguta, mondta a rádiónknak Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
27: Összeomlik a testnek a hőszabályozása, a hőguta életveszélyes állapot, ami azonnali orvosi ellátást igényel. Ha valakinél felmerül a hőgutának a gyanúja, például zavartá válik, elveszíti az eszméletét, nagyon magas a hőmérséklete, kipirult, azonnal hívjunk mentőt. Amíg azonnal a segítség megérkezik, mindenképp vigyük hűvös helyre, lazítsuk meg a ruházatát, kezdjük meg a hűtését hidegvizes borogatással, ventilátorral, és az eszméletlen embert semmiképpen ne hagyjuk magára, és ne adjunk neki inni.
26: Ismét ürgéket telepítettek át a Tihanyi belső tó melletti állományból a faj megőrzése érdekében. A Balaton Felvidéki Nemzeti Park tájékoztatása szerint az áttelepítések célja új, életképes ürgeállományok létrehozása olyan területeken, ahol a faj korábban már eltűnt. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a befogott 100-120 egyed nem veszélyezteti a több ezres tihanyi populációt, így a turisták továbbra is ugyanúgy találkozhatnak az ürgékkel a belső tó környékén. Különleges nosztalgia program várja a közlekedés szerelmeseit augusztus első hétvégéjén. A kaposvári retro hétvége részeként a Kaposvár-Siófok vasútvonal egy szakaszán is közlekednek majd korhű szerelvények, amelyek a régi balatoni nyarak hangulatát idézik fel. A programhoz veterán Ikarusz autóbuszok is csatlakoznak, így a déli parton igazi időutazást kínál a hétvége a retro járművek rajongóinak. Írja a Sonline. Műszaki mentéshez riasztották a tűzoltókat Bakony-oszlopra, ahol felborult egy ágvágó munkagép. A sofőr a vezetőfülkébe szorult, ezért a zirci önkormányzati tűzoltók siettek a segítségére. A helyszínre egy kisbéri egység is érkezett. A férfit sikerült kiszabadítani, írja a veol.hu. Tartós hőhullámra számíthatunk környékünkön. A meteorológiai modellek szerint a napsütés lesz a meghatározó a következő napokban. A délutáni órákban 35 és 37 fok közötti csúcshőmérséklet is előfordulhat. Az éjszakák sem hoznak jelentős lehűlést, ezért a hajnalok is melegek lesznek. A légmozgás többnyire gyenge marad, így a hőségérzet még erősebb lehet. Esőre csak minimális az esély, ezért a talaj tovább száradhat. A déli időszakban nagyon erős UV-sugárzásra kell készülni.
24: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
28: Hölgyeim és uraim! Balázsék jól megérdemelt pihenésüket töltik. De a rádió egy hallgatói nem maradhatnak reggeli műsor nélkül. Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
29: Nagyon jó lett. Fehérje dús, biztos?
30: Csak mondom, 50 gram fehérje van benne.
29: Tényleg?
30: Mennyit kell enni? 2 gramot testkilogramon?
29: Hát ez attól függ, hogy mit csinálsz. Tehát ez a...
30: Csiász, örülök, hogy élek.
29: Ha valódi izmot szeretnél felszedni, akkor szerintem a 1,5-2 gram per kiló testkiló az oké, de nagyon nehéz ezt bevinni. Szóval az azt jelenti, hogy 80 kilós vagy, akkor meg kéne enni egy 140-160 gram fehérjét naponta, azért az...
31: Meg kell enni zsült.
29: Hát azért az a combos, na. De ha már 1 gramot beviszel is, már sokkal többet viszel be, mint az átlag, úgyhogy az jó, de ez egy 1,5 gram per kilogram az úgy azért ajánlott.
31: Most tehát hányat tolsz? Mennyi? Mennyi az edzés?
30: Miből? Gramból?
31: Nem.
29: Heti négyet edzem.
31: Heti négy. Aha. Feri, te?
29: Hármat edz.
31: Hármat?
29: Én három. Három tökéletes.
30: Hétfő, szerda, péntek.
31: Ez az nagyon szép.
29: Az tökéletes.
31: Zsülte?
30: Zsüle elmaradt harcos társam.
29: Kardiózik, sétál, nordwalkingozol. Elmész a, nem tudom.
31: Buszmegállóban.
29: Na jó.
31: De a Zsül egy darabig ment, meg az Anna is ment.
30: Hát a darabig az kettő.
31: Két edzés volt?
30: Nem, három. Három.
29: Hát háromat mentetek? Két hónapig mentetek.
31: Tényleg?
29: Mi rajtátok abba? Mi lett? Mi lett a vége a sztorinak?
31: Túlságosan kipattintottad magad.
29: Túl nagyra nőttél. Nagyon izmos lettem, abbahagytam.
30: Le kellett cserélni a ruhatárat már válba, tudod?
29: Gyerekek, ez nagy küzdés. Valamilyen célt kell kitűzni.
1: Minden tiszteletem a tiétek.
29: Ez nagy küzdés. Szóval, hogy tényleg ez a hogy konzisztensen te lemenjél és csináld, és amikor nincs kedved, és hidegbe is, és melegbe is, és nyár, szóval, hogy az nagyon-nagyon nagy elszántság kell. Én nekem szeptemberben lesz 3 éve, hogy csinálom.
31: A mindenit.
29: Szeptemberről az 3 éve. Oh, és sok holdpont, sok utálat. Sok
30: van az, amikor
29: üvöltözés a teremben, sok minden nem vagy túl így 3 év után. De 3 év szinte folyamatos.
31: Nekem most volt egy ilyen átbillenés, amikor már szerettem. Aztán...
29: Igen, nem könnyű. Kell valamiféle plusz motivációt találni, valamit kitűzni.
30: Az életedbe is egy csomó máshoz is hozzáad. Hogy a döntések például, hogyha ezt úgy csinálod, hogy tényleg következetesen mész heti 3-szor, és ha szarul vagy, és ha másnapos vagy, ha beteg, fáradt, mindenhogy elmész, az életed egyéb döntésére is kihatással van. Szerintem összekapod magad máshol is. Érted? Hogy azt mondod, hogy van egy célom, el akarom élni, akkor nem csak ebben csinálod meg, hanem ha máshol is van célod, akkor abba is segít. Hát meg hogy így betökösödsz egy kicsit.
31: Meg hoz egy csomó másfajta változást, tehát, hogy jobban, tudatosabban étkezel, máshogy alszol, máshogy szervezed a napjaidat, tehát egy csomó jó dolgot hoz az életedbe.
30: Nem, a tiédbe is?
31: Egyébként igen.
29: Amikor csinálod, aha. Persze.
31: De most mondom, most visszaülök a lóra, nem erről van szó, meg nekem kellő motiváció az, hogy látom, hogy nem lóg a seggem. Tehát, hogy azért... Szerintem igen. Ennél nagyobb motiváció nem kell. Ugye ott szokták elkövetni a hibát az emberek, hogy azt hiszik, hogy gyakorlatilag másfél-két hónap alatt már jön az eredmény, és akkor majd az nagyon fog látszani, és akkor megy el igazán a kedve, amikor rájön, hogy másfél-két hónapja rohadt keményen edz, kifolyik a bele, izomláza van, minden baj van, és semmi nem látszik.
29: Hát jó, persze, nagyon fontos, hogy ki mit csinálsz, hogy hát vannak olyanok, lejárnak a teremben 3 éve, szarabul nézze ki, mint érted, mikor elkezdték.
31: Viszont olyan képernyője van, hogy
29: hűha. Brutál képernyő, és menj már arrébb a fekély nyomópadról kicsit, tehát
30: tesszett,
29: még
30: így nyomsz. De ott ő
29: üldögél. De még mennyi, hányat nyomsz, látom, hogy most már nagyon durva a képernyő idő, de hogy akkor kezd már valamit csinálni.
31: De vannak ilyen arcok, akiket itt tudjátok, hogy pontosan azért jár.
29: Mondom, szarabul néz ki, mint 3 éve. Két naponta ott van.
30: Beszélgetős, aki oda jön hozzá. Tehát megszakadsz, érted? Megszakadsz, mert széria, az edző mondja, hogy nincs több pihenő, gyerünk, ez volt, lement a fél percet. Jön oda, ha hallgattalak reggel benneteket, mondtam, figyelj, menjél már innen, de tényleg.
29: Nagyon szeretem azt a típust, nálunk van az edzőteremben olyan, bármikor bejön, te már nagyon edzel, csapatban egyedül, tök mindegy, észrevesz. Oda jön, és megkérdezi, hogy mennyi van még. És rájöttünk, hogy ő az a típus, aki mindegy, hogy mit csinálsz, oda akar jönni, és azt akarja csinálni, amit te csinálsz. És már azt röhögünk, hogy bujkálunk a teremben, mert meg épp az észre fog venni, és fogadásokat kérdünk, jön, és a következő. Sokáig vagytok még? Józsi, abszolút nem. Mindjárt végzünk.
30: Egy kör is.
29: Másnap csinálsz valami extra, bármilyen gyakorlatot, amit soha nem csinál, egykezes súlyzó, 16 kg egy van belőle. Kell a 16 kilós? Józsi, sose dolgozol a 16, sajnod, de fekve nyomtok még. Ő a típus, aki mindig azt nézi, hogy te mit csinálsz, odajön, és azt akarja csinálni. És leül, és megvárja.
31: De ez nem lehet, hogy csak a személyednek szól?
29: Nem, ez máshogy is csinálja. Nem, ez egy csapat, és mi a csapatból meglát valakit, oda megy, ezen vagytok még.
30: Mindig az kell, ahol pont te vagy. Mindig.
29: Van a folyamatosan üldögélő telefonozó, ők a legnagyobbak. Füles a fején, pszichopata módjára sétálgat, nem szól senki. Ez nagyon felsőbbrendű, megvan a típus? Csajba is, pasiba is. Senkihez nem szólok, nem érintkezem a külvilággal, füles van a fülemen.
30: Engem ne zavarjatok.
29: Ne zavarj, kívülálló vagyok. Igen, pszichopata fejjel senkire nem nézek.
30: Ugyanígy a füles, de az ugye nem nagy füles általában, hanem ez a kis bedugós. Tegnap volt pont a futógépen mellettem egy csávó, aki betett fülessel futott, gondoltam zenét hallgat, lehet, hogy azt is csinálta, de hogy ő fogadta futás közben a hívásokat, és mindig elmondta, hogy futok, nem tudok beszélni. Minek veszed föl?
29: Kényszeres kézfogó, aki egyszer lekezeltél vele, és utána mindig kezet akar fogni, és bármikor amész, már kerüled el, menekülsz, és jön is kezet akar fogni. Kényszeresen beszélgető, meglátod, hogy folyamatosan beszélgetni akar, mindig van egy sztoria, mindig mondani akar valamit. Hétfő nagyon izgalmas, mert hétvégén nagyon sok minden történik vele típus. Megvan?
31: Van nálatok kéretlen tanácsokat osztó?
29: Kevésbé.
31: Nagyon-nagyon kedves.
29: Szereted?
31: Igen. Odaáll, és azt mondja, én ezt nem így csinálnám. Ha állod elekad, akkor gerincsérvet fogsz kapni.
29: Ő a kényszeres ember szóló.
31: Igen, aha, igen. Régóta járok ide, amikor... nem ma kezdtem. Elfogadsz egy tanácsot.
30: Nem akarok beleszólni,
31: nem akarok beleszólni, de...
30: És látja, hogy edzővel vagy. Az a legszebb. Hogy ott áll melletted egy olyan ember, akinek ez a szakmája, a hivatása, megtanulta, te fizetsz érte, majd ő mondja.
31: Bélával edzel? Hát a Józsival jobb lett, nem?
29: Hát mondjuk, ha ilyen hangon beszél, akkor pláne. Üvöltve gyúrós, kinek van meg? Nekünk az nincsen nagyon. Ránk szólnak, hogy mi hangosak, nem inkább röhögünk. Üvöltve gyúrós?
30: Van.
29: Üvöltve gyúr? Imádom, nagyon nagy forma.
30: Van.
29: Mezitláb?
30: Nem.
29: Nálunk van mezitlábos is.
30: Atlétatrikós, rövidnadrágos, ő szokott néha papucsba gyúrni egyébként. Azt se értettem soha. Papucsba gyúrni, és ő nagyon kiabál, mert egyébként egy kicsit az én is vagyok, amikor már majdnem összeszarod magad.
29: De oké, egyszer-egyszer belefér, de van a nagyon ordítós.
31: Én nem üvölte gyúrósokkal szoktam találkozni, hanem sziszegve gyúrósokkal.
29: De az egy kicsit benne van.
31: Bármit csinálsz.
29: Igen. Azokat a pasikat utálom, akik a szaunában hangosan sóhajtoznak, szuszognak direkt, a hideg zuhany alatt még üvöltöznek, mint a vadállat, hogy hallgass, hogy ők milyen kemények. Igen. Köredzés nagyon jó. Ú, mekkora típus. Köredzés csinál, 6-8 gépet lefoglal, semmihez nem tudsz oda menni, mert ő éppen ott van.
30: És rád megérkezel
29: egy géphez, ő ott van, és hol vagy még? Ott, és megy körbe. Nagyon nagy típus. 8-at befoglal egyszerre.
31: De mi az, hogy befoglalja?
29: Hát akkor rádobsz egy törölközőt, és akkor elvileg ott te vagy az a teremben bizonyos termés az etiket. Van a mennyi van még ember, nagyon nagy, aki megkérdezi, mennyi van még, és a fél óráig még használod az eszközgépet, megvárja.
30: Jó, megvárom.
29: Igen, megvárom. De még 4 van belőle. Jó, nem baj, meg. Igen. Ő a kényszeres megváró. Az egy nagyon klasszik típus. Brokkoli fejű crocs papucsos fiúk. Tökéletes leírás. Mondok még egy típust, izzadtan kezet fogó, megvan, Feri? Mindig nagyon izzad, és kezet akar fogni. Imádod. Nagyon izzad, iszonyatosan csapatjával, és akkor akar veled lejattolni. És kényszeresen ott áll, benyomja a jattot, és tartja.
30: Így van, és akkor te próbálod azt megcsinálni, hogy ugye legyen legalább, hogy ne legyél bunkó, hogy nem mondasz, hogy nem, hogy ökölpacsi.
29: Igen. Nem, semmi nem beszél.
30: Ő így tartja a kezét, hogy akkor rendesen.
29: A COVID egyik legjobb tartozéka és legjobb hozadéka az ökölpacsi. Tehát az szerintem az milliókat ment meg a kényszeres kézfogástól. A sorozatokat internetről néző típus.
31: Ja, letöltött egy programot?
29: Programok, applikációk letöltések alapján, az is egy típus. Nem csinálják rossz dolgokat, baromi jó dolgok vannak a neten. Tehát, hogy nagyon jó appok, meg nagyon jó edzők, de hogy iPad-del, telefonnal
30: és
29: a teremben ér.
30: Mondja neki, hogy mondja neki,
29: és azzal ez egy új típus, nem edzenek rosszul, de ez egy teljesen új szegmens a gyúrásnak, hogy megérkezik iPad-del, laptoppal jött a csávó a múltkor. Hát mondom, azért az kemény. Hát biztos van ennek egy applikáció, ami telefonról lett. Fölütötte a laptopot, és elkezdett laptop alapján gyúrni. Szenzációs volt. De hogy vannak ugye az applikációval telefonnal gyúrók?
30: Tök jó.
29: Egyébként jók vannak. Igen. Abszolút jók vannak.
30: Erőlködés közben sunyin, fingó és gyorsan másik gépre megy, mintha nem ő lett volna.
29: Látványos fejhallgató használat mellett is hozzád beszélő. Az is egy jó típus. Tényleg óriási fejhallgató van rajtuk, nagyon mennek, de közben igen, közben dumálnak, igen.
31: Én azokat is szeretem, amik lemennek óriás fejhallgatóban, és úgy keringenek, úgy mozognak, mintha ők lennének egyedül a teremben.
29: Igen,
31: nem?
29: De
31: és
29: ők...
31: és mint egy ilyen zombi.
29: És van az a típus,
31: a saját világában, tudod.
29: Na, ez a saját világos. Ő a kapucnival van, igen. Hatalmas fülhallgató, kapucni, és nem tudod, mindenki hogy mikor válik sorozatgyilkossá. Nagyon
31: fogja meg a kézi súlyzót.
29: Valószínűleg magára robbantja mindjárt a termet. Kapucniban van zéró szemkontaktus, nagyon magában van, nagyon edz, tök jót is, semmi baj nincs vele, és kapucni van, de ilyen sorozatgyilkos tekintetes. Az haver, tiéd a gép, csináld, gyere, az van, amit te mondasz. Nem szól senki, ez nagyon edz.
31: Vannak a gépet rosszul használóak?
29: Szerint azzal nincs
30: igen,
29: baj.
30: Lehet, hogy csak kezdő, nem tudja, mondjuk megkérdezhetném, mert mindenki segít.
29: Igen. Nagyon nagy dumát írt Robi, nagyon jó. Minden konditeremben az a srác, aki 10 éve lejár, és ugyanúgy néz ki, nagyon fontos kasz. Egyébként tényleg van ez a típus, hogy basszus, a rohadt életben oda jár 2 éve, de semmit nem változik, de nagyon lelkes és csinálja. És ezek szerethetőek, egyébként abszolút, abszolút semmi baj nincs velük. Tehát, hogy ez is egy jó típus.
31: 15 éves lányok általában ketten vannak minimum, és mindig a fenekes géphez mennek.
30: Igen, ez igaz.
29: Igen, egyik sem vagyok, mondjuk nem is nagyon járok terembe. Utazó táskás edzősök a kedvenceim, itt mire gondol, ez nincs meg.
31: Hát óriási sportáskával jönnek-mennek szerintem. Nem?
29: Ja, hogy beviszi a terembe, na ilyet még nem láttam, beviszi a terembe a sportáskát.
31: Hát gondolom, hogy nem akarja egyenként vinni a kulacsot, meg a törölközőt, meg mindent, és akkor fogja beviszi, az egész cokmokot.
30: Az
31: Ikea zsákkal mégsem vonulna, úgyhogy...
29: Az jó proli azért bevinni a sportáskát az edzőterembe. A csávó kinyom 2-20 percig pihen, és közben zokniban sétál. Mekkora típus. Egyébként szerintem a zokniban meg mezitlábgyúrás az borzasztóan prosztó. Szerintem az nagyon. Értem, hogy sokszor mit tudom én, jobban megtapad, meg olyan gyakorlatot csinálsz, de hogy azért amikor leveszed a cipődet, és mezitláb vagy zokniban gyúrsz, az szerintem nagyon pronyó.
30: Kicsit ablakos is már a zokni, az biztos, ami biztos.
29: Igen. Van az üvöltve nyugtázza minden széria végét, hogy jól csinálta, és megdicséri magát, és van a strandpapucsos figura. Tényleg, ezek mind-mind klasszik ilyen edzőtermi figurák. De külön karakterek. Tehát mindenki egy ilyen rajzfilm figura. Mindenki külön szerethető karakter önmagában, aha, de tényleg kasztokat mondunk most. Tehát ezek nem egy terem egy specifikus sajátosságai,
30: minden
29: hanem
30: ott vannak, minden ők,
29: ott van, ők. Ez a típus, és minden teremben lejár legalább mindegyik típusból egy edzeni.
31: Tessék, ez is egyébként tök tipikus. Hozzánk járt egy srác, aki egy edzés alatt kiolvasott egy könyvet. Egyébként a legjobb hely.
29: A könyvet hogy? Még nem, már gondolkozom, futás közben, igen, de könyvet még nem láttam.
30: De ott akkor nem tudsz, hát azért én nem vagyok szakértője a dolognak, de ugye edzőbácsi mindig elmondja, amikor súlyt, fekvenyomás van, és pakolja föl rá, hogy figyelj, ezt most meg kell fogni, erre oda kell koncentrálni.
31: De főleg a kardiogépeken, tehát a lépcsőzésen, a biciklin, ott,
29: de ott szerintem tökre benne van, tehát az sokan néznek filmet, meg igen. Szaunázó öregek, edzeni nem látod őket, csak szaunáznak, nagyon nagy formák, iszonyatos gengelés van, mert hatalmas dumák vannak, egyébként tényleg nagyon jó. Mindenkit ismer típus, Dani.
30: Hagyja csak, majd én fölhívom, elintézem.
29: Mindenkit ismer, mindent elintéz, nagyon nagy, igen. Teremben csak a munkáról beszélő típus, szinte de jókat írtak, tényleg ilyen is van. Ott is zajlik a meló, a pénz nem alszik.
31: Vannak teremben politizáló típusok?
29: Hogyne.
31: Igen?
29: Iszonyat durva politizálások.
31: De pontosan tudod, hogy...
29: Nem folyok bele, de hát hallod azért, persze. Hát azért most például, mit tudom, ez a kameraügy, ez a kamera, azért ezt, hogy sokan közben edzenek, de tőlük edzenek, csak közben az nyilván nagy szociális életet élnek, és megbeszélik, de ez egyébként semmi baj. Tehát szerintem az, hogy dumálsz, röhögsz, vagy sztorizol közben, a tökre benne van. Tehát nem kell azért ilyen nagyon néma csöndbe. Nálunk a teremben hűtőtáskával jön edzeni a csávó.
30: Mi van benne?
29: Az micsoda? Mi az, hogy hűtőtáskával?
31: Előre bekevert fehérje, szerintem.
29: Vagy az injekció, tudod, ki a fene tudja. Mit tartasz hűtőtáskába?
30: Azért egy órás edzés alatt nem rohad meg az a fehérje, vagy a mit tudom én, izó, vagy bármit iszol.
31: És hűtőtáskába hozza ízét, a injekciót.
29: Igen. De nem, ez nem mondom. Igen. A gyúrósok, akik erőemelők, és összeszedik az összes súlyt, hogy 15 percenként nyomjon 2. De jó, úristen, nagyon jókat küldött.
30: És akkor hát még az öltözős részéről, ezt ugye elmondtam én is, hogy engem is kifejezetten zavar, hogy értem, hogy fiú öltöző, meg értem, hogy nem vagyunk szégyelősek egymás ellen, de hogy ott, ha valaki volt már ilyenben, egymás mellett vannak a szekrények, tehát ha te kinyitsz egyet és leülsz, a következő, aki odajön a melletted lévő szekrényhez, és anyaszult mesztelül 5 centire a fejedtől rép...
29: Belógatja.
30: Hogy gyerek, hogy nem áll, hogy értem, hogy fiúk vagyunk, meg nem vagyunk szégyellősek, meg értem, hogy neked nagyon nagy, és ezt meg kell mutatni mindenkinek, de amikor így az orrad előtt lóbálja, és közben beszélget...
31: Én kifejezetten
29: keresem típus. Az ilyen szitukat. Klasszik típus. Föl az egyik és közben életesztoriát mesélje.
31: De ez a női öltözőben is ugyanígy van.
29: Ugyanez van?
31: Persze, és más réges-régen felöltözhetett volna, csak így áll.
29: Tök mesztelenül.
31: És beszélget. És tudod, te nézel mindenhova, és neked kellemetlen egy kicsit.
29: Hat törölközőbe takarod kicsit, magad, hogy ne lásson senki semmit.
31: Ugyanez, kicsit lehajol, összeszedi a cuccait, már réges-régen felvehette volna a bugyját, a melltartóját, bármit, de úgy megfejt közben.
29: Volt egy srác, aki minden edzés alatt egy nagy zacskó almát evett meg, fél év múlva már dobozos tejre váltott, 2 liter tejet ivott meg. Azért bevinni a tejet, atya úristen, de jók vannak. Nagyon-nagyon szeretem. Nagyon jó.
31: Hasitasiban sétáló nagymenők.
29: Igen, hasitasit nem láttam, az nagyon trép. Az nagyon trép. A semmi is újra segítséget kérő, hallod, ezt megnyomom, állj már oda cuportnak.
30: A jó sem... gyerekek, annyit bír. Na.
29: De szemetek vagy, de van tényleg van ez a típus. Rohadékság, de igen, a semmi is újra segítséget kérő. Milyen szép megfogalmazás. Állj már oda szupportnak. Peti küldte nekünk, igen. Bombasegű csaj, csak előtted pucsit, nem tudsz hova nézni, de rád szól, hogy miért nézed. Aha.
31: Ó, és mi van a selfie kamerásokkal, akik felveszik az edzéseiket folyamatosan? Hát... Tehát hozza az állványt, felrakja rá a telefont, és felveszi az
30: hogy
31: egész
30: igazi
31: edzését.
30: Profi.
29: Azt ritkában látom, vannak, amikor ilyen influencerek lejönnek, de el is tűnnek igazából. Van ilyen, aki fölveszi az edzését?
31: Hogyne. Igen. És hány olyan videó van, annyira szeretem, amikor van például egy bitang jó fenekű csaj, és mit Google, és látod, hogy a háttérben áll így a faszi, és így lóg így a nyála. És amikor egyszer csak kiszúrja a kamerát, igen, és így tudod, hogy
29: ja, hogy beállnézi a kamerát.
31: Igen, és akkor veszi észre, hogy rögzítve van az egész felvétel, ahogy ő neki ott áll, és csorog a nyála, és utána rájön, igen, hogy felvett az egészet. Azok viccesek.
29: Nálunk van egy srác, aki egészen az öltözőig motoros bukósisakba megy, és úgy... Le van hajtva a plexi. Azzal megy egészen az öltözőig. Nem veszi le a terembe a bejáratnál, elmegy vele az öltözőig. És csak az... Jó, hát lehet, hogy titokba jár. Lehet, hogy inkognitóba jár. Nem lehet ezt tudni egyébként.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Sóder Klub kedvencek Balatonfüreden. Orosz Gyuri, Magyar és Pravarna szórja a poénokat.
3: Augusztus 8-án. Neves velük.
2: Jegyek a kultix.hu-n.
4: Jó hír Veszprémnek. Új üzlet nyílt a Stop Shopban. Megérkezett a Skechers márkabolt. Fedezd fel a világhírű, kényelmes és stílusos cipőket az egész családnak. Sportos, hétköznapi vagy munkához való, nálunk biztosan megtalálod a kedvencedet. Mostantól Veszprémben is vár a valódi Skechers márkabolt élmény. Skechers márkabolt. Stop Shop Veszprém. Várunk szeretettel.
5: Autóbontó Berhida. Gépjárművek forgalomból történő kivonása akár 65 forintos kilogrammáron. Rozsdás Patkó Kft. A MOHU szerződéses partnere. Autóbontó Berhida.
6: Kalandra vágy! Irány a Balatoni Élménypark és Minicity csopakon! Próbáld ki az óriás csúszópályát, az ejtőgépet, az óriás ingát és a rengeteg izgalmas játékot! Balatonélménypark.hu.
7: Rossz 14 étterem és vendégház Nemesvámoson, Veszprém és a Balaton közelében. Több mint 10 éve várunk családias, kutyabarát környezetben. Kövess minket Facebookon!
8: Augusztus 1-én Zircikon, családi és sportprogramok, ikonikus hazai fellépők Zircen. Az esemény főtámogatója a Nutriverzum. Részletek zircmedia.hu.
9: Felfrissülnél? Reboot, koncentrálnál? Zoom! Ismerd meg most a Drink 81 funkcionális vitaminitalokat. Részletek drnk81.com.
10: Augusztus 1-én Magna Cum Laude koncert Sümegen. A Kisfaludi Várkertben élőben csendülnek fel a zenekar legnagyobb slágerei. Színezd újra, vidéki sazzon, pálinka dal és még sok más. Ne maradj le a Magna Cum Laude felejthetetlen koncertjéről. Jegyek elővételben a jegy.hu oldalán és a Hotel Kapitány recepcióján.
11: Képzeld, az Anna Góra Aqua Parkban egész nap vízi csúszáztunk apával, anyával pedig kipróbáltuk a hullámedencét. Hogy hol? Hát Balatonfüreden.
12: annagóra.com.
13: A nyári melegben feltöltődésre vágyik. Különleges családi ajánlatokkal és gyermekkedvezménnyel várja a Vital Hotel Nautis a Velencei tópartján. www.hotelnautis.hu.

0: Rádió egy top 50. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió 1 legfrissebb hírei.
2: Jön az anyateljes táplálás világnapja. Új hűtőrendszer a Veszprémi Kórházban. Részek sofőrökre vadásznak Kapolcson. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Holnap lesz az anyateljes táplálás világnapja. Várfalvi Marianna, a Magyar Védőnők Szakmai Szövetségének elnöke rádiónknak elmondta, a csecsemőknek fél éves korig az anyatej a legideálisabb táplálék. Amellett, hogy ezzel minden fontos tápanyagot megkapnak, a lelki és szellemi fejlődésben is kiemelt szerepe van.
3: Azok a kisbabák, akik legalább fél éves korig tudtak szopni, vagy akár még tovább, korbetegséggel, a középfülgyulladással, különböző szívérendszeri betegségekkel és különböző lelki problémákkal szemben is védettebbek. Az újszülött számára élősejtes ellenanyagok, immunanyagok vannak az anyatejben, és az édesanyateje pedig szinte szoptatásról szoptatásra azt a mennyiséget és minőséget áll elő, amire az ő kisbabájának pontosan szüksége van.
2: Üzembe helyezték az új folyadékhűtőt a Veszprémi Csolnoki Ferenc Kórház traumatológiai műtőblokkjában. A korszerű berendezés a csaknem 20 éves rendszert váltotta fel, így hosszú távon is biztosítja a műtők megfelelő hűtését és üzembiztonságát. A kórházban évente mintegy 2000 nagy műtétet végeznek ebben a blokkban. A fejlesztés az Országos Kórházi Hűtés-Rekonstrukciós Program részeként valósult meg, számolt be róla a Vármegyei Napilap. Tömegesen buktak le az ittas sofőrök Kapolcs környékén. A Művészetek Völgye Fesztivál alatt fokozott rendőri ellenőrzések zajlanak, tudta meg a Veol. Az elmúlt 5 napban összesen 28 ittas járművezetővel szemben intézkedtek a vármegyei rendőrök. Közülük 19-en Kapolcsnál akadtak fenn az ellenőrzéseken. A rendőrség emlékeztet, Magyarországon zéró tolerancia van érvényben, ezért alkoholfogyasztás után senki ne üljön a volán mögé. Megkezdődött a siófoki Rákóczi szobor környezetének felújítása. A beruházást azért hozták előre, mert a szobor alatti gépészeti akna állapota már balesetveszélyessé vált, az esőzések során pedig beázott. A tervek szerint újjáépítik a vízzáró aknát, valamint a tér locsoló rendszerének gépészetét is, írja a Sonline. Igazi kánikulai idő várható térségünkben. A legtöbb előrejelzés szerint sok napsütésre és nagyon száraz időre készülhetünk. Délutánonként 35 fok körüli, helyenként ennél is magasabb hőmérséklet várható. A reggelek is melegek lesznek, többnyire 19 és 21 fok közötti minimumokkal. A szél általában gyenge vagy mérsékelt marad. Csapadékra egyelőre alig van esély. A jelenlegi számítások szerint a hőség a következő napokban is velünk marad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Balázsék, most felvételről szólnak.
5: Hű, de déjà vu-m van.
4: Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék.
6: Milyen időnk lesz, Ferenc? Mondj valamit.
7: Kérlek szépen, az applikáció mindenkin segít.
6: Köszönjük szépen.
8: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
6: Nem tudom, láttátok egy gyerekek, Alec Baldwin és felesége megvan? Planet Hollywood diátadó gála, vagy étterem megnyitó, fene se tudja már, mit csinálnak ott a Planet Hollywood. Ez egy jó kérdés, ugye ez még régen anno, ezt a Bruce Willis, a Schwarzi, talán a Stallone, meg egy-két akció is indította közösen ezt a Planet Hollywood étterem láncot.
9: Csak megmaradt a billboard.
6: Ez nem annyira ment, ugye, ez egy ilyen tematikus étterem lánc, Hollywoodból indult, és
9: furcsa panoptikumos figurákkal.
6: Igen, furcsa figurákkal, és most újra volt egy ilyen sajtóesemény a Planet Hollywoodnak. Ugye ők hárman, a Stallone, az Arnie, meg a Bruce Willis indították ezt. De aztán ők ezzel bedöltek, szóval, hogy ez nem ment annyira nekik.
7: De ha ez még mindig megvan, akkor csak
6: lehet, hogy már kivásárolták, vagy lehet, hogy már más a történet. És...
9: Itt nem a nagy mellőek szolgálnak fel, ugye?
6: Ez nem az
7: nem.
6: Az a Hooters, az más, igen.
7: Ők is bajban vannak.
6: Igen.
9: Jó, őket elsodorta a PC.
6: Igen, és ugye, hát mi történt? Az történt, hogy ők nyilatkoztak. Alec Baldwin és felesége, nekik ugye van most egy reality-jük. Az első évad lement, szeretik az amerikaiakat, és szeretik az amerikaiak, és most akarnak majd második évadot, vagy most készítik a második évadot. Ez a Baldwin családról szól.
7: Tehát Baldwinék.
6: Ez, Baldwinék, ugye? Hát kérdés, hogy akarod ezt most mutogatni? Baldwin nincs annyira jó állapotban, mióta lelőtte ott az operatőrét. De mégis, ugye, hát...
9: Neki már megbocsájtott a közvélemény, meg már túl van mindenen.
6: Perek, nem, polgári perek vannak, azt hiszem, hogy felmentették, de polgári perek még ott vannak.
7: Igazából abban a sztoriban ő ugye abból a szempontból nem volt hibás, hogy ő nem tudta, hogy milyen lőszer van, tehát ott a fegyvermester hibázott nagyot, amivel magára rántotta a kakis vödröt, azaz utána következő nyilatkozatok, tehát az ott nem volt szép. Uh-huh. Tudod? És ráadásul ugye a női operatőr, kedvenc operatőröm volt, tehát ott egy azt várod, hogy egy összetört csávó üvöltve, zokogva kér elnézést és bocsánatot mindenkitől, hogy ez egyáltalán megtörténhet, tehát vállalva a felelősséget, és ehhez képest ő elmondta, hogy ő erről az egészről nem tehet, mert a fegyvermester hibázott, rendes golyót tett bele, már egy kérdés, hogy egy forgatáson mit keres egy rendes golyó, ugye? És akkor szerintem ő ott azzal húzta ki a gyufát, az utána következő nyilatkozattal.
9: Érdekes, hogy ilyen eset után ő azt mondja, egy reality sztár lesz.
6: Ugye egy reality sztár, igen.
7: Amerika
9: rehabilitálódik.
6: De Baldwin. És ugye itt arról van szó, hogy ők nyilatkoznak, tök mindegy, hogy kinek, és ezt kéken tudjuk beadni, és őzik, hogy hol tudjuk ezt kéken tudjuk beadni, nyilatkoznak, és hát Alec Baldwin felesége azért úgy megmutatja a foga fejét, hogy hogy kell elképzelni őt.
9: Egy vasárnapi ebédet.
6: Egy vasárnapi ebédet. Elindított, Zsűl, nem tudom a plégomot megtalálni rajta, hogy hogy lett.
7: Mert, vagy csak egy,
9: mert már kettőt látok.
6: Now, na figyelj.
10: I think we're gonna see, you know, we're gonna see how it feels to have it be out there.
11: It's gonna be great. This you're season. A winner.
10: Oh my god, when I'm talking, you're not talking.
6: Ooh.
10: No, when I'm talking,
11: as
10: talking.
6: Hogy lehet megállítani
10: ez? Why, yes, we'll have to like just cut him out of the show.
6: Oh. Szóval itt ugye azt hallott, hogy az Alec Baldwin beleszól a beszélgetésbe, mire az asszony ilyen nagyon durván, nagyon könyörtelenül, házi sárkány üzemmódba, ugye leoltja az Alec Baldwin-t, és elmondja, hogy ha én beszélek, te nem beszélsz. Ha én beszélek, te nem beszélsz, és aztán még azt elemezgeti, hogy hát ezért kellene egyébként Alec Baldwin-t kivágni a showból. Meglehetősen könyörtelenül teszi helyre az Alec Baldwin-t.
9: De látod az arcát egyébként Aleknek, hogy kinéz a kamerába?
6: Indíts tovább, mert utána Alec Baldwin még vissza akar erre szólni valamit.
10: I mean, I think this is a really.
6: De nem szól be, csak elsunnyog hátul, nézd. Megsemmisülve. Megsemmisülve elmegy, a világ előtt égették rommá.
7: Azt mondja, hogy most anya beszél, akkor én nekem itt nincs dolgom.
6: De anya úgy teszi helyre, hogy el tudod képzelni, hogy egy sárkány a nő.
7: Tehát ráadásul, hogy semmi vicces nem volt benne.
6: Semmi.
7: Tehát annyira komolyan, olyan arccal mondta a csaj, hogy ez, amit a Juli mondott, ez a vasárnapi ebédnél is így van. Ez nem csak egy ilyen szerep volt a kamera kedvéért.
9: De nem tudjuk, hogy mi volt az előzménye. Lehet, hogy úgy indultak, hogy Alec Baldwin már másfél órája kint ült a kocsiban, és a csaj háromszor visszament átöltözni. Tehát, hogy volt már eleve egy ilyen feszkó. Tehát úgy léptek ki.
6: Na de akkor se szólsz így a férjedre, hogy amikor én beszélek, te nem beszélsz, amikor én beszélek, te nem beszélsz. Tehát ez nagyon egyértelmű mutatja a családi dinamikát, hogy ki a kemény, ki a papucs, ki az, aki csöndben van, és ki az, aki osztja ott a zsugát, nem? Szóval ott azért ott tudjuk, hogy ki a főnök a csapat.
9: És majd utána ezt megbeszélik.
6: Alec Baldwin nagyon nyomorúságosan elsunyog, de hogy a beszélgetés még folytatódik, mert Alec visszajön. Tehát, hogy...
9: Aki kitalálja, hogy mivel vág vissza.
6: Indíts tovább, Zsüllét, hogy mi történik itt,
10: you know, I think that it's... We'll see where it leads us. We'll see what it feels like to have be out there. And then we'll see, you know, if
6: Alec sunyog.
10: People like it. That's another thing too, you know? So... You've spent your career in Hollywood, but I have to know, because we are loving the show, by the way. We're loving getting to know your
6: nagyon
10: family.
6: Szeretik a showt.
10: Is it harder to memorize scripts or be yourself on unscripted television?
11: Be yourself. Oh, so hard.
6: Ugye Alec itt arról beszél, hogy ez egy scripted, vagy írt reality, vagy nem írt reality, hogy mit kell csinálnod, önmagad legyél, és add önmagad, ugye ez nagyon szomorú. De hogy itt azt mondjuk, ha megint beszél majd.
11: Well, it's a good question. I think it's because you want... You don't want it to be dull, and just if you show the way our life really is, you get it after like an hour.
6: Ti adnátok ilyen reality-t a saját életetekre? 0-24-ben?
7: Bátor.
11: We like routine.
6: Itt nagyon, azt mondja, hogy arról beszél, hogy nagyon fontos a rendszeresség meg a rutin a család életében, hogy vannak szokásaik, vannak rutinjaik, és próbálja menteni a mentetőt, hogy egy kicsit ő is megszólal, egy kicsit ő is beszél. Az asszony kényköves tekintettel nézi végig. Tehát, hogy itt nem tudom, mi lehet kettőjük között.
7: De... Lehet, hogy összevesztek előtte valamin, és a mama még annyira nem profi, hogy ezt ugye eldobja, mert most a tévének nyilatkozunk ilyen, hogy de cuki mindenki.
6: Na
7: de
6: hát vagy szerepben van, és csinálja azt, amiért a realityből megrendelik a második évad. Tehát, hogy lehet, hogy mama hardcore reality szereplő, tudod, és iszonyatosan jó hozza.
7: És egyébként otthon meg tök jó fej.
6: Nem gondolom. Nem gondolom. Aki így szól rá kamerák előtt a férjére, hogy amikor én beszélek, te nem beszélsz.
7: Zsigerből.
6: Az zsigerből könyörtelen.
9: Megérzem, ha ez fordítva történik, tehát hogyha ugyanő így oltja le ő a feleségét, ő neki ma már nem lenne jelenése sehol.
6: De a nő megteheti.
9: A nő megteheti. Igen. Tehát, hogy azért ez egy elég ciki.
6: Igen, mert az Andrew Tate lenne, igen. És ugyanezt mondanák, igen. Lehet, hogy igen. A Tate family-t mellett.
9: Hanem csak, hogy kicsit odébb tolná az asszonkát, és azt mondja, hogy ne pofázz bele, akkor ő lenne a családon belüli erőszaknak a zászlóvivője, és mindenki kitagadná. Ez nagyon kellemetlen sztori egyébként, nem szép.
6: Igen. És akkor itt még egyszer leoltja a felesége, hogy megint beleszól valamit, és hogy miért megy oda beleszólni a beszélgetésbe, és most is ő nyilatkozik. Szóval, hogy és elekott áldogál, toporog, és nagyon sajnálod.
7: És elment.
6: És borzasztóan sajnálod.
9: Nem, mennyit fizethetnek nekik ezért egy ilyen reality-ért? Rengeteg pénzt. Akkora pénz, hogy azért azt mondja, hogy oké, beengedem az összes kamerát a házamba, csináljunk igen. Akkor egy ilyen műbahét.
7: Szerintem nagyon sok millió dollár.
6: De Gyelek Boldvinak kell egy ilyen, hogy tehát rengeteg filmmel, rendezéssel eladod a magánéletedet, hogy még a Boldvinzékről szóljon.
7: Szerintem
6: ott valamilyen.
7: Szerintem már nem pénzről szól. Az ő esetében. Tehát ha nekünk felajánlanák ezt, hogy Juliék vagy Feriék a több millió dollárért, ott rábólintasz a dollárra. Csak értünk, nem adnak ennyit, de ez most mindegy.
6: Én adnék. Én nézném streamen, ha Netflixen lennétek. Én
7: ahogy,
6: előfizetnék
7: ahogy
6: a Showtime-ra.
7: A fürdőszobából. De hogy egy Alec Baldwin meg azért a hírnévért csinálja. Biztos vagyok benne, hogy még figyelj, egy idősödő egyébként sztár, de hogy...
6: Aki még megkeres ezzel, aki, mint tudom én, 10 millió dollár.
7: Nem, szerintem nem a pénz, hanem hogy ott vagy minden, a siker, hogy ott vagy az amerikai háztartásokban, hogy imádják a nézők, érted? Ezt szeretjük benne.
6: És kiderül, hogy papucs ezt. Vagy, igen, kiderül, hogy a feleséget is. Hordja a nadrágot,
7: én akkor is ezt
6: ő mondja meg, hogy mit csinálsz, minden derüljön ki, boruljon le az imidzsed, oda minden, ott. De legalább még pörögsz a
7: megrendezett egy ilyenben? Tehát például a Győzike Showban mennyi volt vajon?
6: Az ott minden, na, ott minden. Hát akkor ott minden érted, írva, ott azt írták rendesen.
7: Neked van egy életed, ahol Beja asszonnyal vagy Alec Baldwinnéval éled az életedet, jönnek a szerkesztők, akik megírják és eljátszod. És sikeres vagy tőle, és pénzt keresel.
6: 300 ezer dollár per rész. Álltok, ez csak a Baldwin kapja, nem tudom ez hogy van, hogy most ő is kap, vagy a feleség, de 300 ezer dollár per epizód.
7: Hát így, ahogy ismerem, az azt mondja, hogy ő 400 ezeret kap.
6: Azért ez így.
9: Én azért megnézném, milyen az, amikor Feri, te kiborulsz. Amikor úgy elveszed.
6: Tud üvölteni szerintem.
7: Én tudok.
9: Tehát, hogy persze, otthon sütögetsz, főzögetsz, mosolyog mindenki. De családdal
7: én nem szoktam.
9: Egyszer... Nem. Nem?
7: Nem. Nagyon. Somával ritkán. Sománál néha elő kell venni ezt a hízét, mert ugye ő most kamaszkorban van, egy darabig szépen megpróbálod elmagyarázni, aztán borul a bili.
9: Úgy megnézem, amikor lefő a kávé, úgy rendesen nálad.
7: Na, olyankor van. És akkor mondanám, mert így gyorsan kiszámoltam számológép segítségével, hogy az részenként 105 millió forint.
9: Hallod? Azért na, lehet.
7: Azért nem szar.
6: Igen, ugye írja Laci, hogy a szereplők az 1 millió per rész, azt a Jó barátok szereplői kapták már a végén. Mikor mondták, hogy még összeállunk egy 10 részre, 20 részre, és akkor ott 1 millió per epizód, per kom. Olcsi volt ott, és akkor leforgattak még utolsó 10 Friends részt, vagy mintam 20-at.
9: A Kardashianék vajon mennyit kapnak?
6: Horror. De ők ráadásul ők forgalmazzák is. Igen, tehát, hogy ők saját platformra gyártják, forgalmazzák, csinálják, saját platformon állítják elő, tehát ők ezt nagyon ügyesen csinálják.
7: Hallgató írja, mi van, ha ez is csak szerep? Tehát, hogy a sorozatot erősítendő csináltak.
6: Én nem,
7: ilyen.
6: Szerintem itt villan. Tehát, hogy ahogy a nő oda néz és odaszól, az nem tud szerep lenni. Tehát az nem tud szerep lenni.
9: De a szegény Baldwin arcán minden ott van.
6: És elsúnyog. Ahogy
9: kinéz ilyen segítségkérően a kamerába, hogy...
6: Igen, és utána elmegy. Ez nem tud mit csinálni, inkább ott hagyja. Igen. Ettől a hírtől vagytok oda, még nem hallottátok a feleségemet.
9: Na hát ez az.
6: Elekordja a nadrágot az azt, hogy mondja meg, hogy melyiket. Igen. A perek nagyon durván költségesek az USA-ban, írja valaki. Ez is igaz. Tehát valószínűleg a polgári elkezdték peres eljárásukba, ezeket azért elég komolyan megkopasztották.
9: Ja, és most
6: és valószínűleg ez is jól jön. Igen.
9: Szerinted mi lenne a legizgalmasabb dolog, ami kiderülne rólad a reality-ben?
6: Hát rólam azért elég sok minden szerintem. Tehát, hogy úgy viszonylag zártan élünk meg, nem mutogatjuk magunkat, meg a gyerekeket, meg semmit. Azért egy reality, ami látja, hogy fölkezd pizsomába, hajnalba, kettőkor.
7: És mégis vét, igaz a mikropénis.
6: Vétére mész, és benn vagy a hálószobában, és ott ül az étkező asztalnál. Hát azért az úgy azért izgi lenne. Nagyon sok izgalmas nem derül neki.
9: Pont az, hogy megtöltenéd tartalommal szerinted, vagy csak egyszerűen azért néznék, mert Sebestyén Balázs pizsamában.
6: Hát írt reality lenne, mint mondjuk a Győzike, vagy mint a Berki régen, amik minden epizódja pontosan ki van találva, akkor azért biztos lehetne jót írni. Másképp, hogy soha büdös életben nem mennék bele. Bármennyi pénzt ajánlanának, de biztos, hogy jó lenne.
9: Soha nem mondd, hogy soha.
6: Ez is igaz. Lehet, hogy leáldozik majd egyszer annyira,
9: lesz
6: hogy
9: egyszer
6: a hajnú leforgat valahol igen, a frisbee csatornára. Igen, összeköltözöm majd egy hétig, igen.
9: Idősek otthonában.
6: Elek Boldvinak a botrány után a tisztára mosás lehet ez egyébként egyfajta ilyen végső kapaszkodás, hogy a lövöldözős balhé után egy kicsit visszajöjjön. Úristen, ezt a nőt látva értem a balesetet, ami történt vele a forgatáson, hogy volt nála éles rőszer. Ennek azért be volt
9: egy kicsit.
6: Nálunk is ez van, na és akkor mi van? Kérdezi Tibi.
7: Azért ez még egy élet.
6: Mi megegyeztünk a feleségben, hogy kis dolgokban, ő dönt nagy dolgokban, én azóta nincsenek nagy dolgok. Köszönjük szépen. A papucs férj megkérdezi az asszonyt, hogy elmette horgászni. Az igazi férj tudja, hogy nem. De nagy duma. Nem feltétlen papucság, inkább konfliktus kerülés. 10 éve vagyok a feleségemmel együtt, ez az első 2-3 évben konkrétan én voltam az alfa, a király, az utóbbi 7 évben ez változott, azóta ha tüsszentek is, bocsátot kérek, édesem.
7: És jó ez neked.
6: Van ebben egy fáradás, van ebben egy megadás, van ebben egy küzdés.
7: De várj, az elején harcolsz. Az elején, amikor ő igen. volt az Isten király, a hím állat.
6: Akkor jobban beleállsz.
7: És utána egy idő után elengedett, tehát akkor feladod magad.
6: Hát, de nyugi van.
7: Ja, mondjuk igaz, tehát, hogy meg minden pénzt megér.
6: Igen. Én ebben a cipőben járok, 15 év és 2 gyerek, rengeteget dolgozom, hogy családomnak legyen minden, de a feleségemnek semmi nem jó, már kezdek belebetegetni, és már fizikai jele is vannak. Elválni nem merek a ház és a gyerek miatt.
7: Na, ott van, tessék, ott a házad, nem tudsz hova menni. Hitel
6: a ház és a gyerek miatt. Amikor mondom a feleségemnek, hogy elmennék horgászni hétvégén, jön a válasz, hogy jól van, menj nyugodtan, de ezt olyan hangsúly, hogy inkább otthon maradok.
9: Ez egyre tipik, igen. Persze, azt csinálsz, amit akarsz.
6: De ezekbe bele kell állni, szabad hát ember el kell vagy. Menni. Tegnap meccs volt, megkérdeztem, hogy megnézhetem a haverok

0: érdekes egyébként. Igen. Nem értem, hogy tudnak így élni férfiak. Amúgy írtam volna hamarabb, csak a feleségem még itt volt. Igen. Köszönöm, hogy ezzel foglalkoztak. Tegnap határoztam el, hogy elválok. Ma meg is fogom mondani. A tegnapban kb. 5-6 év van. Köszönöm nektek. Wow! Aztán... Miket indíthat el egy-egy ilyen téma? Kikben, mik de indulnak
1: ez
0: el?
1: Ez valószínű, hogy ez már egy hosszabb ideje érlelődő, de...
0: De ez esemes komoly.
1: Hogy pont egy ilyen beszélgetés hatására mondja azt, hogy na ez volt az utolsó jel, és
0: szerintem
1: most...
0: nekünk fogalmunk nincs arról, hogy egy-egy téma kapcsán hány emberbe indul el. Gondolat, cselekvés, változtatás. Hallottam, jó igazatok esetben. Van, beleállok, kiállok magamért, nagyon sok.
1: Egyszer meg kéne ezt témának csinálni, hogy mi volt az, amit hallottál itt a rádióban, és aztán elindított valamit.
0: Szerintem naponta történik
2: ilyen. Nagyon sok van.
0: Azt mondja, hogy korábban beszéltetek a Wim Hof módszerről, a hideg víziótékony hatásáról, több próbálkoztam vele, kisebb nagyon sikerrel. Január 1 óta minden egyes nap zuhanyt hideg vízzel zárom, egyre hidegebb vízzel, kicsit hosszabb ideig érzem a jótékony hatását. Többek között ezt is köszönöm nektek, de a spirituális témák és az általatok hallottak után olvastam és jártam után egy csomó mindennek. Az, hogy évek óta edzek, de csak impulzívan, ha van kedvem, megyek, ha nincs, nem. Kb. Egy hete volt egy játékosotok, aki azt kérdezte, hogy mi motivál téged az edzésen, de tőlem kérdezte, és a válaszodat lementettem, és azóta minden edzést úgy élek meg, mintha legyőztem volna a világot.
1: Erre emlékszem én is egyébként.
0: Igen. Biztos részeg voltam.
1: Igen,
0: itt arról beszéltem, hogy kit érdekel, hogy mit mond az agyad. Kit érdekel, hogy mi van a fejedben, milyen hang szól, mit mond, kit érdekel, hogy milyen állapot van a tested. Nem ez a lényeg. Erről beszéltünk, igen. Feri a kapcsolatokról beszélt, hogy a másikat elfogadni, támogatni kell. Az akkori pasim nem ilyen volt. Később elhagytam. 6 éve vagyok házas, és van 2 csodás kisfiú. De ez milyen durva sztorik, nem?
2: Súlyos szerencsejáték függőségből szakadt ki a mi hatásunkra.
0: Le tudta tenni?
2: Igen, Máté Gábornak és a világi buddhizmus gyakorlásának is, de mi indítottuk el az úton, nem lehetek elég hálás, köszönöm.
0: Wow. 40 éves kor feletti izomépítés fontosságáról beszélgetés, Lakatos Péter szintén kezdtem köredzésre járni. Nálam az változott meg, amikor arról beszéltetek, hogy minden más felé kimondott nem, egy igen magunknak, vagy magunk felé, de csak egy dolog rengeteget változott bennem, mindent titeket hallgat. Milyen mondatok akadnak be, nem? Uh-huh. 21 éves férfi vagyok, amióta meghallottam nálatok a nemzőképesség az emberiségnek egyre jobban csökken, felkerestem egy céget, aki azzal foglalkozik, hogy eltárolja a spermáim. Sokkal nyugodtabb vagyok azóta. Nagyon szeretnék gyereket. Neki például ez, látod? Milyen érdekes. Számomra az volt egy hatalmas megerősítés, amikor Evalázó egyszer azt mondta, hogy nem hajlandó nem szeretni magát, hiszen az önmagunkkal való kapcsolat életünk leghosszabb kapcsolata. Sokszor eszembe jut, amikor elkezdeném bocskondiázni magam, sokszor kiállok magamért, még van hova fejlődnöm, de jó az irány, Timi írta. 54 évesen jöttem rá, hogy miért működök úgy, hallgatom nálatok Bibók Beával való beszélgetést a parentifikációról.
1: Igen.
0: Mennyivel másképp alakult volna az életem és a 20 éves házasságom. Ugye az a Bibók Beával parentifikáció, igen, amikor a gyerekeket felnőtt szerepbe rakják, és 14-13-16 évesen felnőttet kell játszaniuk, és egy szülő helyébe belépnek ez a parentifikáció, hogy ez mit okoz,
1: ez
0: igen.
1: Elveszett gyermekkor talán az voltak.
0: Elveszett gyermekkor, igen. És elveszett felnőttkor is van már, igen.
2: Balázs Konteói nagyon nagy hatással voltak rám, így inkább a tudományt választottam karrieremnek.
0: Ferivel elkezdtem fogyókúrázni, 97-ről 85-re mentem, egy kis életmódváltással írja a Bogyó. Balázs, amikor arról beszélt, hogy mik a jelei, amikor egy kapcsolat haldoklik, ott magamra ismertem, és mondott pár tippet, hogy lehet jóvá tenni, vagy meggyógyítani, ki is próbáltam, nem jött össze, abban a kapcsolatban papucs voltam, de rendesen 2,5 éve lett vége, 7 év után gyerekház, stb. A fiamat én nevelem azóta, és a ház is az enyém maradt, lett új kapcsolatom, és boldog vagyok.
1: Júli miattad kezdtünk el fétispartikra járni. Na, köszönjük, Ricsi!
0: Zaher Gáborral való beszélgetésének köszönhetően letettem a napi egy üveg sört is. Júli miatt fétispartira járunk. Látod, Júli, mennyi mindent hozol. Feri miatt kezdtem el motoros jogosítványt. Mondom, hogy az öreg megcsinálta, akkor én is. én németül nem akarok fele vágni, csak közlöm. Én németül megcsinálta egyébként, igen. A gyerekeket, hát köszönjük az SMS-eket. Azért ez így, igen, érdekes, hogy ezt még nem is csináltuk meg így témának, hogy írjátok meg az elmúlt 15 év nagy változtatásait így egy-egy téma, vagy vendég, vagy interjú alany hatására, ami nem is feltétlenül mindig a mi hatásunk, sokkal inkább csak az a téma, amit hallottok, hogy feldolgozzuk.
3: Na, ennyi volt mára! Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend! De nem állunk meg!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Tibica

0: 22. Jön a Vadi új rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubba strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ne hagyd ki a JUSK kerti kiárusítás ajánlatait. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsonyárú termékeket. A készlet erejéig. Vásárolj most a legközelebbi JUSK áruházban, vagy a jusk.hu-n. JUSK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: GRI energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. GRI légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
4: Nyári utazás? Telekomosként most még gondtalanabb, mint eddig, hiszen amíg nyaralsz, a neted ára is szabadságra megy. Aktiváld augusztus 15-éig az egyszeri 2500 forintos jóváírást otthoni internetszámládból a Magenta Momentsben. Mert nálunk a jobb az alap. Telekom.
5: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most 10 dekagram minden nap sajt 179 forint, két termék vásárlásakor a 24 darabos Nescafé 3-1-ben klasszik kávé specialitás 1599 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
6: Utazási csomagjából ne felejts el!
7: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
8: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
9: Elkezdődtek az Euronics hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronics.hu weboldalon. Csapd le a Kendi hűtőszekrényre 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért augusztus 12-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics. Ez ennyi.
10: Vár a Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar sárgarépa kilója csak 199 forint, az 1,5 kilós magyar lecsópaprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Amfi Alsóörs. Augusztus 8-án felejthetetlen TNT élő koncert. Énekeld velünk a legnagyobb slágereket egy varázslatos nyári estén.
12: Jegyek amfi.hu.
13: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
14: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
13: A Mohus szerződéses partnere. Nagyautóbontó.hu.
15: Bakony kötőelem. Csavar, szeg, pulhab, szerszám. Amire szükséged van, nálunk kedvező áron megkapod. Bakonykötőelem.hu. Megnézted már?
16: Szerelem, napsütés és fergeteges félreértések. Az Erkel Színház produkciója Ankónai Szerelmesek. Olaszos hangulat, slágerek és kacagtató pillanatok egy ellenállhatatlan komédiában Siófokon.
17: Jegyek és információ a Kálmán Imre Művelődési Központ Facebook oldalán.
18: Balatoni panoráma, nyári pezsgés és az ízek, amik miatt mindig visszatérsz. Az északi part egyik kedvenc találkozóhelye a Balatonfüredi Dog Bistro idén is vár a város legszebb sétáján. Óriási étlapunkon ott vannak a kedvenc burgereitek, tésztáitok és persze a Dog ikonikus pizzái is. Ráadásul a klasszikus nápolyi stílus mellett már igazi New York style pizzákat is kóstolhattok, és ha egyszer ráharaptok a pizzacsigákra, nincs visszaút. Balatonfüred, Tagore sétány, Dog Bistro.
19: Tudtad, hogy a Haribo nemesvámosi gyára a régió egyik legstabilabb munkáltatójaként most több nyitott pozícióval is vár? Tervezz a Haribóval hosszú távra, keresd állás lehetőségeinket a weboldalon. Haribo.com.
20: A nyári szünetben is irány a Veszprémi Állatkert. Vár az elefánt, fóka, pingvin, oroszlán és az egyedülálló dinópark. Veszprémi Állatkert. Minden nap nyitva.
21: Ankónai Szerelmesek Szigligeten. Egy fordulatos, pikáns zenés komédia felejthetetlen olasz slágerekkel. A Turaida Színház dupla előadással érkezik a csodálatos szigligeti várudvarba augusztus 3-án és 4-én. Jegyek online már kaphatóak. Csapjon le rájuk időben!
2: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is a 30 éves Penny-ben pici áron. Most a kőbányai dobozos sör csak 289 forint. A Rioszti hékrém 4 darab vásárlásától pedig csak 99 forint. Penny, 30 éve mindig melletted.
12: Szeretnéd, ha gyermeked játék közben fedezné fel a tudomány és a technológia világát? A Tinker Labs Veszprém augusztusban ingyenes nyílt napokat tart. Gyere el, próbáljátok ki együtt élmény alapú STEAM foglalkozásainkat. Jelentkezés www.tinkerlabs.hu. Tinker Labs Veszprém, ahol a kíváncsiságból tudás, a játékból siker születik.
22: Brandó Burger Veszprém. Rendelj házhoz, kérd elviterre, vagy fogyassz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizes online webshopunkon. brandoburger.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió 1.
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Györke Attilával. Csak igaz.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert Györke Attila a zenék felelőse mostantól. Hello mindenkinek, szép napot! Meg majd én leszek az is, aki adja a páros belépőket a Strandfesztiválra már ebben az órában is. Egyébként 33-34 fokokat mérünk most, egyes helyeken 39 fok is lesz a csúcs, harmadfokú hőségriasztás van.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: It's what I really want.
1: I want.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!

Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, közöttük pedig intézzük a bulikat, a partikat, hogy a Rádió Egyesek 2026 nyarán is egy csomó élménnyel, emlékkel gazdagodjanak. Itt van például a Strand Fesztivál, Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, a magyar fesztivál zenekarok legjava, és vadi új Rádió Egy Stage az összes lemezlovasunkkal, és valakit most bejuttatok. Másod magával egy Rádió Egy hallgató ott lehet, ha tizedikként elér a 20-as 311-111-en, de ugye a játékainkban mindig az igazi fanok nyerhetnek, akik tudják a Rádió Egy szlogenjét. Hajrá, sok sikert!

0: egy csak igazi mai sláger megy, mint a szabaduló művész Houdini megszabadulok pár napi egytől a Strandfesztiválra. Nem azért, mert mintha nem kellene, hanem szeretnék boldog hallgatókkal beszélni. Halló!
1: Szia!
0: Szia! Ki vagy?
1: Dani vagyok.
0: Dani, miért hívtál?
1: Hát, hogy anyukámmal menjek a strandra.
0: Aha, anya ott van valahol?
2: Itt vagyok.
0: Sejtettem, téged hogy hívnak, anya?
2: Lári vagyok.
0: És Dani, te már tudod, hogy melyik napra mennél ki a strandra, ha nyernél?
1: Tök mindegy, menjünk.
0: Tök mindegy. Anya, te is kíváncsi vagy a Rádió Stage-re?
2: Nagyon.
0: A Vadi újra?
2: Arra bizony.
0: Nagyon csókolgassátok meg egymás kezét, mert ügyesen felhívtatok tizedikként!
2: Isten! Képzeld el, először próbálkoztunk.
0: Hát nagyon ügyesek vagytok.
2: Hú, Atis, de szuper!
0: Tudnotok kell a Rádió 1 szlogenjét?
2: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy!
0: Dani, neked is?
1: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy!
0: Ennyi!
3: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Strandfesztiválra.
0: Ebből anya-fia program lett.
2: De szuper! Köszönjük szépen! Imádunk benneteket! Mi titeket hallgatunk!
0: Akkor együtt bulizunk majd augusztus 19 és 22 között. Bármelyik napon ti döntitek el, hogy melyik napon jöttök és megnézitek a Strandfesztiválon a Rádió 1 stage-et. És a következő órában is nyerhet majd valaki belépőt itt a Rádió 1-en. Baby, I see what's on your mind. I see.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy a következő zenei órában is. Drágám, kedvesem, ez lesz az első óra slágerének a jelentése, amiben a perzsa kultúra és a popzene egy igazán különleges dallá formálódott. Hát persze, hogy ez az Azizam, én Györke Attila vagyok, aki ezután is feldobja mindenki napját.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió egy bemutatja. Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
4: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
5: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
6: Jó választás. Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd szíves bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cip.hu/fizetőgyűrű. Cibbank. Számíthatsz tanácsainkra.
7: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, 20-60% kedvezmény minden paplanra és párnára, és 40-60% kedvezmény minden matracra és fekvőbetétre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
9: Nem sírok, csak az allergia.
8: Ó, kipróbálta már az Eye Juice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
9: Megjegyeztem, Eye Juice Allergy.
8: Allergia esetén a Goodwill Farmától. Orvostechnikai eszköz.
10: Megnyitott az Egri Corona Wine Garden. Csobbanja termáltóban egész évben. Élvezd a díjnyertes borokat és a kiváló gasztronómiát az új prémium szárnyban is. Foglald le most kedvezményesen a Demjéni Egri Corona Wine Gardent a maiutazás.hu-n.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Stari, a Balaton sörre. 14 féle ízben a klasszikustól a gyümölcsösig. Keresd több száz vendéglátóhelyen és a stari.hu-n. Jéghidegen.
12: A Balaton nyáron mindig jó választás, és a közelben vár egy város, ahol új élményekkel folytatódik a nap. Barangoljatok a megújult Várnegyed hangulatos utcáján, fedezzétek fel a Kód Digitális Élményközpont különleges világát, pihenjetek meg egy árnyas teraszon, majd kapcsolódjatok ki Veszprém nyári koncertjein és fesztiváljain. Veszprém, ahol a nyár új élményekkel vár. További inspiráció veszpréminfo.hu.
13: Brada Falona. Menüz nálunk füredet, napi menü, paleo, diétás, vegán, gluténmentes, ráadásul házias ízekben. Brada Falona. Balatonfüred.
14: Bradafaloda.hu.
15: Álomotthon elérhető áron. Riba Italia Kft. Olasz csempék és járólapok széles választékban. RibaItaliaKft.hu. A szakértelem otthona.
16: Neked is megéri fékezni. Magyaros ételeket kínáló étterem, sütikkel teli cukrászda és fantasztikus élelmiszer volt. Ha Akaliban jársz, fékezz le te is a fékűzletházban.
17: Sobrióska élménypark. Csobbanj bele a kalandokba. Több mint 50 játékelem, kikapcsolódás a család minden tagjának. Élmények földön, vízen, levegőben. Sobrielménypark.hu.
0: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
18: Alfa Echo Bravo.
1: Engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: csak igazi mai sláger megy, nagyon meleg van, és hát hajlamosak vagyunk ilyenkor azt hinni, hogy ennyire meleg mostanában volt csak az elmúlt években, évtizedekben. Na hát kérem szépen, 32 évvel ezelőtt, 1994-ben, így július végén 36 fokok voltak, akkor is megfőtt az ország, de tény, hogy az akkor egy kirívó eset volt. A 2010-es évek környékétől lett ez jellemző, az, hogy ilyen durván befűtenek nekünk. 2007, 2012, 2015-ben is rekordokat döntöttünk már. Ma 37-39 fok körül lesz a csúcs, mérsékelt marad a szél, nem várható csapadék.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.

0: Rádió 1 mozifilm ajánló az Etele Cinema támogatásával.
1: Irány a moziba, a drága Rádió 1-esek. Már látható a Spider-Man Vadonatúj nap című film. A negyedik Tom Holland féle pókember film a Nincs hazaút emléktörlő varázslata után 4 évvel folytatódik. A világ elfelejtette Peter Parkert, aki így névtelenül teljes állásban védheti New Yorkot, miközben a képességei ijesztő és veszélyes átalakulásokon mennek keresztül. Ezúttal egy olyan új fenyegetéssel kell szembenéznie, amelyet szinte senki sem lát. A Shang-Chi rendezőjeként ismert Destin Daniel Cradon irányításával Tom Holland, Zendaya, John Bernthal és Mark Ruffalo főszereplésével készülő film egyben az Avengers Doomsday egyik fő felvezetése is. Jó mozizást, jó kikapcsolódást mindenkinek!
0: Rádió 1 mozifilm ajánlót hallottak az Etele Cinema támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Tibi

0: nyernek páros napi jegyet a Strand Fesztiválra.
1: Bulisz a Rádió egy Jack Daniel's stage-en a legjobb DJ-k szettjeire a nyár legnagyobb bulián a Balatonparton. Strand Fesztivál augusztus 19-22. Jön a vadi új Rádió egy Jack Daniel's stage egy klub a strandon, Tali Zamárdiban.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

Rádió 1, csak igazi mai slágerben. Jók ezek a zenék, itt a következő. De közöttük azért tessék kapni a telefon után. Most indul a játék, páros napi jegyet adok a Strandfesztiválra. A 10. telefonáló nyer. 20 311 111.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. A megújult Rádió 1 stage-et a Strandfesztiválon valaki megnézheti másodmagával, aki páros belépőjegyet szerez most, tizedikként. Halló?
1: Szia, Niki vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Niki, mit csinálsz most?
1: Éppen most kezdünk dolgozni. De előtte még gondoltuk, hogy játszunk egyet.
0: Hát játszunk egyet! Tizedik lettél!
1: Király! Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
0: Itt a nyeremény!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Strandfesztiválra.
0: Megnyertétek!
1: Úristen, de jó!

0: igazi mai sláger megy.
1: Ez Györka Attila! Itt vagyok a barátomnál, nagyon szeretjük magát, és Rádió 1-et hallgatunk.

0: 56 perc. Most már hamarosan indítjuk a Daily Mixet, pontosan délben. Olasz hangulat, mindjárt jön ez.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár...

0: Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Rogadj a rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Alacsony árak, magas minőség a Balatoni Aldikban is. Csütörtöktől vasárnapig fél kiló friss marinált sertéskaraj 25% kedvezménnyel csak 1499 forint. Mindig Aldi.
4: Újdonság Veszprémben. Megérkeztek az új Cherry modellek a Ringautó Veszprémhez. Modern design, innovatív technológia és élmény minden kilométeren.
5: Ne csak halljon róluk, ismerje meg őket személyesen.
4: Várjuk a Ringautó Kft-nél Veszprémben az Északkeleti útgyűrű 18 szám alatt. Cherry, most már Veszprémben is.
6: Az Annagóra Aquaparkban 15 vízi csúszdával és óriási hullámmedencével várjuk az egész családot. Merülj el velünk az élményekben Balatonfüreden. Annagóra.com.
7: Családi kikapcsolódás, varázslat és felejthetetlen presszertalok. A Padlás című musical Nagyvázsonyban augusztus 8-án. pannonvarszínház.hu.
8: Jó hír Veszprémnek! Új üzlet nyílt a Stopshopban. Megérkezett a Skechers márkabolt. Fedezd fel a világhírű, kényelmes és stílusos cipőket az egész családnak. Sportos, hétköznapi vagy munkához való, nálunk biztosan megtalálod a kedvencedet. Mostantól Veszprémben is vár a valódi Skechers márkabolt élmény. Skechers márkabolt. Stopshop Veszprém. Várunk szeretettel!
9: Felfrissülnél? Reboot, koncentrálnál? Zoom! Ismerd meg most a Drink 81 funkcionális vitaminitalokat. Részletek drnk81.com.
10: Augusztus 1-én Zircikon. Családi és sportprogramok, ikonikus hazai fellépők Zircen. Az esemény főtámogatója a Nutriverzum. Részletek zircmedia.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
11: Új folyadékhűtőt helyeztek üzembe a Veszprémi Csolnoki Ferenc Kórház traumatológiai műtőblokkjában. A korszerű berendezés egy csaknem 20 éves rendszert váltott fel, így hosszú távon biztosítja a műtők megfelelő hűtését. Továbbra is fokozott rendőri ellenőrzések zajlanak a Művészetek Völgye idején Kapolcs környékén. Az elmúlt 5 napban 28 ittas járművezetővel szemben intézkedtek a rendőrök, közülük 19-en Kapolcsnál buktak le. A rendőrség ismét felhívja a figyelmet arra, hogy Magyarországon zéró tolerancia van érvényben. Szabadtéri gyermekrajz kiállítás várja a látogatókat a káptalanfüredi strand kerítésénél. A rajzokat helyi diákok készítették, és a különleges tárlat egész nyáron megtekinthető. Végezetül az időjárásról. Sok napsütés vár ránk. Ezen kívül 35 fok körüli hőség és csapadékmentes idő várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben. Csak igazi mai slágerekkel.

Ez a Balatoni Rádió egy csak igazi mai sláger, megy mindenkit. Köszöntök szeretettel a stúdióban, Kiss Gábor, a következő órákat töltsük együtt. A jó zenék itt lesznek velünk, a pop és dance dalok 13 óráig. Egymás után érkeznek keverve a rádió egy déli mixében. Most rögtön egy örök klasszikus Avicii-től ismerős lesz. Ez az Addicted to You.

Ez a Balatoni Rádió egy csak igazi mai sláger, megy a kánikula, a trópusi jellegű időjárás folytatódik tovább, holnap sem kell csapadékra számítani, túlnyomó részt ugye a derült időjárás sok napsütéssel, ez folytatódik tovább, mérsékelt vagy élénk lehet a déli egyszél, hajnalban 14 és 23, délután 34 és 40 fok közötti hőmérséklet vár ránk itt a Balatonnál, ami pedig a zenei folytatást illeti, Lana Del Rey jön, és a gyári szomorúság, a Summertime Sadness a Rádió 1 déli mixében.

ez a Balatoni Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. A Szabadbattyán Veszprém összekötőn a 20-as kilométer környékén figyeljünk egy picit jobban. Képített terelés van a szembeirányú forgalmi sávba, útépítés zajlik a helyszínen, illetve a 71-esen a Levsény Fenékpuszta másodrendű úton mindkét irányban útkarbantartási munkákat végeznek. Ez eltart még egy darabig, semmiképpen ne rutinból vezessünk a környéken. Mindenkinek balesetmentes szélbaérést kívánok. Jön egy dal, Teddy Swims remekel benne. Ez a Daily Mixben a Door.

ez a Balatoni Rádió egy csak igazi mai sláger, mert egy nagy nap van, sokunk számára, de az Oscaroknak különösen ők tartanak névnapot, Isten éltese valamennyiüket itt a Balatonnál környékünkön, és gondolunk azokra is, akik születésnapot ünnepelnek ma. Lehet, hogy pont este megtartják majd baráti társaságban, és lehet már a következő dal kapcsán készülni erre. A Brit Switch Disco érkezik, akik korábban egy Robert Nice remake-kel a React-tel futottak. Itt van egy sokkal frissebb dal a DLMX-ben, ennek az a címe, hogy Sleep Tonight.

0: Ez itt a Balatoni Rádió, egy csak igazi mai sláger, mert hihetetlen, hogy telik ez a péntek, ugye? A jó zenék jönnek a következő 60 perc indul, megtöltve a legnagyobb kedvenceinkkel. Énekel Tóth Abigail. Egy tempós kis track került tőle főszerepbe, itt lesz a Sugar Daddy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Tivafaker Kft. Asztalos műhely. Konyhabútor, nyílászárók, lépcsők, egyedi bútorok, rövid határidővel, egyedi gyártás.
4: www.tivafaker.hu.
5: Sóder Klub kedvencek Balatonfüreden. Orosz Gyuri, Magyar és Prabarna szórja a poénokat.
6: Augusztus 8-án. Neves velük!
5: Jegyek a kultix.hu-n.
7: Szeretnél a nyaralásból egy új budapesti otthonba hazatérni? Most akár 19 millió forint kedvezménnyel és akár 5% áfa visszatérítéssel választhatsz új építésű living otthont Budapest népszerű kerületeiben. Fedezd fel a Living exkluzív, limitált ideig elérhető nyári ajánlatait. Részletek living.hu.
8: A Telekom filmpremierrel az elsők között férhetsz hozzá a legújabb sikerfilmekhez egyenesen a moziból, nem csak a moziban. Add feljebb és filmezz, ahol csak akarsz, a Telekom TV Go app-pal, akár tableten, vagy telefonon is. Mozizz otthon, egy kávé mellett a Balatonparton, vagy egy kempingben. Telekom filmpremier, mert velünk a jobb az alap. Ez is egy országtuning. Telekom.
9: Kalandrovágy. Irány a Balatoni Élménypark és Minicity csopakon. Próbáld ki az óriás csúszópályát, az ejtőgépet, az óriás ingát és a rengeteg izgalmas játékot. Balatonielménypark.hu.
10: Augusztus 1-én Magna Cum Laude koncert Sümegen. A Kisfaludi Várkertben élőben csendülnek fel a zenekar legnagyobb slágerei. Színezd újra, vidéki sazzon, pálinkadal és még sok más. Ne maradj le a Magna Cum Laude felejthetetlen koncertjéről. Jegyek elővételben a jegy.hu oldalán és a Hotel Kapitány recepcióján.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most
1: Rádió 1.
2: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kis Gáborral. Csak igazi magyar.

Ez a Balatoni Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Kellemes pénteket kívánok mindenkinek. Olyan jó kimondani, hogy itt vagyunk a hétvége kapujában. A stúdióban még mindig Kis Gábor. Gondoskodom a jó zenékről ebben az órában is. Itt van például az a Szemfeld, aki Pünköst környékén, Pünköstkor, ott volt a Rádió egy szülinapi fesztiválján. Mekkora bulit csinált, akik akkor velünk tartottak, azok emlékezhetnek rá. Akár erre a trackre is. Már pörög is a Heart Like Mine a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a Balatoni Rádió egy csak igazi mai sláger, megy a Szabadbattyán Veszprém összekötőn a 20-as kilométer környékén, terelés van érvényben, méghozzá a szembe irányú forgalmi sávba, útépítést végeznek arra felé a szakemberek, a 71-esen, a Levsény Fenékpuszta összekötőn pedig a 60-as kilométernél szintén útkarbantartás van folyamatban, mindenkinek balesetmentes célba érést kívánok. David Guetta jön Chris Willis és a Black Eyed Peas énekesnője Fergie a Getting Over You-val.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a Balatoni Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Ha feltesszük a kérdést, milyen idő vár ránk, sok-sok napsütés. Ez a következő két napban tulajdonképpen mondhatni garantált, a forró időjárás is marad, a mediterrán jellegű. Maradva a holnapnál legfeljebb a szelet érezzük, majd élénkebbnek, erősebbnek a délies irányút. Hajnalban 14 és 23, délután 34 és 40 fok közötti hőmérséklet vár bennünket itt a legnagyobb tó környékén. Alex Kenji jön az olasz DJ-től. A

0: termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kösz egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
2: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, 20-60% kedvezmény minden paplanra és párnára, és 40-60% kedvezmény minden matracra és fekvőbetétre. Kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
4: Nem sírok, csak az allergia.
3: Ó, kipróbálta már az iJuice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
4: Megjegyeztem, iJuice Allergy.
3: Allergia esetén a Goodwill Farmától. Orvostechnikai eszköz.
5: Megnyitott az Egri Corona Wine Garden. Csobbanja termáltóban egész évben. Élvezd a díjnyertes borokat és a kiváló gasztronómiát az új prémium szárnyban is. Foglald le most kedvezményesen a Demjéni Egri Corona Wine Garden-t a maiutazás.hu-n.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar sárgarépa kilója csak 199 forint, az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
7: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
8: Augusztus 1-én Zircikon. Családi és sportprogramok, ikonikus hazai fellépők Zircen. Az esemény főtámogatója a Nutriverzum. Részletek zircmedia.hu.
9: Ha nyílászárot cserélne, válassza az Adapaut. A jól bevált Spektrum 80 rendszer mellett már a Premium Veka 70 és Veka 82 profil is elérhető. Extra kedvező lehetőségekkel és szakértői segítséggel várjuk bemutató terminben. Adapaut Kft. A minőség a különbség. Veszprém, Tüzér utca 71. adabau.hu.
10: Az Annagóra Aquaparkban 15 vízi csúszdával és óriási hullámmedencével várjuk az egész családot. Merülj el velünk az élményekben Balatonfüreden. Annagóra.com.
11: Kalandra Vágysz. Irány a Balatoni Élménypark és Minicity csopakon. Próbáld ki az óriás csúszópályát, az ejtőgépet, az óriás ingát és a rengeteg izgalmas játékot. Balatonielménypark.hu.
12: Jó hír Veszprémnek! Új üzlet nyílt a Stopshopban. Megérkezett a Skechers márkabolt. Fedezd fel a világhírű, kényelmes és stílusos cipőket az egész családnak. Sportos, hétköznapi vagy munkához való, nálunk biztosan megtalálod a kedvencedet. Mostantól Veszprémben is vár a valódi Skechers márkabolt élmény. Skechers márkabolt. Stop Shop Veszprém. Várunk szeretettel.
13: Üdítő, kávé, miért választanál? Itt a Mantaro Cold Brew Café. Friss, pörgős, jéghideg. Vigyázz, a Mantaro Cold Brew Café bárhol felbukkanhat.
14: Utazási csomagjából ne felejts el!
15: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
16: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
17: Jó érzés, hogy megtalálja a csokoládékat, majd utána igen, elveszett
18: jó
17: tőle.
18: Jó érzés, nézze meg, gyönyörködjön, mert neki is adja vissza. Megint vissza kell adni a csoki nyulat. Igen, a húsvét ilyen. Nem esszük meg.
17: Kicsit örülünk, aztán meg nem örülünk.
18: Aztán visszaadjuk.
19: De nátok például miért nem pénzkeresés van? 20 ezresek tudod, így el vannak dugva.
18: Nem, azok általában el vannak szorva a lakásban. Tehát...
17: De csak bitcoinok.
18: Amer a mosógép megy, amerre viszem a farmert. Nem pénzziesítettük el a húsvétot.
1: Nem, ők bankkártyát dugnak el. És azon vannak nagyobb összegek.
18: A PayPass terminálok vannak el, a Binance-en bitcoint utalok nekik, érted? Tanulják meg a kriptót használni. Nem nagyon kapnak.
17: De az miért jó, nem? Zsepp, hát az de, tök jó.
18: Benni például kapott már húsvétra
17: 600 forintot.
18: 6-700 ezer forintot. Nem, 5000 forintot, így kapott.
19: Van benne kém az első milliót, tudjáról.
7: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
0: Köszönjük! Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
20: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: hello mindenkinek, én Györke Attila vagyok. Július vége, augusztus eleje, ez megint egy olyan időpont, amikor rengetegen kezdik meg a szabadságukat. Nekik nagyon jó pihenést előre is. Bárhová is menjen az ember az országban vagy a világban, a rádió egy mindenhol ott van, applikáción, weboldalon, a nyár legjobb zenéivel, és nyár az lesz ezután is. Holnap-holnap után elérjük a 40 fokot is maximum, felhőt minimálisan látunk majd, északon, északnyugaton lehetséges, ott is csak fátyol, gomoly felhők.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. Dua Lipa ezzel a dallal véget vetett az edzős időszaknak. Hát ebben a nagy melegben ne is tessék edzeni, nem jó az most. Majd este, akkor ráadásul a DJ-ink adják az ütemet. 5-től a Live Mixben Metzger Viki zenél.

0: FM, csak igazi mai sláger megy, és nem csak a munkába, a nyaralás mellé is, rengeteg embernek pedig a vezetéshez. Arra kell számítani, hogy ma sokan fogják támadni a nagyobb tavainkat a hétvégére, különösen a balcsit. Legyen mindenkinél ivóvíz az autóban, ha lehet, akkor több, mert ha bedugul a pálya, vagy ne adj Isten, lerobban a kocsi, akkor legyen nálunk hűsítő víz. És olvastam olyat is valahol, ami egyébként nem butaság, érdemes az autóban hagyni napernyőt, esernyőt, mert hogyha lerobbannánk, és az útszélén kell dekkolni a 40 fokban, akkor azért azzal lehet egy kis árnyékot csinálni, például a gyerkőcnek. De ne legyen ilyen. Jó utat kívánunk mindenkinek a Rádió 1-jel, hozom hozzá a szuper jó zenéket. Lesz itt nagy Rádió 1-es klasszikus a Vice-tól, a Stars. Alex Warren is énekelni fog, és Ed Sheerantől az Azizám is érkezik hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timi

0: Rádió Max.
1: Figyeld, a műsorvezető telefonálj tizedikként, mondd a szlogent.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És nyerd meg páros napi jegyet a Strandfesztiválra.
0: Bulizz a Rádió 1 Jack Daniel's Stage-en a legjobb DJ-k szettjeire. A nyár legnagyobb bulián a Balatonparton. Strandfesztivál augusztus 19-22. Jön a vadi új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió egy Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is láger megy.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 5 órától Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Ebben a nagy melegben fog a legjobban esni a hűsítő 2 órás Live Mix. Juhász Gergő is nyaral, Kis Márti érkezik majd a stúdióba, a DJ-nk pedig Metzger Viki lesz, Girl Power 5 után a stúdióban. Én Györke Attila vagyok, azonnal indítom az újabb zenei órát Taylor Swift-tel.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vakáció...

0: Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Ragadj a rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd

0: Szatmári áruházakban vagy a szatmári.hu-n.
1: Ne hagyd ki a JYSK kerti kiárusítás ajánlatait. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. A készlet erejéig. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban vagy a JYSK.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Megnyitott az Egri Corona Wine Garden. Csobbanja termáltóban egész évben. Élvezd a díjnyertes borokat és a kiváló gasztronómiát az új prémium szárnyban is. Foglald le most kedvezményesen a Demjéni Egri Corona Wine Garden-t a maiutazás.hu-n.
3: Új Star Trek küldetés. Csak a Sky Showtime-on.
4: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
3: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
5: Mentsük meg a barátainkat!
3: És lépj közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
6: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
3: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streamed most, csak a Sky Showtime-on.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar sárgarépa kilója csak 199 forint, az 1,5 kilós magyar lecsópaprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Reklámot hallottak.
9: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Reklám.
10: Szemét.
11: Levittem.
10: Villany.
11: Befizettem.
10: Klíma.
11: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
10: Hol?
11: kaisai.hu.
12: Nyáron a Balaton és Veszprém együtt kínál igazán felejthetetlen élményeket. Egy séta a történelmi várnegyedben, egy különleges élmény a Kód digitális élményközpontban, egy koncert a csillagos ég alatt, egy fesztivál, amely összehozza az embereket, és a közös pillanatok, amelyekre még sokáig emlékeztek. Veszprém. Élmények, amelyek visszahívnak. Részletek veszpréminfo.hu.
13: Megérkezett a Cherry Veszprémbe. Fedezd fel az új modelleket a Ringautó Veszprémnél, az Északkeleti útgyűrű 18 alatt.
14: Augusztus 1-én Magna Cum Laude koncert Sümegen. A Kisfaludi Várkertben élőben csendülnek fel a zenekar legnagyobb slágerei. Színezd újra, vidéki sanzon, pálinkadal és még sok más. Ne maradj le a Magna Cum Laude felejthetetlen koncertjéről. Jegyek elővételben a jegy.hu oldalán és a Hotel Kapitány recepcióján.
15: Neked is megéri fékezni. Magyaros ételeket kínáló étterem, sütikkel teli cukrászda és fantasztikus élelmiszer volt. Ha akaliban jársz, fékezz le te is a fékűzletházban.
16: Sobrióska élménypark. Csobbanj bele a kalandokba. Több mint 50 játékelem, kikapcsolódás a család minden tagjának. Élmények földön, vízen, levegőben. Sobrielménypark.hu.
17: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
18: Alfa Echo Bravo.
19: Engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: új zene, ha új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, Györke Attila vagyok, az utolsó strandfesztivál jegyek egyikét adom majd oda valakinek ebben az órában. Hamarosan majd játszunk egyet, de természetesen este a Kívánság műsorban Kis Mártinál is lesz majd játék, ott is lehet majd még nyerni. Nem kapkodunk még a telefon után, csak szépen nyugodtan, ebben a brutál melegben senkinek nincs kedve kapkodni, és holnap egyébként még feljebb megy a hőmérséklet egyes területeken, az Alföldön elérjük a 40 fokot is, a nagyobb tavaink 25-26 fokosak.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.

0: ahol csak igazi mai sláger megy.
1: Sziasztok, Krisztián vagyok, és egy futár vagyok, semmi más nem megy nálam, csak ti mentek. 9 órától hajnal 1-ig, ameddig kim vagyok, csak titeket hallgatlak. További szép napot nektek!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: albumnal, platina lemez lett, úgyhogy különösen boldogok voltak, hogy ez a dal lehetett az első igazán nagy nemzetközi együttműködésük két világhírű DJ-vel, Rehab-bel és Sam Felttel. Hölgyeim és uraim, itt a Sleep Tonight!
1: Hey, what's up? This is Sam Felt.
2: Hey guys, we are Switch Disco, and you're listening to

0: Rádió Edge, csak igazi mai sláger megy. Volt egy ígéretem, hogy ebben az órában játék lesz. Hölgyeim és uraim, itt az idő, mostantól érdemes hívni a 0623111-et. A mázlista tizedikként elér, tudja a Rádió Edge szlogenjét, és megkapja a páros napi jegyét a Strandfesztiválra, ahol vadonatúj Rádió Edge stage-en leszünk jelen az összes lemezlovasunkkal. Még egyszer a telefonszám 20-as 311-111, és amíg mindenki csörög, addig mutatom közben, hogy jövő héten mit lehet tőlünk nyerni itt a Rádió Edge-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió Egy bemutatja. Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Menekülj a hétköznapokból. Szabadulószobák, játékszobák és egy igazi kaland barátokkal, családdal vagy a pároddal. Foglalj most, most a menekülj.hu-n.
3: A nyári szünetben is irány a Veszprémi Állatkert. Vár az elefánt, fóka, pingvin, oroszlán és az egyedülálló dinópark. Veszprémi Állatkert. Minden nap nyitva.
4: Szeretnél a nyaralásból egy új budapesti otthonba hazatérni? Most akár 19 millió forint kedvezménnyel és akár 5% áfa visszatérítéssel választhatsz újépítésű living otthont Budapest népszerű kerületeiben. Fedezd fel a Living exkluzív, limitált ideig elérhető nyári ajánlatait. Részletek living.hu.
5: Egy óra, ami csak rólad szól. Siófokon a Bonita stúdióban te kerülsz fókuszba. Reformer Pilates, Red Light terápia, feltöltődés. Foglalás bonitasiófok.hu.
6: Jó hír Veszprémnek! Új üzlet nyílt a Stop Shopban. Megérkezett a Skechers márkabolt. Fedezd fel a világhírű, kényelmes és stílusos cipőket az egész családnak. Sportos, hétköznapi vagy munkához való, nálunk biztosan megtalálod a kedvencedet. Mostantól Veszprémben is vár a valódi Skechers márkabolt élmény. Skechers márkabolt. Stop Shop Veszprém. Várunk szeretettel!
7: General kivitelezőt keresel? Veszprém Customs. A tiédet mikor kezdjük? 0620-20-926-50. Veszprém Customs.
8: Neked is megéri fékezni. Magyaros ételeket kínáló étterem, sütikkel teli cukrászda és fantasztikus élelmiszer volt. Ha Akaliban jársz, fékezz le te is a fékűzletházban.
9: Kalandrovágy. Irány a Balatoni Élménypark és Minicity csopakon. Próbáld ki az óriás csúszópályát, az ejtőgépet, az óriás ingát és a rengeteg izgalmas játékot. Balatonielménypark.hu.
10: Gyermek felnőtt kedve, jó édes élet, Haribó.
11: Tudtad, hogy a Haribo nemesvámosi gyára a régió egyik legstabilabb munkáltatójaként most több nyitott pozícióval is vár? Tervezz a Haribóval hosszú távra, keresd állás lehetőségeinket a weboldalon. Haribo.com.
0: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
12: Alfa, Echo, Bravo, landing, s'il vous plaît!
1: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: öveket bekapcsolni, lassan indulunk. Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most

0: egy Young Chuck igazi mai sláger megy. Együtt budizunk majd a Strandfesztiválon a megújult Rádió Esztézsen az összes lemezlovasunkkal, viszont a jegyek már fogynak. Most valaki nagyon fog örülni, aztán még Kis Mártinál bezsebelhető egy-két jegy a Kívánság műsorban este. Halló!
1: Szia! Játékra jelentkeznék.
0: Szia! Mi a neved?
1: Mészáros Árpád.
0: Árpi, honnan hívtál?
1: Dunaújvárosból.
0: Ne izgulj, ne izgulj, már nem kell izgulnod. Felhívtál tizedikként, Árpi!
1: Nagyon szuper, köszönöm! Nagyon szuper, egész héten próbálkoztam, aztán nagyon szépen köszönöm.
0: Az egyik utolsó jegyünket adom oda.
1: Ó, úristen, nagyon szuper.
0: Vár a Rádió Esztés, de csak akkor, ha tudod a Rádió egy szlogenjét.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Ez az!
1: Aj, szuper, szuper!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Strandfesztiválra.
1: Szuper, köszönöm, köszönöm szépen!
0: Hányan jöttök?
1: Párommal, nem sokára lesz a születésnapja, nagyon fog örülni neki.
0: Jól van, páros belépő, mind a kettőtök jön akkor, és budizik velünk
1: van,
0: egy nagyot,
1: van,
0: jó?
1: Így van, szuper, nagyon szépen köszönöm.
0: Szóval lesz még játék este, addig is zenék, megállások, megszakítások nélkül itt a Rádió 1-en.

0: Rádió 1 mozifilm ajánló az Etele Cinema támogatásával.
1: Irány a moziba, a drága Rádió 1-esek. Már látható a Spider-Man Vadonatúj nap című film. A negyedik Tom Holland féle pókember film a Nincs hazaút emléktörlő varázslata után 4 évvel folytatódik. A világ elfelejtette Peter Parkert, aki névtelenül teljes állásban védheti New Yorkot, miközben a képességei ijesztő és veszélyes átalakulásokon mennek keresztül. Ezúttal egy olyan új fenyegetéssel kell szembenéznie, amelyet szinte senki sem lát. A Shang-Chi rendezőjeként ismert Destin Daniel Cradon irányításával Tom Holland, Zendaya, John Bernthal és Mark Ruffalo főszereplésével készülő film egyben az Avengers Doomsday egyik fő felvezetése is. Jó mozizást, jó kikapcsolódást mindenkinek!
0: Rádió 1 mozifilm ajánlót hallottak az Etele Cinema támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Timi

hátsó mögött minden nap este 8-tól a Disco Chic, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai. Regan Lili, Jamina, Metger Victoria, Chauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newey, Brickley, Allowing Arts, Joer Junior,

0: mondd a szlogen.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
0: És nyernek páros napi jegyet a Strand Fesztiválra.
2: Bulisz a Rádió 1 Jack Daniel Stage-en a legjobb DJ-k szettjeire a nyár legnagyobb bulián a Balatonparton. Strand Fesztivál augusztus 19-22. Jön a vadi új Rádió 1 Jack Daniel Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Sóder Klub kedvencek Balatonfüreden. Orosz Gyuri, Magyed és Pravarna szórja a poénokat.
4: Augusztus 8-án. Neves velük.
3: Jegyek a kultix.hu-n.
5: Szemét.
6: Levittem.
5: Villany.
6: Befizettem.
5: Klíma.
6: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
5: Hol?
6: Kaisai.hu.
0: Álomotthon elérhető áron. Riba Itália Kft. Olasz csempék és járólapok széles választékban. RibaItaliaKft.hu a szakértelem otthona.
7: Menekülj a hétköznapokból! Szabadulószobák, játékszobák és egy igazi kaland barátokkal, családdal vagy a pároddal. Foglalj most a menekülj.hu-n.
8: Gyermek felnőtt kedve, jó édesélet, Haribó!
9: Tudtad, hogy a Haribó nemesvámosi gyára a régió egyik legstabilabb munkáltatójaként most több nyitott pozícióval is vár? Tervezz a Haribóval hosszú távra, keresd állás lehetőségeinket a weboldalon. Haribó.com.
10: Családi kikapcsolódás, varázslat és felejthetetlen presszertalok. A Padlás című musical Nagyvázsonyban augusztus 8-án. pannonvarszínház.hu.
11: Stari, a Balaton söre. 14 féle ízben a klasszikustól a gyümölcsösig. Keresd több száz vendéglátóhelyen és a stari.hu-n. Jéghidegen.
12: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is. A 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a kőbányai dobozos sör csak 289 forint. A Rioszti hékrém 4 darab vásárlásától pedig csak 99 forint. Penny, 30 éve mindig melletted.
13: Brada Faloda. Menüzd nálunk Füreden. Napi menü. Paleo, diétás, vegán, gluténmentes, ráadásul házias ízekben. Brada Faloda. Balatonfüred. Bradafaloda.hu.
14: Nem átlagos üdítő. Nem átlagos kávé. Mantaro Cold Brew Café. Frissítő egy jéghideg szénsavas Cold Brew élmény. Vigyázz! A Mantaro Cold Brew Café bárhol felbukkanhat.
0: Reklámot hallottak.
2: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
15: Ismét ürgéket telepítettek át a Tihanyi belső tó mellől a faj megőrzése érdekében. A szakemberek szerint a 100-120 egyed elszállítása nem veszélyezteti a több ezres tihanyi állományt. A Nemzeti Park arra kéri a látogatókat, hogy ne etessék az állatokat, a kutyákat pedig tartsák pórázon. Új helyszínnel bővült a Művészetek Völgye programja. A Talentum Hungaricum udvar a fiatal zenészek, táncosok és más alkotók bemutatkozását segíti, akik ismert művészekkel közösen is színpadra léphetnek. Retro hétvégét rendeznek augusztus elején a Balaton déli partján. Korhű vasúti szerelvények és veterán Ikarusz autóbuszok idézik fel a régi balatoni nyarak hangulatát a Kaposvár és Siófok közötti útvonalon. Végezetül az időjárásról. Napos száraz időre és akár 35 fokos csúcshőmérsékletre számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
8: Rádió 1!
2: Indul Magyarország

a Rádió 1, 16 óra 17 perc közlekedési hírek. Bibi szólt, hogy az M1-esen 8 kilométeres a dugó Budapest felé a 48-as kilométer előtt. Hát én ennek az okát is tudom. Ott az átterelésnél korábban lefulladt egy kocsi, amit már elszállítottak, de hát a dugó az ilyenkor nehezen oszlik. És nincs jó hír azoknak, akik Tatabányán emiatt az egyes főúton próbálnának menekülni, ott is nagy a forgalom. M7-es Budapest felé Pákoznál kiégett autó miatt az 54-es kilométernél csak egy sávon lehet autózni, ezt Peti írta, és nagyon sokan szóltak, hogy a Balcsi felé erős a forgalom az M7-esen, a fővárostól Martonvásárig folyamatosan betorlódik, és egyébként itt is a 7-es főúton próbálkozóknak sincs jó hírem, az is lassú. 0620 311 111 a forró drót, jöhetnek még az üzenetek.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 Live Mix Summer Edition 5-től, akkor is, ha Juhász Gergő nyaral. Kis Márti érkezik hamarosan a stúdióba, és Metzger Viki. Csajos délután lesz, 2 órán keresztül szól a mix. Addig viszont még válogatok egy-két dalt. Taylor Swift például biztosan jön az infók után.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Ragadj a rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Augusztus 1-én Zircikon. Családi és sportprogramok, ikonikus hazai fellépők Zircen. Az esemény főtámogatója a Nutriverzum. Részletek zircmedia.hu.
4: Álomotthon elérhető áron. Riba Itália Kft. Olasz csempék és járólapok széles választékban. RibaItaliaKft.hu a szakértelem otthona.
5: Autóbontó Berhida. Gépjárművek forgalomból történő kivonása akár 65 forintos kilogrammáron. Rozsdás Patkó Kft. A MOHU szerződéses partnere. Autóbontó Berhida.
6: Amfi Alsóörs. Augusztus 8-án felejthetetlen TNT élő koncert. Énekeld velünk a legnagyobb slágereket egy varázslatos nyári estén.
7: Jegyek amfi.hu.
8: Reggeli rohanás, edzés vagy munka? Frissülj fel a Drink 81 funkcionális vitaminitalaival. Drink 81. Boost your body and mind.
9: A nyári szünetben is irány a Veszprémi Állatkert. Vár az elefánt, fóka, pingvin, oroszlán és az egyedülálló dinópark. Veszprémi Állatkert. Minden nap nyitva.
10: Bakony kötőelem. Csavar, szeg, pulhab, szerszám. Amire szükséged van, nálunk kedvező áron megkapod. Bakonykötőelem.hu. Megnézted már?
11: Alacsony árak, magas minőség a Balatoni Aldikban is. Csütörtöktől vasárnapig fél kiló friss marinált sertéskaraj 25% kedvezménnyel csak 1499 forint. Mindig Aldi.
12: Szerelem, napsütés és fergeteges félreértések. Az Erkel Színház produkciója Ancónai Szerelmesek. Olaszos hangulat, slágerek és kacagtató pillanatok egy ellenállhatatlan komédiában Siófokon.
13: Jegyek és információ a Kálmán Imre Művelődési Központ Facebook oldalán.
14: Nem csak enni hívjuk. Deges étterem és pizzéria, megújult étlap, új koktélok és hangulatos kvízestek Balaton akaratján.
15: Ancónai Szerelmesek Szigligeten. Egy fordulatos, pikáns zenés komédia felejthetetlen olasz slágerekkel. A Turaida Színház dupla előadással érkezik a csodálatos szigligeti várudvarba augusztus 3-án és 4-én. Jegyek online már kaphatóak. Csapjon le rájuk időben!
16: Rossz 14 étterem és vendégház Nemesvámoson, Veszprém és a Balaton közelében. Több mint 10 éve várunk családias, kutyabarát környezetben. Kövess minket Facebookon!
17: Képzeld, az Anna Góra Akvaparkban egész nap vízicsúszáztunk apával, anyával pedig kipróbáltuk a hullámmedencét. Hogy hol? Hát Balatonfüreden!
18: annagóra.com. Szemét
19: levittem.
18: Villany
19: befizettem.
18: Klíma
19: megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
18: Hol?
19: kaisai.hu.
20: Szeretnéd, ha gyermeked játék közben fedezné fel a tudomány és a technológia világát? A Tinker Labs Veszprém augusztusban ingyenes nyílt napokat tart. Gyere el, próbáljátok ki együtt élmény alapú STEAM foglalkozásainkat. Jelentkezés www.tinkerlabs.hu. Tinker Labs Veszprém, ahol a kíváncsiságból tudás, a játékból siker születik.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytató!

Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Jönne itt egy kis pörgés Sam Feltel, akinek a karrierjében azért elég erőteljes volt a kontraszt, mert hogy amikor még nem futott be, akkor kis holland bárokban lepukkant klubokban zenélt, aztán az első dalai betaláltak pár évvel később már a Tomorrowland és az Ultra nagy színpadain játszott lángépek előtt. Hölgyeim és uraim, ő Sam Felt, és ez tőle a Hearts Like Mine.

0: sláger megy.
1: Ma is sláger megy.
2: Let's get down to business.

Itt a Rádió 1-5-től, Live Mix Summer Edition, most közlekedési infók. Sokan szóltak, hogy lassú az M7-es a Balaton felé, az M1-es, M7-es kivezető és Martonvásár között többször betorlódik, ezzel párhuzamosan a 7-es főút is egyébként. A másik oldalon az M7-esen Budapest felé Pákoznál volt baleset, az 54-es kilométernél egy sáv autózható. 8 kilométeres a dugó az M1-esen Budapest felé a 48-as kilométer előtt, és Erika szólt, hogy a másik oldalon Hegyeshalom felé is megállt egy autó Biatorbágy közelében a 17-es kilométernél. Az M0-ás csomópontnál is érezhető már a lassulás. Perceken belül Metzger Viki és Kismárti a stúdióban 5 órától Rádió 1 Live Mix Summer.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon

Rádió egy Jack Daniel's stage-en. A lemezjátszók mögött minden nap este 8-tól a Disco Chick, Cookie és a World is Mine Rádió show sztárjai. Regan Lili,

0: son ketté. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klubba strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ne hagyd ki a Jysk kerti kiárusítás ajánlatait. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. A készlet erejéig. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
4: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 20

0: 4 darabos, spár, aquadrop, csak 2399 forint. További segítség a spóroláshoz, akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
1: Na Mézu, jöhet újra egy nagy sláger? Válaszd a tripla sajtburgert a nosztalgiázáshoz július 21 és augusztus 31 között. Csak neki a poskupon ajánlatként.
2: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
3: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
4: Jó választás. Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd Cibes bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cib.hu/fizetőgyűrű. Cib Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
5: Elkezdődtek az Euronix hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronix.hu weboldalon. Csapd le a Kendi hűtőszekrényre 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért augusztus 12-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix. Ez ennyi.
6: Reklámot hallottak.
7: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Reklám.
8: Tivafaker Kft. Asztalos műhely. Konyhabútor, nyílászárók, lépcsők, egyedi bútorok, rövid határidővel, egyedi gyártás.
6: www.tivafaker.hu.
9: Megérkezett a Cherry Veszprémbe. Fedezd fel az új modelleket a Ringautó Veszprémnél, az Északkeleti útgyűrű 18 alatt.
10: Stari, a Balaton söre. 14 féle ízben a klasszikustól a gyümölcsösig. Keresd több száz vendéglátóhelyen és a stari.hu-n. Jéghidegen.
11: Sóder Klub kedvencek Balatonfüreden. Orosz Gyuri, Magyar és Prabarna szórja a poénokat.
12: Augusztus 8-án. Neves velük.
11: Jegyek a kultix.hu-n.
13: Családi kikapcsolódás, varázslat és felejthetetlen presszertalok. A Padlás című musical Nagyvázsonyban augusztus 8-án. pannonvarszínház.hu.
14: A nyári napsütés feltölt energiával, de bőrünknek ilyenkor extra védelemre van szüksége. Dr. Durai Jónás Noémi, a MOTE szakértője, az Orvos Klinik Egészségközpont orvosigazgatója segít összefoglalni a legfontosabb tudnivalókat.
15: A napfény jó kedvet ad, feltölt energiával, de a bőrünknek védelemre van szüksége. Már néhány perc erős UV-sugárzás is károsíthatja a bőrt, és hosszú távon növelheti a bőrbetegségek kockázatát. Ezért ne feledjük, használjunk legalább 30-as faktorszámú fényvédőt, és 2 óránként, valamint fürdés, sportolás után kenjük újra. A fényvédőt érdemes már indulás előtt 15-20 perccel felvinni a bőrre, és ne feledkezzünk meg az olyan könnyen leégő területekről sem, mint a fülek, az orr, a tarkó vagy a lábfejek. Fontos tudni azt is, hogy a felhős idő nem jelent teljes védelmet, az UV-sugárzás ilyenkor is elérheti bőrünket. Vigyázzunk magunkra és szeretteinkre, élvezzük a napsütést felelősen.
14: Élvezd a napsütést felelősen a Sundance-szel, keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
16: Brandó Burger Veszprém. Rendelj házhoz, kérd elviterre, vagy fogyassz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunkon. brandoburger.hu.
6: Reklámot hallottak.
7: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
17: Új folyadékhűtőt helyeztek üzembe a veszprémi Csolnoki Ferenc Kórház traumatológiai műtőblokkjában. A korszerű berendezés egy csaknem 20 éves rendszert váltott fel, így hosszú távon biztosítja a műtők megfelelő hűtését. Továbbra is fokozott rendőri ellenőrzések zajlanak a Művészetek Völgye idején Kapolcs környékén. Az elmúlt 5 napban 28 ittas járművezetővel szemben intézkedtek a rendőrök, közülük 19-en Kapolcsnál buktak le. A rendőrség ismét felhívja a figyelmet arra, hogy Magyarországon zéró tolerancia van érvényben. Szabadtéri gyermekrajz kiállítás várja a látogatókat a káptalanfüredi strand kerítésénél. A rajzokat helyi diákok készítették, és a különleges tárlat egész nyáron megtekinthető. Végezetül az időjárásról. Sok napsütés vár ránk. Ezen kívül 35 fok körüli hőség és csapadékmentes idő várható.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
18: A műsor támogatója a Burger King.
7: És most.
18: Rádió
7: 1. Indul a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig az igazi mai slágerekkel. Mixben.
18: Rádió 1.
19: A lemezjátszóknál pedig a szépséges Metzger Viktória.
20: És a szépséges kis Márti. Yeah!
19: Oh, végig bokolni fogunk egymást.
20: Igen, szokásos tudod.
19: Elkezdődött a Rádió egy Live Mix, Juhász Gergő pedig a jól megérdemelt szabadságát tölti, én azt néztem hogy a social media felületén, hogy a kutyájával szokik még össze.
20: Jaj, de cuki, amúgy mindig mutatja nekem az a kis kutya, olyan, mint egy kis maci. Egyszerűen elképesztően cuki.
19: Igen, szerintem most fajtalt nyalnak valahol Tihanyban is hallgatják a Live Mix.
20: Nagyon édesek, puszilunk titeket.
19: 0620 311 111, és innentől kezdve két órán át mixben szólnak az igazi mai slágerek, jöhetnek az SMS-ek, Viber üzenetek, Summer Edition Viki ruhája és a szettje, nem tudom, a DJ szettje. Mit hoztál, Viki?
20: Martin Garrix-el tartalunk és a Butterflies-el, úgyhogy szerintem menjünk is neki.

0: Summer Edition, a lemez játszoknál pedig egészen este hétig Metzger Viki, most az imént a Ryan Tedder csapata. A One Republic előtte pedig itt volt egy Michael Jackson klasszikus, nem hiszem, hogy bemutatásra szorul a Billie Jean. És mondtál egy érdekes megfigyelést, hogy a buliban mi történik, amikor ezt berakod? Ezt
1: hát imádják a fiatalok, és pont azt beszéltük itt a Mártival, hogy valószínűleg a fiatalokra hatással van a film, ugye a Jacko film, és ez annyira jó, mert aki esetleg nem ismerte, az a fiatalabb generáció, bár kötve, hiszen már azért a pop királyáról beszélünk, ez egy nagyon-nagyon jó dolog, hogy a klubokba is be tudjuk vinni őt.
0: Képzeld, hogy az Z generációnak biztos, tehát tudom, hogy kimaradna, a férjem lánya az, a nagylány, az Eszter, 25 éves, és ő most nagy Jacksonos lett.
1: Hát ez óriási,
0: és a film hatására. Igen,
1: ez folyamatosan. Ez zseniális.
0: Igen. Balázs Attila itt van velünk, nagy üdvözlet nektek Szerbiából. Szia Attila! Sziasztok, nagyon jó a műsor, jó a rádió, DJ, igen, köszönjük István, Viki, te kaptad a bókot, és sajnos van olyan közlekedési információ is, ami baleset. Kis Patrik írta, sziasztok, baleset a 62-es számú főúton Székesfehérvár után a Vasúti hídnál. Seregélyestől gurul tovább a sor, lassan 5 kilométeres a torlódás. Köszönjük szépen!
1: Utálom a baleseteket, főleg ilyen melegben, 40 fokban.
0: Igen, igen, hát senki nem megszokásból vezessen, víz nélkül, tele tankolt autó nélkül, hosszú útra ne induljunk, azért ez ilyen nagyon alap ilyenkor. Na mi jön?
1: Hát hoztam neked egy blondist, és neked, Never Walk Alone, egyébként blondisról azt kell tudni, hogy magyar származású, én egyébként Kanadában már zenéltem vele együtt.
0: Tényleg?
1: Igen, igen, nagyjából 15 éve, úgyhogy én ismerem őt személyesen, is találkoztunk már. Én nagyon kedvelem, egy nagyon jó fejcsaj, aztán jön majd Magyarországra is.
0: De akkor ti úgy köszöntök egymásnak, hogy hello, hello. Hát, mi van, Vikikém?
1: Hát régen találkoztunk már, de szerintem, ha találkoznak, akkor valószínűleg igen.
0: Tök jó, menő.
1: Úgyhogy blondissal megyünk tovább, gyertek.

0: ez a Rádió Live Mix Summer Edition, a lemezjátszóknál pedig egészen este hétig Metzger Viktória, és Viki, hagyd mondjam el itt most itt szélesebb közönség előtt, hogy én nagyon szeretem ezt a dalt, mert hogy így az alapverziót is, de hogy egy elképesztő, hogy ez a Deep House Remix, még nem is tudom, ad hozzá egy ilyen plusz extra csavart, és tényleg libabőrös lettem tőle.
1: Amúgy ez picit afrós, kicsit ilyen kongás, ugye van kettő, van egy ilyen Deep House-osabb verzió, azért csalóka, mert kettőt csináltam belőle, kijött egy Remix EPR-re a dalra, ugye ez Nagy Bogi és Des közösen Jól leszek újra, és amúgy nem is tudom, március-áprilisban volt itt a premiere, és amúgy nagyon-nagyon büszke vagyok rá, mert nagyjából ez az EP elérte már a 8000-es hallgatottságot, úgyhogy nagyon örülök neki, és annak is örülök, hogy a Deep House-osabb verzió az itt a Rádió Egyen egyébként bekerült rotációba, úgyhogy
0: mi lett belőle? Igazi mai is sláger.
1: Yeah, de hát ez amúgy is az volt, szóval azért hozzá kell tenni, hogy a Bogi egy csodát művelt, és a Des meg nagyon jól hozta azt, amit már megszokhattunk tőle, úgyhogy ez egy zseniális track.
0: Fontos info, hogy 7 óra utána az élő kívánság műsorban Strandfesztivál páros belépőt lehet nyerni. A Strandfesztiválon Viki is ott lesz egyébként.
1: Bizony,
0: a
1: Rádió
0: Esztégyen. Szia Viki, hello Márti, csinosak vagytok, üdv Dani. Kösz Dani, egyben köszönjük. Örülök, mert akkor visszajött a YouTube élő is, mert láthatóak vagyunk. Elmenne, visszajött kicsikét. Hát, ugye, manapság ez nem
1: tőled.
0: Meglepő, lehetséges. Illetve most már új frekvencián is hallhatóak vagyunk, ez ugye a 107,5 Esztergom. Hello Esztergom.
1: Hello Esztergom.
0: Na mivel megyünk tovább, Viki?
1: Katóval és Turn the Lights Off-val, úgyhogy hozzunk egy kis retrót, de új hangzásban. Ezzel folytatódik a Live Mix.

0: a Rádió egy Live Mix Summer Edition. Nagyon jó a buli, Viki.
1: Yeah, igen, élvezzük.
0: Te DJ vagy?
1: Igen.
0: Ez a Rádió Live Mix Summer Edition az azt jelenti, hogy a következő órában sem fog a DJ pihenni. Kicsiket köszörül a torkán, iszik egy-két kocsit.
1: Szét vagyunk dolgoztatva itt a Rádió Egyben.
0: Vizet. A Metzger Viki, és aztán jövünk természetesen, és hát az óra menő újdonság azért, azt hagyd mondjam el, Chris Lake és a Make You Fight volt, ezt is nagyon-nagyon szeretjük.
1: Köszi Mártikám, igen, zseniális volt, amúgy nagyon-nagyon jó tek.
0: Igen, úgyhogy innen folytatjuk, aztán lesz élő kívánság műsor is 7 óra után, amiben strandfesztivál páros belépőket lehet majd nyerni. Na de ne szaladjunk ennyire előre. Innen folytatjuk.
1: Yeah.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: A Rádió egy bemutatja. Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-ig.

0: the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kösz egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
4: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 6x100 ml-es Magnum 6 darabos multipak jégkrém csak 3299 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
5: Ne hagyd ki a Jüszk kerti kiárusítás ajánlatait. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. A készlet erejéig. Vásárolj most a legközelebbi Jüszk áruházban, vagy a jüszk.hu-n. Jüszk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Kösd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
7: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most 10 dekagram minden nap sajt 179 forint, két termék vásárlásakor a 24 darabos Nescafé 3 az 1-ben klasszik kávé specialitás 1599 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
8: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginophilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginophilus Restore.
9: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
10: Na, Mézu, jöhet újra egy necs.

0: Gyerekek, válaszd a tripla sajtburgert a nosztalgiázáshoz július 21 és augusztus 31 között. Csak megkiapos kupon ajánlatként.
1: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
2: Nem sírok, csak az allergia.
1: Ó, kipróbálta már az Eye Juice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
2: Megjegyeztem, Eye Juice Allergy.
1: Allergia esetén a Goodwill Farmától. Orvos technikai eszköz.
3: Elkezdődtek az Euronics hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronics.hu weboldalon. Csap le a Candy hűtőszekrényre 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért augusztus 12-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics, ez ennyi.
4: Új Star Trek küldetés, csak a Sky Showtime-on.
5: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
4: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
6: Mentsük meg a barátainkat!
4: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
7: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
4: Star Trek, furcsa új világok legújabb évada. Streamed most, csak a Sky Showtime-on.
8: Megnyitotta az Egri Corona Wine Garden, csobbanja termáltóban egész évben, élvezd a díjnyertes borokat és a kiváló gasztronómiát az új prémium szárnyban is. Foglald le most kedvezményesen a Demjéni Egri Corona Wine Garden-t a maiutazás.hu-n.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar sárgarépa kilója csak 199 forint, az 1,5 kilós magyar lecsópaprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
10: Reklámot hallottak.
11: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Reklám.
12: Balatoni panoráma, nyári pezsgés és az ízek, amik miatt mindig visszatérsz. Az északi part egyik kedvenc találkozóhelye a Balatonfüredi Dog Bistro idén is vár a város legszebb sétáján. Óriási étlapunkon ott vannak a kedvenc burgereitek, tésztáitok és persze a Dog ikonikus pizzái is. Ráadásul a klasszikus nápolyi stílus mellett már igazi New York style pizzákat is kóstolhattok, és ha egyszer ráharaptok a pizzacsigákra, nincs visszaút. Balatonfüred, Tagore sétány, Dog Bistro.
13: Üdítő, kávé, miért választanál? Itt a Mantaro Cold Brew Coffee. Friss, pörgős, jéghideg. Vigyázz, a Mantaro Cold Brew Coffee bárhol felbukkanhat.
14: Végre itt vagy. Már vártalak. Hallgasd a visszavárt. Gyere komppal, menetrendi vagy sétahajóval. Egy csepp játék bármikor belefér. Ugye sosem láttál még ennyire szépnek? Ismert meg a Balaton legszebb arcát a Bahart hajóival. A Balaton a vízről az igazi. www.bahart.hu.
15: Egy jó tanács, használjunk legalább 30-as fényvédőt, és 2 óránként kenjük újra. Élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel, keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
16: Jogosítvány! Jelentkezz most a Tárnai Autós Iskolához!
17: Fizess egyszerűen otthonról és vágj bele rögtön az online képzésbe, várakozási idő és utazás nélkül.
16: tarnaiautosiskola.hu.
18: A Telekom filmpremierrel az elsők között férhetsz hozzá a legújabb sikerfilmekhez egyenesen a moziból, nem csak a moziban. Add feljebb és filmezz, ahol csak akarsz, a Telekom TV Go app-pal, akár tableten, vagy telefonon is. Mozizz otthon, egy kávé mellett a Balatonparton, vagy egy kempingben. Telekom Film Premier, mert velünk a jobb az alap. Ez is egy országtuning. Telekom.
10: Reklámot hallottak.
11: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
19: Ismét ürgéket telepítettek át a Tihanyi belső tó mellől a faj megőrzése érdekében. A szakemberek szerint a 100-120 egyed elszállítása nem veszélyezteti a több ezres tihanyi állományt. A Nemzeti Park arra kéri a látogatókat, hogy ne etessék az állatokat, a kutyákat pedig tartsák pórázon. Új helyszínnel bővült a Művészetek Völgye programja. A Talentum Hungaricum udvar a fiatal zenészek, táncosok és más alkotók bemutatkozását segíti, akik ismert művészekkel közösen is színpadra léphetnek. Retro hétvégét rendeznek augusztus elején a Balaton déli partján. Korhű vasúti szerelvények és veterán Ikarusz autóbuszok idézik fel a régi balatoni nyarak hangulatát a Kaposvár és Siófok közötti útvonalon. Végezetül az időjárásról. Napos száraz időre és akár 35 fokos csúcshőmérsékletre számíthatunk.
20: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: igazi mai slágerekkel. Mixben.
1: És el is érkeztünk a második felvonáshoz.
2: Yeah,
1: szia, Viki!
2: Yeah, hello, Arti! Hey, sziasztok!
1: Én no party like. Ja, nem kezdek el repen, nem kezdek el. Az is jön majd? Vagy volt már?
2: Nem, most lesz.
1: Ja, tényleg. Szóval, megállás nélkül mixben szólnak az igazi mai slágerek. Este 7-ig, akkor indul majd az élő kívánság műsor. Juhász Gergő pihen, de az igazi mai slágerek nem. Na, te tudom magad,
2: igen,
1: Viki.
2: Cici party van itt bent a rádió egy stúdiójában, úgyhogy Ed Sheeran érkezik az Azizámmal, D.O.D. remixében. Csak itt nálunk a live mixben.
1: Cookie party hétvégén lesz szombaton.

0: ez a Rádió egy Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Metzger Viki, és hát innen is üdvözöljük latin-amerikai hallgatóinkat, akik most kapcsolódtak be, például a Rádió egy applikáción keresztül, vagy a YouTube-on. Miki, hívhatlak Mikinek?
1: Egészen nyugodtan.
0: Kérdezzem meg, milyen idő lesz.
1: Na, milyen idő lesz, Mártiva?
0: Aszfalton holnap 60-70 Celsius fok, napon csak 40.
1: Jó, akkor nem fekszem ki az aszfaltra.
2: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Semmiképp se tedd. Hű, anyám, élvezett vezetni ilyen mix mellett. Köszi, Viki, hogy élvezetesebbé teszed az utat.
1: Rázzátok!
0: Vamos! Na gyorsan, mit hozol még?
1: Hát Bebben után érkezik Szigele és a Riptide. Hasonló tempóban megyünk tovább, itt a Legmixben.

0: Summer Edition, és hát igazi nyári zene az imént Metzger Vikitől a Cruel Summer.
1: Bizony, Bob Sinclair feldolgozásában.
0: Annyira bírom azt a fickót.
1: Nem tud megöregedni a Bob Sinclair, imádom én is.
0: Igen, de picit nagyon cserzett a bőröd, pont amennyire kell, és...
1: Olyan kis kopaszbarac, nem?
0: Nem. Olyan, mint egy francia romantikus filmből egy színész.
1: Amúgy tényleg?
0: Ugye? Olyan, Pierre is
1: vagy lehetne. Vagy a vékony Gerard Depardieu.
0: Igen. Sziasztok, Kismerti és Metzger Viki, ezek a mixek isteni jók, annyira szeretlek titeket, hogy medencében, ahogy fürdök, csak titeket hallgatlak közben.
1: Hát most irigyek vagyunk, na.
0: Igen, hát utána önös majd rá a kis tujákra ott a környéken, mert szomjaznak szegény kis növények. Sziasztok, Juhász Ákosnak, Juhász Tibinek küldjetek valami jó kis zenét. Nagyon jók az esti mixek, ezt Marianna írta.
1: Neked... Köszönjük.
0: Köszönjük szépen, nektek küldjük majd a következőt, de most előbb elmegyünk egy hidratációs szünetre, és innen folytatjuk.
1: Bizony.
2: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Felfrissülnél? Reboot, koncentrálnál? Zoom. Ismerd meg most a Drink 81 funkcionális vitamin italokat. Részletek drnk81.com.
5: Utazási csomagjából ne felejts el!
6: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
7: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: Menekülj a hétköznapokból! Szabadulószobák, játékszobák és egy igazi kaland barátokkal, családdal vagy a pároddal. Foglalj most a menekülj.hu-n.
9: Rossz 14 étterem és vendégház Nemesvámoson, Veszprém és a Balaton közelében. Több mint 10 éve várunk családias, kutyabarát környezetben. Kövess minket Facebookon!
10: Brada Faloda. Menüzd nálunk füredet, napi menü, paleó, diétás, vegán, gluténmentes, ráadásul házias ízekben. Brada Faloda. Balatonfüred.
11: Bradafaloda.hu.
12: Stari, a Balaton söre. 14 féle ízben a klasszikustól a gyümölcsösig. Keresd több száz vendéglátóhelyen és a stari.hu-n. Jéghidegen.
13: Sobrióska élménypark. Csobbanj bele a kalandokba. Több mint 50 játékelem, kikapcsolódás a család minden tagjának. Élmények földön, vízen, levegőben. Sobrielménypark.hu.
14: Ankónai szerelmesek Szigligeten. Egy fordulatos, pikáns zenés komédia felejthetetlen olasz slágerekkel. A Turaida Színház dupla előadással érkezik a csodálatos szigligeti várudvarba augusztus 3-án és 4-én. Jegyek online már kaphatóak. Csapjon le rájuk időben.
15: Autóbontó Berhida. Gépjárművek forgalomból történő kivonása akár 65 forintos kilogrammáron. Rozsdás Patkó Kft. A MOHU szerződéses partnere. Autóbontó Berhida.
16: Álomotthon elérhető áron. Riba Itália Kft. Olasz csempék és járólapok széles választékban. RibaItaliaKft.hu a szakértelem otthona.
17: A nyári szünetben is irány a Veszprémi állatkert. Vár az elefánt, fóka, pingvin, oroszlán és az egyedülálló dinópark. Veszprémi állatkert minden nap nyitva.
18: Szeretnéd, ha gyermeked játék közben fedezné fel a tudomány és a technológia világát? A Tinker Labs Veszprém augusztusban ingyenes nyílt napokat tart. Gyere el, próbáljátok ki együtt élmény alapú STEAM foglalkozásainkat. Jelentkezés www.tinkerlabs.hu. Tinker Labs Veszprém, ahol a kíváncsiságból tudás, a játékból siker születik.
19: Szeretnél a nyaralásból egy új budapesti otthonba hazatérni? Most akár 19 millió forint kedvezménnyel és akár 5% áfa visszatérítéssel választhatsz új építésű living otthont Budapest népszerű kerületeiben. Fedezd fel a Living exkluzív, limitált ideig elérhető nyári ajánlatait. Részletek living.hu.
20: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
21: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
20: A MOHU szerződéses partnere. Nagyautóbontó.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Live Mix Summer Edition, és hát nehéz megszólalni most, Viki. Azért ezek nagy zenék.
1: Hát ezek nagy zenék, igen. És nagyon örülök neki, hogy mindig előszedik ezeket a zenéket, és annyira jó feldolgozások készülnek belőle, hogy imádom. Club de Combét egyébként ebben a verzióban, ugye a Bad Habit.
0: És nem is fogunk sokáig megszólalni, viszont van közlekedési infónk. Élénk a forgalom a Hegyalja úton, az előbb láttad, kiszaladtam a teraszra.
1: Igen, már így szaladgál fel alá, és nézi az időjárást. Az időjárást, a forgalmat, mindent is.
0: Benyálaszt az ujját, nézte a széljárást. És erős a forgalom az M7-es autópályán, Letenye felé, hát sokan mennek ugye a Balcsi irányába.
1: Bizony, én ma ott leszek egyébként, úgyhogy...
0: Ja, te a DJ-szett az
1: elmond. Így van, a saját estem van az arénában, Lencsiófokon, úgyhogy várok mindenkit szeretettel este.
0: Egyéb közlekedési információ is jöhet, 0620-311-111 a számunk. Sziasztok, hölgyeim! Viki, a kedvenc dalaimat mixelted össze 2 órában. Imádom, szép napot kívánok nektek! Sziasztok, Dani, Székesfehérvárról.
1: Bízony, és még van időnk, köszönjük szépen! Édes vagy!
0: Hánytól lesz kíványságműsor? 7 órától, nem is olyan sokára. Na, mivel menjünk tovább, Viki?
1: Topikkal és Bob Sinclairrel megint csak, Rock This Party, úgyhogy hallgassátok az autóban, vagy bárhol, ahol vagytok, vigyázzatok magatokra, és igyatok rengeteget!

0: Ez a Rádió egy Live Mix Summer Edition. Jó, mondtad Viki, hogy már jöhetünk rá a zenére, de még azt énekelt az úr, hogy gyíkember.
1: Én, de már mondtam, hogy láttam.
0: Gyíkember.
1: Kivettem volna neked a közepet, és akkor nem hallom.
0: Az elmúlt, hát nem 60, hanem 120 percben Metzger Victoria mixelt a Rádió egy Live Mixben. Viki, ez tényleg akkora időutazás is volt, meg ilyen érzelmi hullámvasút, tényleg nagyon-nagyon élveztem, és hát az SMS-edben, a Viber üzenetekből teljesen egyértelmű, hogy a hallgatók is. Ez igazából egy warm-up is volt neked a mai napra, ugye? Mert hogy mégsz még valahova.
1: Igen, először is köszönöm szépen neked is, Márti, nagyon jól éreztem magam, zseniálisan vezényelted le a pénteki live mixet, és ugye te még itt vagy.
0: Igen.
1: Úgyhogy
0: igen.
1: Te esti műszakos is vagy, úgyhogy kitartás neked, nektek pedig köszönöm, hogy hallgattatok. Ma egyébként Siófokon a saját eseményemen a Metzger & Friends-en megtaláltok. Egyébként Azaria lesz a nagy színpadon, utána wow. Meg bent K. Kevinnel leszek, meg Kósz Milánnal. Aztán szombaton Kecskemétre megyek, és egyébként ott is Azariáik után leszek, úgyhogy ez most egy ilyen hétvége.
0: Miki, köszönjük szépen. Miki, figyelj, higgyel meg.
1: Hát most a Miki leszek.
0: Mikikém, érezd jól magad az Azariával.
1: Figyelj, téged foglak átírni Mikire, esküszöm. Kis Miki.
0: Jön már vissza jövő héten a Gergő.
1: Ki az a Miki neked? Mondd már el.
0: Lehet, de az én eltitkolt ikertestvérem, nem tudom. 0620 3 111 111. Jó volt ez a gyíkember.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: A Rádió egy bemutatja. Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkba.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
3: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a Zott Jogovella ivójoghurt 249 forint. Mobilabb kuponnal a 825 ml-es Kártedor joghurt erdei gyümölcsékrém 1699 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
4: Utazási csomagjából ne felejtse el!
5: Önnek a Protexin kell.
4: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
6: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.

0: Aranyka Show.
1: Halló, Aranyka?
0: Csak nem Feri, az önjelöltűzoltó hív minket.
1: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kirakott.
2: Elég. Cofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%-a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a cofidis.hu-n.
3: Elkezdődtek az Euronics hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronics.hu weboldalon. Csap le a Kendi hűtőszekrényre 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért augusztus 12-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics, ez ennyi.
4: Reklámot hallottak.
5: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
6: Jogosítvány. Jelentkezz most a Tárnai Autós Iskolához.
7: Fizes egyszerűen otthonról és vágj bele rögtön az online képzésbe, várakozási idő és utazás nélkül.
6: tarnaiautosiskola.hu.
8: 4 nő, 1 hotel, rengeteg nevetés. A játékszín sikerdarabja, a menopauza garantáltan feldobja az estédet. Humoros és felszabadító előadás nőkről és nem csak nőknek.
9: Jegyek és információ a Siófoki Kálmán Imre Művelődési Központ Facebook oldalán.
10: Nem átlagos üdítő, nem átlagos kávé. Mantaro Cold Brew Café. Frissítő egy jéghideg szénsavas Cold Brew élmény. Vigyázz, a Mantaro Cold Brew Café bárhol felbukkanhat.
11: Ha nyílászárót cserélne, válassza az Adapaut. A jól bevált Spektrum 80 rendszer mellett már a Premium Veka 70 és Veka 82 profil is elérhető. Extra kedvező lehetőségekkel és szakértői segítséggel várjuk bemutató terminben. Adapaut Kft. A minőség a különbség. Veszprém, Tüzér utca 71. Adabau.hu.
4: Reklámot hallottak.
5: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
12: Új folyadékhűtőt helyeztek üzembe a veszprémi Csolnoki Ferenc Kórház traumatológiai műtőblokkjában. A korszerű berendezés egy csaknem 20 éves rendszert váltott fel, így hosszú távon biztosítja a műtők megfelelő hűtését. Továbbra is fokozott rendőri ellenőrzések zajlanak a Művészetek Völgye idején Kapolcs környékén. Az elmúlt 5 napban 28 ittas járművezetővel szemben intézkedtek a rendőrök, közülük 19-en Kapolcsnál buktak le. A rendőrség ismét felhívja a figyelmet arra, hogy Magyarországon zéró tolerancia van érvényben. Szabadtéri gyermekrajz kiállítás várja a látogatókat a káptalanfüredi strand kerítésénél. A rajzokat helyi diákok készítették, és a különleges tárlat egész nyáron megtekinthető. Végezetül az időjárásról. Sok napsütés vár ránk. Ezen kívül 35 fok körüli hőség és csapadékmentes idő várható.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: közlekedési információk az élő kívánság műsorban. Danitól tudom, hogy sajnos az M5-ös autópályán baleset, azt írja, hogy Szeged felé az Inácsi lehajtó előtt dugó van, egészen az M0-as M5-ös csomóponttól az Inács lehajtó előttig. A fővárosból a Balaton felé most is nagyon sokan tartanak, és volt egy baleset az M7-esen Érdnél korábban, a 18-as kilométernél, sávzárás már nincs, torlódás viszont van úgy 3 kilométeren át. Budapesten a Hegyalja út egészen jól járható mindkét irányban. A közlekedési infók után ez már az élő kívánság műsor. A mikrofonnál Kismerti, a vonalban pedig, halló!
1: A Martin vagyok, és a szüleimnek szeretnék. Sok nyugalmat kívánok az utazás előtt.
0: Általában stresszes szokott lenni?
1: Igen.
0: Megnyugtatlak, hogy minden családi nyaralás az. Egy ilyen nagyon jó reality formátum lehetne egyébként, azt gondolom. Egy műsor. De nincs olyan családi nyaralás, ahol ne akadnának ki a résztvevők.
1: Hát igen.
0: Aki azt mondja, az kamuzik. Hova utaztok?
1: Horvátország.
0: Ó, ez az igazi ma is. Láger, most nektek szól.
1: Köszi. A fehér.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy és igazi izgalmak a folytatásban. Írom az újabb neveket a Strandfesztivál vendéglistájára. Izgi.
1: Szia, Anita vagyok, játék a jelentkezés.
0: Szia, Anita, hello, honnan hívsz, picsinálsz?
1: A Szoldról hívlak, már itthon vagyok.
0: Na, dolgoztál ma ebben a kellemes langymelegben?
1: Igen, igen, igen.
0: De remélem,
1: igen,
0: hogy hazaengedett hamarabb a főni, hogy ne kelljen megfőni. Ha, micsoda szóvic. Te, van valami tippet, hogy hanyadik lehetsz?
1: Hát bízom benne, hogy a tizedik.
0: Hányszor próbálkoztál?
1: Nagyon sokszor.
0: Anita, képzeld el, hogy annyira jó, hogy hamarabb hazaengedtek, mert most így nyertél egy páros belépőt, tizedik vagy!
1: Nem hiszem el.
0: Mondd még a szlogenünket!
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg.
0: Na ezt figyúzd!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Strandfesztiválra.
0: Éjjjen!
1: Szuper!
0: Találkozunk a Rádió 1 stage-nél, jó?
1: Köszönöm, köszönöm!
0: Szia!
1: Szia!
0: Sziáról jut eszembe, örök alkotótársa David Guetta érkezik Jennifer Lopezzel, és bármikor játszhatunk újabb Strandfesztivál belépőt.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy az élő kívánság műsorban is. Hát nagy újdonságot nem árulok el azzal a Rádió 1-esek, hogy marad még a nagyon-nagyon meleg idő. Azt néztem, hogy előre láthatólag, jelen állás szerint csapadék legközelebb talán jövő hét vasárnap lesz. Akkor már jóval kellemesebb lesz az idő, akkor csak 33 fokot mérünk majd, de addig is tombolni fog a kánikula. Mindenki vigyázzon magára.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
0: Közben várakozik egy Rádió 1-es a vonalban, hát hogyha kimész a teraszra, vagy a kertbe, szia, hogyan jellemeznéd az időt? Milyen?
2: Nagyon jó, és medencézünk.
0: Te szereted az ilyen hőhullámos időszakot?
2: Én el vagyok, igen.
0: Nem kell mindenkinek panaszkodni erről, igazad van, minden hozzáállás kérdése. Ha szeretnél te is strandfesztivál belépőt nyerni, akkor legyél résen, mert közeledik az újabb játékunk, oké?
2: Okay? Jó, oké.
0: Okay. Küldöd valakinek a Get Lucky-t?
2: Kislányomnak, Zselykének.
0: Na Zselyke, figyelj, mert ez most neked szól.

0: Rádió ez csak igazi mai sláger, hogy az élő kívánság műsorban is most extent közkívánatra, például Dóri kérésére. Hello!
1: Szia, Niki vagyok.
0: Hello, Niki, itt Márti, várj, kitalálom, dalt kérnél.
1: Szia, én a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Azt elhiszem, de még nem indítottam el a játékot, de bármikor indulhat.
1: Hát akkor egy nagyon pörgő számot szeretnék kérni, hogyha lehetséges. Barátnőmnek, Laurának lesz, aki éppen medencézik, én viszont sajnos a munkahelyem felé tartok.
0: Ó, most kezdesz?
1: Igen, és este 10-ig, úgyhogy... De nem baj, nem sokára jön a szabadság, úgyhogy én is kielvezem a nyarat.
0: Hát akkor azért ennyire természetes a mosolyod, mert legalább az odafelé vezető út nagyon vidám lesz, ilyen daloknak köszönhetően, mint ez. És most tegyük le, aztán csörög vissza, jó?
1: Szuper, próbálkozom, köszi szépen, szia!
0: Szia! És ebben a pillanatban indítom a Strandfesztivál játékunkat, Rádió 1-esek, aki szeretne a Rádió Stage-en bulizni, a Rádió 1-es DJ-kkel. Hívjon most 10-ként, játék indul!

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi magyarokat.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és újabb nevekkel bővül a Strand Fesztivál vendéglistája. Halló!
1: Szia, Bea vagyok, játszani szeretnék.
0: Honnan csörögsz, Bea?
1: Nyíregyházáról.
0: Próbálkoztam-e? Sokszor? Atisnál napközben?
1: Nagyon sokszor, igen, egyfolytában.
0: Voltál egyébként más strandfesztiválon?
1: Voltam már, vagy talán 3 évvel ezelőtt.
0: És könnyen megtaláltad a Rádió 1 stage-et, nem? Az volt a legszínesebb, legfeltűnőbb, így belebotlottál, eltévesztetetlen volt.
1: Eltévesztetetlen.
0: Na, képzeld el, hogy idén újra átélheted az élményt, mert... A 10. vagy!
1: Jaj, nagyon szépen köszönöm!
0: Mondd a szlogent!
1: Rádió 1, csak igazi, mai sláger megy!
0: Yeah!
2: Yeah! Nyereményed egy páros napi jegy a Strandfesztiválra.
0: Hát ez ennyi, ilyen könnyen ment, gondoltad volna?
1: Nem gondoltam volna, már nagyon régóta próbálkozom.
0: És nem adtad fel? Milyen jól tetted? Ügyes vagy, ott találkozom majd a Rádió 1 stage-nél, ne tedd le, léci a telefont, jó?
1: Jó, rendben.
0: Tamara írja közben nekem SMS-ben, hogy most megy még ki a földekre dolgozni. Hát még most is írtó meleg van, a Swiss Disco-dalát szeretné hallani.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, megy indul a diszkósít, aztán 9 órától a World is My Radio Show, de most hidratációs szünet.
1: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A Rádió 1 bemutatja Porádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: bass, the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver, és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
1: Augusztus 29.

0: 99 Budapest Park. Parádi Remember a Rádió Egyel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió Egy Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Újdonság Veszprémben. Megérkeztek az új Cherry modellek a Ringautó Veszprémhez. Modern design, innovatív technológia és élmény minden kilométeren.
3: Ne csak halljon róluk, ismerje meg őket személyesen.
2: Várjuk a Ringautó Kft-nél Veszprémben az Északkeleti út gyűrű 18 szám alatt. Cherry, most már Veszprémben is.
4: Családi kikapcsolódás, varázslat és felejthetetlen presszert dalok. A Padlás című musical Nagyvázsonyban augusztus 8-án. pannonvarszínház.hu.
5: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is. A 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a kőbányai dobozos sör. Csak 289 forint. A Rios Tiki krém 4 darab vásárlásától pedig csak 99 forint. Penny. 30 éve mindig melletted.
6: Nem átlagos üdítő. Nem átlagos kávé. Mantaro Cold Brew Café. Frissítő egy jéghideg szénsavas Cold Brew élmény. Vigyázz! A Mantaro Cold Brew Café bárhol felbukkanhat.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
7: Ismét ürgéket telepítettek át a Tihanyi belső tó mellől a faj megőrzése érdekében. A szakemberek szerint a 100-120 egyed elszállítása nem veszélyezteti a több ezres tihanyi állományt. A Nemzeti Park arra kéri a látogatókat, hogy ne etessék az állatokat, a kutyákat pedig tartsák pórázon. Új helyszínnel bővült a Művészetek Völgye programja. A Talentum Hungaricum udvar a fiatal zenészek, táncosok és más alkotók bemutatkozását segíti, akik ismert művészekkel közösen is színpadra léphetnek. Retro hétvégét rendeznek augusztus elején a Balaton déli partján. Korhű vasúti szerelvények és veterán Icarus autóbuszok idézik fel a régi balatoni nyarak hangulatát a Kaposvár és Siófok közötti útvonalon. Végezetül az időjárásról. Napos száraz időre és akár 35 fokos csúcshőmérsékletre számíthatunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő.
0: Kapaszkodjon! Indulunk!
9: Ladies and gentlemen, madame and herr, madame, messieurs, hölgyem és uraim, fiúk, lányok, miért tisztelt nagy érdemű publikum, ez a Diszkós Hét Rádió Show, bár a nélkül DJ Juniorral és velem, Hanvai PG-vel.
10: Szevasztok, szép estét mindenkinek, DJ Junior vagyok, én nagyjából félőbe vagyok csak itt, mert hogy egyrészt balatoni bobozok, most Balaton fűszvön, utána pedig csatlakozok a srácokhoz, készüljetek Kecskeméten, Diszkós Hét lesz.
9: Nagyon kemény ez a nap egyébként, azért is, mert Kecskemétre megyünk, illetve ezen a hétvégén, ezen a napon fog kiderülni, hogy Imán Angel első dala, a Moving to the Sun megdönti-e a Beatport mindenkori rekordját, hogy egyfolytában a legtöbb napig vezette a globális chartot. 65 napon keresztül kell vezetnie, és most ezen a mai napon van ugyebár a 62. nap, ugyanis sorban 9 héten keresztül vezette a slágerlistát. Holnapra már okosak leszünk, és akkor az is kiderül, hogy csúcsartóvá várik el. Most pedig már is kezdjük, jön a Dracula itt a Rádió Egyen, ahol csak igaz, ma is lágerül a Diszkós Hét Rádió Show-ba. Ezzel kívánunk mindenkinek kellemes rádiózást!

0: 100% tisztaság, magas BPM tartalmú adrenszennő diszkosít a Rádió Egyen, Hanvai PG és DJ Junior, és kérem szépen, a bárány nincsen, de csak ma engedtük el még egy kicsit, mert 23:50-től már Kecskeméten diszkosít lesz.
1: Ezzel kapcsolatos játékunk a mai nap folyamán is zajlik a diszkosít Facebookján, tessék csekkolni, van kint egy videó, meg kell osztani, és ezt azt kell vele csinálni. Most pedig már is megyünk tovább, és ma este jön az első Imál Angel Song, az I'm Alive, a Messenger hosszú verziójában a világon először, elsőként, csak is itt a Rádió Egyen, csak igazi ma is láger megy, a

0: Rádió 1 Csekik, az ma is slágermegy diszkosít Rádió Show, Bárány Attila nélkül, aki csatlakozik hozzánk ma este, majd Kecskeméten, ugyanis diszkosít aktivizáció lesz egy Majka koncert után. Itt van még DJ Junior és jó magam, Hambai PG.
1: Igen, és 23:50-kor kezdünk, én nagyon fogok sietni, mert most éppen még balatoni vobozok, így real time-ba, csak félőbe vagyok itt, és nagyon nyomom majd a gázt, de azért óvatosan. Nyilván, hogy leérek a srácokhoz és tudjak csatlakozni, hiszen back to back fogok játszani. Ez annyit jelent, hogy fölrak egy lemezt a Bárány, aztán én, aztán a Hambai, és ez így fog benni 1:50 keresztül. Kapunk 3 mikrofont, úgyhogy igazán nagy bulira készülünk ma este, tehát Kecskeméten a nagy nyári fesztiválon találkozunk.
0: Most pedig jön a Bad Times, megint csak a Messengers hosszú verziójában. Imán Angel itt a rádió, ahol csak igazi mai slágermegy, a Diszkosít Rádió Show-ban.

Rádió 1-en igazi mai slágerkövet igazi mai slágert. A DJ Pultban.

0: Ez a Rádió egy esti csója, diszkosít rádió, itt vagyunk veletek 20 éve, és hát kérem szépen ebben az esztendőben is majdnem lesz 30 darab diszkosít rendezvény, mondjuk ha még jön be, akkor ez a szám növekedhet, de egy biztos, hogy idén sem állunk rosszul, ott vagyunk fesztiválokon, nagy rendezvényeken, klubokban, és magánpartikat is csinálunk, sőt céges rendezvényeket, hétköznap még egy csomó szabad átunk, akkor nem annyira dolgozunk, úgyhogy, de szívesen megyünk, hogyha hívnak, úgyhogy lesz egyébként ilyen, amikor hétköznap majd nagy céges rendezvényt csinálunk. Szóval, diszkosít egész évben.
1: Most pedig már is megyünk tovább azzal a dallal, amelyet a világon klubban és rádióban én játszottam először, és egyébként a hivatalos megjelenés óta 9 hete vezeti a világ legnagyobb DJ chartját, ugyebár a Beatport letöltő oldalnak a slágerlistáját, és hogyha ez még hétfőn is így lesz, akkor abszolút csúcstartó lesz. Ez lesz az a dal, ami magyar, méghozzá ugyebár Gangó Bernadett készített, egy Angliában élő magyar Reiki Healer, ami minden idők oldtámjában az összetett Beatport listát vezeti, ugyebár Google fölkarolt a dalt, és azóta robbant még hatalmasabb. Moving to the Sun, itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy a diszkosít rádió show-ban.

0: Ő egy csak igazi mai sláger, mely egy diszkosít Radio Show, Bárány Attila nélkül, DJ Juniorral és velem Hambai PG-vel. Jut eszembe, szombaton mindenkit várok sok-sok szeretettel Bárány Attilával egyetemben, a Kopaszi gáton, Rio Classic, szóval tessék számítani mindenféle, csak is kizárólag régi muzsikára.
1: Én pedig Attilával egyébként utána játszom majd éjszaka, az Erzsébet híd budai hídfőjénél lesz Midin Ibiza, és tényleg balári ritmusok, én legalábbis house zenét fogok egészen biztosan játszani, várok oda mindenkit nagy-nagy szeretettel. Egy évben egyszer itt ezen a helyszínen mindig van egy Midin Ibiza.
0: Most pedig már is menjünk tovább a diszkosi saját legutolsó, legfrissebb korongjával. A Szori érkezik itt a Rádió Egyen, csak igazi mai slágermegy a diszkosi tanítósokban.

0: a rádió egy esti show-ja, a Diszkosit Radio Show, minden este 8 és 9 között itt vagyunk veletek. Ma kétharmadban, Hanvai PG Mix, én pedig DJ Junior vagyok. Az Attila egyébként már visszatért, és este találkozunk majd ugye Kecskeméten, hiszen ott lesz Diszkosit, back to back fogunk játszani. De egy picit beszéltünk már a jövő hétről is, hiszen ott is lesz majd Diszkosit, méghozzá a DJ Oti nagy budapesti rendezvényén fogunk játszani. Hogy milyen felállásban és hogy, az még legyen egy-két dolog meglepetés, de ami egészen biztos, és most már van hirdetve, hogy lesz a bulinak after partyja, ahol lesz egy külön helyszín, ahol Diszkosit Legends lesz.
1: Én egyébként nagyon szomorú vagyok, ugyebár ez a július utolsó napja, ez a péntek, ami azt jelenti, hogy már csak 30 nap van hátra a nyárból, és jön a szeptember, jön az ősz, emiatt én abszolút tényleg egy kicsit magam alatt vagyok, de annyira nem, mert jön a vadonatúj Imál Angel dal, a negyedik a sorban, Drive Me Down, itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy, a Diszkosit Radio Show-ban.

0: És búcsúzunk ma estére, DJ Junior és jó magam, Hanvai PG.
1: Én azzal búcsúzom, hogy a héten még egyébként vasárnap mixelek majd itt a Rádió 1-en, illetve nem elfelejteni, hogy szombaton, holnap este 6 órakor a DJ Junior videó csatornára kikerül a Shine, az a bizonyos új Hugel French Montana David Guetta dal DJ Junior remixe. Ezen kívül a Day by Day, az új DJ Junior is kim van, videoklip formájában a YouTube csatornámon, ha még nem tettétek meg, akkor kövessétek be. Én egyébként most fél évben voltam, hiszen balatoni bobozok, utána viszont nyomok egy nagy gázt, és érkezem a srácokhoz 23:50-től Kecskeméten a nagy fesztiválon. Két órán keresztül diszkós itt lesz, back-to-back játszunk, szombaton pedig augusztus 1-én Erzsébeti budai hétfő, méghozzá Budapesten, tehát érkezünk a Bárányjal közösen, Made in Ibiza party lesz tehát, úgyhogy én ezzel búcsúzom. Természetesen diszkós itt minden este 8 és 9 között, de a Rádió 1-en holnap is jövünk, szavaztok!
2: Words like violence, break the silence.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Új Star Trek küldetés. Csak a Sky Showtime-on.
3: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
2: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
4: Mentsük meg a barátainkat.
2: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
5: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
2: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streameld most csak a Sky Showtime-on.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Rio One Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: Lutfi Baby. World is Mine Radio Show
1: starts now. World is Mine. Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Rengeteg friss zene és nagyon sok extra különlegesség vár rátok a következő 4 órában. Szokás szerint Lutfi Baby indítja a pénteki külön kiadását.

is mine. The show is yours on Radio 1.

0: Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show péntek este, 11-ig Lotfi Begi, 11-től Pulmex, éjfél után pedig a Stadiumex a lemezjátszói mögött. Joel Corey érkezik, aki egyébként modellként kezdte a karrierjét, a felső test, hát az rendben van.
1: Én szerintem már a közelébe járok, vagy nem?
0: Egyébként igen.
1: Nem járok a közelébe, de jól tette egyébként, hogy váltott, mert hogy elég sikeres karriert futott be a house műfaján belül, és nagyon jó dalokkal ajándékozott meg minket. Ilyen lesz a következő, és érkezik a Be Alright, itt a Rádió Egyen, a World is Mine Radio Show-ban.

0: ismert fellép Robin Schulz.
1: Így van, és Robin Schulz szépen sorban szállítja nekünk a jobbnál jobb felvételeket. Egy újdonsággal megyünk tovább, érkezik a Better Times itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Meg szevasz, Begi, neked is még egyszer.
1: Hello, Geri, köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, szevasztok.
0: És ebben a megszólalásban szándékosan keveset dumálunk, hagyjuk menni, hullámozni ezt a mai mixet. Mivel folytatjuk?
1: Egy igazi ibizai klubhimnusszal megyünk tovább, érkezik a Spirit Higher, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Két igazi ausztrál nagyágyú, Fisher és a Townsend Eye, ez volt a Favor a Third Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Mit teszel rá erre, Begi?
1: Egy különleges mashup-pal megyünk tovább, érkezik Tujamo és Florida találkozása, ez nem más, mint a Low, itt a Rádió 1-en, a Third Is Mine Radio Show-ban.

0: Ilyenek nálunk a péntek esték, igazi fesztivál hangulat a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Lotfi Begi a lemezjátszói mögött, és hát a java még csak most jön.
1: Tekerünk a hangulaton, és a lendületen nem menjetek sehova.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Rádió 1. Yo, this is Mike Posner.
2: Csak igazi mai slágermely.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Lutfi Baby. World is Mine Radio Show
1: starts now. World is Mine. Elmúlt este 10, bulizunk tovább. Hello mindenkinek, Baby, hajrá!
2: Érkezik Alex Kenji és a Bambule itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban.

0: Jön, megint egy David Guetta dal, amire Begi nagyon büszke lehet, te játszottad elsőként, és most már pörgeti nálunk mindenki.
1: Mert egy jó dal, és annak idején az eredetét is játszottam valamikor a 2000-es évek elején, mert hogy egy régi dal új köntösben érkezik, ez nem más, mint a Just the Way You Are, Milky és David Guetta közöse, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio.

0: fantasztikus újdonsága, ami egy igazi magyar sikertörténet, hiszen ugye ennek a dalnak a kiinduló pontja egy magyar zene volt, ami az AI segítségével készült, és ez a változat még mindig első a Beatporton.
1: Így van, Jugel és a Move Into the Sun, és érdemes odafigyelni, hiszen az úriember hamarosan érkezik Magyarországra, és élőben is meghallgathatjátok a nyár legnagyobb slágerét. Ezt pörgetem most itt a Rádió 1-en a World is My Radio Show-ban.

0: 5 új előadókat is. Hypaton érkezik most egyenesen Olaszországból, ő egy abszolút friss arc, egyébként David Guetta fedezte fel.
1: És azóta is dolgoznak együtt, és milyen jól teszik, hogy együtt dolgoznak. Ez most egy önálló dala, az Out of My Head, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Zseniális zenékkel indítjuk a péntek estét. Nagyon köszi, hogy ma is itt vagytok, és a World is Mine Radio Show-t hallgatjátok a Rádió 1-en. Lotfi Begit szokás szerint Pull Max váltja a lemezjátszóknál, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.

0: Hello mindenkinek, befutott Pulmex, aki ugye megjárta az idei Tomorrowlandet, úgyhogy a Tomorrowland hangzásvilága ezt a mai szettet is át fogja itatni. Hello Pulmex!
1: Hello, sziasztok, köszöntök mindenkit! Kezdésként jön Jennifer Lopez és David Guetta közöse. David Guettát is láttam a Tomorrowlanden, óriási szettet játszott szombaton, úgyhogy kezdjük is, Rádió 1 World is My Radio Show.

0: Faithless, Bibi Rexa és New Religion. Ez Chrome remixe volt belőle a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Pulmex a lemezjátszók mögött a Swedish House Mafia remixed jön, ami ugye megszólalt a Tomorrowland-en a nagy színpadon. Hát szerintem ez egy darabig kihagyhatatlan lesz péntek esténként.
1: Én mindenképpen, főleg, hogy még meg se jelent, úgyhogy mi lesz majd, hogyha megjelentettem, akkor már kötelező lesz tényleg mindenhol játszani. Ez a Leave the World Behind, amit a Tomorrowland main stage-en játszottak az első hétvégén vasárnap délután, és én is ott voltam és átélhettem ezt. Erről van egy videó a social médiámon, amit már több mint 20 ezeren láttatok, úgyhogy egészen elképesztő. Azért is osztottam meg, hogy motiválják mindenkit, hogy ha hiszünk az álmaikban, akkor azok valóra válnak. Úgyhogy nézzétek meg és inspirálódjatok ti is, hogy folytatásként már fel is raktam Leave the World Behind Pulmex Remixben itt a Rádió 1-en a World is Mine.

0: Fever, péntek este a Rádió 1-en a Heard Is Mine Radio Show-ban. Itt mellettem full max a lemezjátszóknál. Mivel jössz most?
1: De 2003-as igazi klasszik sláger dolgoztam újra 2026-ban, és nagyon-nagyon próbáltam megadni neki az igazi klubos vibe-ot, de fesztiválokon is szoktátok kérni, úgyhogy folytatásként jön full max, Szent Keszölsz itt a Rádió 1-en a Heard Is Mine Radio Show-ban.

0: Lost Frequencies legfrissebb megjelenése, ez volt a Leave It All péntek este a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban. Pulmex a lemezjátszói mögött, idén is ott voltál a Tomorrowland-en, és hát amit Martin Garrix csinált, az valami óriási.
1: Képzeljétek el, hogy a Media Village-ben is sikerült körbesétálnom, és ott nagyon sok újságíró meg riporter mondta azt, hogy arra számítanak, hogy Madonna lehet, hogy pont be tud jönni ide Belgiumba, és akkor a Garrix-el előadják ugye a legújabb zenéjüket, a Bizarre, de nem ez történt. Később elmentünk bulizni a délután még a Garrix szettje előtt, és egy, amikor ilyen daytime hangulatban voltam az egyik backstage-be, akkor pont szembe jött velem a Martin Garrixnek a fotósa, és akkor őt nyilván megkérdeztük, hogy na, mesélj már, lesz-e izé meglepetések, hogy Madonna várható-e, meg ilyenek, és akkor mosolygott egyet, és csak annyit mondott, hogy nem, Madonna nem lesz, viszont lesz egy sokkal extrább, lesz egy újdonság, és az is live-ek lesz, de hogy többet nem mondtad. Ugye ez nekünk óriási info volt már így is, és nagyon-nagyon vártuk, és akkor képzeljétek el, az utolsó zene az YouTube-on lévő Edge-el volt, aki egy ilyen állványon felemelkedett és gitározott, és beutatták a Garrix-el a legújabb számokat, a Firefist.
0: És ez egy akkora durranás, egy akkora ötlet, egy akkora info, hogy el is ismétlem még egyszer. Tehát a Tomorrowland-en Martin Garrix szettje alatt a legendás YouTube zenéje The Edge felment a színpadra, mert hogy csináltak egy közös dalt, amit elő is adtak.
1: Elképesztő volt, és annyira megvan ez a gitáros ilyen riffes vibe-ja, hogy nekem még most is liba bőre, hogy visszagondolok arra a pillanatra, úgyhogy azt javaslom mindenkinek, nézzétek meg, egy igazi nyári motivációs dallamokkal teli extra különlegesség, úgyhogy folytatásként nyilván akkor egy Martin Garrix és Ed Sheeran Repeat It egy exkluzív remixben, csak tőlem, itt a Rádió 1-en, a World Is Mine Radio Show-ban.

0: Itt a Rádió 1-es, a Word is Mine Radio Show. Néhány percig még Pool Max itt mellettem a lemezjátszók mögött. Milyen lesz neked a jövő hét?
1: Nagyon sok ötletem van a stúdióban, és dolgozok nagyon az új zenéken. Jön majd új rádiózene ősszel, ezt most már ígérhetem nektek biztosan. De egy-két extra dolog is érkezik, hogy érdemes követni minket hétről hétre.
0: Így van, Pool Max után pedig hamarosan újabb csere a lemezjátszóim mögött. Rögtön jön a Stadium X.

0: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
1: The World is Mine Radio Show is coming back.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél?

0: egy nagy levegőt.
1: Vigy egy nagy levegőt.
0: Indulunk! Are you ready? Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: Hello Magyarország, hello Rádió 1, sziasztok, szép jó estét mindenkinek, ez az X-Air, itt a Rádió 1-en az igazi mai slágerek között. Az én nevem Dave,
1: én pedig Sully,
0: és mi vagyunk a Stadium X.
1: A heti műsort egy saját újdonsággal kezdjük, ami nem más, mint önböszal közös zenénk a To The Beat, utána a BRN újdonsága következik, a Follower, majd Tujamo-val folytatjuk, és jön az Airplay mód. Ez az X-Air, velük a Stadium X-Air.

mindig minket, hogy a Stadium X-et hallgatjátok, ez pedig az Exile, egy saját felvétel földött az előbb Vibrite címmel, de megyünk is tovább a jobbnál jobb zenékkel, és érkezik Max Tyler és Greggio közöse, az Old School Flavor, majd Deadmau5 egyik régi klasszikusával, a Not Exactly-vel folytatjuk, egy vadonatúj Reason remixben. Maradj

saját felvételt pörgött az előbb Automatic címmel, most pedig Camille Jones és Fede Legrand klasszikusa következik The Creeps egy vadonatúj Linska verzióban, utána pedig Broken Hill-lel megyünk tovább, és a Zero Tolerance-ok szólni. Ezek szár velünk a Stadium Excel.

egy saját felvétel forgott az előbb Disselector címmel, most pedig Don't Blink-el folytatjuk, ez lesz a Left to Right, majd Landis-tól szól a New School. Maradjatok velünk!

Greggio-tól pörgettük az előbb az Effect című felvételt, most pedig Mirabelle közös dalunk következik, a Vibration. Utána Cascade és Lighton Giordanival megyünk tovább, érkezik a Meet Again, majd egy saját felvétellel folytatjuk, amit B. Jones-szal és Sam Martinnal közösen készítettünk. A Last of Us fog szólni, majd a műsort Jotto újdonságával, a Deep Dive-val zárjuk. Maradjatok velünk!

0: Földizmány Rádió Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, mai slágerme.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. A World is Mine után sincs megállás, csak a legnagyobb kedvencek. Hello mindenkinek a mikrofonnál, Király Tamás, ők pedig Accent, Szerám a Misha Millerrel, a Don't Leave-et indítom. A telefon, Viber és SMS számunk pedig 0620 311 111.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

A diszkósi csapata itt a Rádió 1-en, az igazi mai slágerek között a Just Another Day után ATB jön, a diszkósit pedig ma este is érkezik majd, 8 órától élőben mixelnek nálunk.

0: csak igazi mai sláger megy.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió

0: Budapesti zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, megy egy igazi nyári kedvenc után, egy igazi újdonság szemfeltölés. Hát a nyári kedvencek indokoltak, 38-39 fok egész hétvégén. Ma is erre kell számítani. Én meg ahogy ígértem, szemfelt Rosalinnel a Heart Like Mine itt a Rádió 1-en.

Ez a rádió egyik csak igazi mai slágermegy, és időközben már augusztus van, ezt én most nézem, augusztus 1-e. Pif! Na ezt a hónapot élvezzük ki, élvezzük közben a nyarat, és hát a nagy nyári kedvenceket, az egyik legújabb most Loitól érkezik David Puentezzel, ez a Golden Summer, kellemes éjszakát!